0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Seres Enikő Alíz vagyok, és köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit hajnalban, homokóra műsorunkban. Hangulódjunk rá az előttünk álló órákra, és csendesedjünk el egy pillanatra. Következik napi áhítatunk, de előtte hallhatják Cseri Kálmán református lelkipásztor és egyházi író gondolatát a mai napra. A hálaadás nagy gyümölcse mindig az, hogy észreveszem azt, aki adta. Az ajándékokról feltekintek az ajándékozóra, és kiderül, az életem legnagyobb kincse ő maga.

A mai áhítatunk címe Készséges elfogadó. Adjatok és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Lukács evangéliuma 6. fejezetének 38. verse. Mary Hunt Webb, Új-Mexikóban élő amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Bár édesanyám teljes munkaidőben dolgozott, és kevés anyagi javunk volt, mindig bőkezően osztotta meg az idejét, és segített a rászorulókon, anélkül, hogy viszonzást várt volna a kedvességéért. Bár az adakozásban rendkívül nagylelkű volt, az elfogadásban nem mindig volt ilyen készséges. Gyanítom, hogy néha a büszkesége állt ennek útjában. Bár a nagylelkű adakozás fontos, a nagyvonalú elfogadás is az. Ha nem lennének készséges elfogadó emberek, nehezebb lenne megosztani az időnket és az ajándékokat, amelyekkel Isten megáldott minket. Ezt a leckét egy gyülekezetben tanultam meg, amikor egy hölgy felajánlotta nekem a gyertyás asztaldíszt. Először vissza akartam utasítani, mert otthon már sok ilyen tárgyam volt. Egy másik hölgy azonban a fülembe súgta. Lehet, hogy nincs szükséged az ajándékra, de számára fontos, hogy örömöt szerezhessen neked. Fogadd el az ő kedvéért. Ez a lecke megtanított, hogy olyan emberekre is szükség van, akik hajlandók elfogadni az ajándékot. Ha megtagadjuk másoktól a lehetőséget, hogy megosszák, amiük van, akkor megtagadjuk tőlük az adakozásból származó áldásokat is. Legyünk nagylelkűek mind az adakozásban, mind az elfogadásban.

Imádkozzunk. Szerető Istenünk, segíts, hogy nagylelkű adakozók és elfogadók legyünk. Jézus nevében kérünk. Amen. Áldást jelent másoknak, ha készségesen fogadom ajándékaikat. Üzeni Mary Hunt Webb, Új-Mexikóban élő amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk a készséges elfogadókért.

Most pedig pörgessük vissza a képzeletbeli kalendárium lapjait, és nézzük meg, milyen érdekes események, évfordulók és jeles napok fűződnek a mai dátumhoz.

Szeptember 1-e az év 244. szökő évben 245. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 121 nap van hátra. Nézzük meg, melyek azok a fontosabb esélyek,

események, amelyek szeptember 1-én történtek. 1367. szeptember 1-én 5. Orbán pápa engedélyezi Nagy Lajos magyar királynak tudományegyetem alapítását Pécsett. A levélben többek között ez áll. Magyarország királyának kérésére rendeljük, hogy Pécs városában legyen Studium Generale, amelyben az egyházi és polgári törvény s minden más nem tilos tudomány a hittudományon kívül tanítassék. 1725. szeptember 1-én Esterházy Imre veszprémi püspököt kinevezték esztergomi érsekké. 1859-ben ezen a napon üzembe helyezik az első Pullman típusú vasúti hálókocsit. 1872-ben ezen a napon Budapesten megalapítják a Magyar Iparművészeti Múzeumot. 1881. szeptember 1-én megnyílik Budapesten az első polgári leánynevelő iskola a budvári Domokos Kolostor helyén, a mai Szilágyi Erzsébet gimnázium elődje. Első vezetője Póra Ferenc volt. 1892. szeptember 1-én átadják éjfélkor az Erzsébet hidot Komáromban. 1916-ban ezen a napon Bulgária hadat üzent Romániának az első világháborúban. 1925-ben ezen a napon a Richter skála szerint 7,9-8,3 erősségű földrengés rázza meg Tokiót és Yokohamát több mint 100 000 ember halálát okozva. 1939. szeptember 1-én a II. Világháború kezdete a náci Németország megtámadja Lengyelországot. 1941-ben ezen a napon Németországban kötelezővé teszik a zsidóknak a sárga Dávid csillagviselését. 1974. szeptember 1-én egy amerikai SR-71 Blackbird felállítja a mind a mai napig érvényes sebességrekordot, amikor New Yorkból Londonba repül 1 óra 54 perc 56,4 másodperc alatt. Átlagsebessége 2310 km/h volt. 1985-ben ezen a napon francia és amerikai tudósok Robert Ballard vezetésével megtalálják az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsait Újfundlandnál. Ezek voltak tehát azok a fontosabb események, amelyek szeptember 1-éhez kötődnek.

Most nézzük meg, kik azok a híres személyek, akik mai napon szeptember 1-én születtek. 1210. szeptember 1-én született 10. Gergely pápa. 1642-ben ezen a napon született Bethlen Miklós erdélyi magyar államférfi történész. 1727-ben látta még a napvilágot Éder Xavier Ferenc, jezsuita hittérítő, Dél-Amerika utazó. 1808-ban ezen a napon született Hugó Károly, magyar drámaíró. 1832. szeptember 1-én született Veres Ferenc, magyar fényképész. 1862-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Kövesligeti Radó, csillagász, geofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1872-ben született Brühl Adél, Diósi Ödönné, vagyis Léda, Ady Endre múzsája. 1883-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Klem Antal, nyelvész, finnugorista, a magyar és a finnugor történet mondatan kiváló tudósa, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1910. szeptember 1-én születtek az Oldjai testvérek, Oldjai Aladár és Oldjai Viktor. Ikrek voltak és építészek. Oldjai Viktor festőművész fiai. Életük és tevékenységük nem választható széllyel, mindent együtt végeztek, és minden díjat is együtt kaptak meg. 1930-ban ezen a napon született Tóth János, Kossuth díjas operatőr, a nemzetművésze. 1949. szeptember 1-én született Karinti Márton, Kossuth díjas magyar rendező, színházigazgató, író. 1951-ben ezen a napon született Nicu Ceaușescu, román politikus, Nicolae Ceaușescu fia. 1981-ben ezen a napon született Kocsis Tibor, magyar énekes, az X-Faktor 2011-es győztese. Ők voltak tehát azok az ismert személyek, akik szeptember 1-én születtek.

Most nézzük meg, kik azok az ismert személyek, akik szeptember 1-én hunytak el. 655-ben ezen a napon hunyt el első Márton pápa. 1159-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez IV. Adórián pápa. 1375-ben ezen a napon hunyt el Fülöp Orlinszi herceg, Orlinsz első hercege, 6. Fülöp királyfia. 1715-ben ezen a napon hunyt el 14. Lajos francia király. 1796-ban ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Gróf Teleki József főispán, katonaőr, műgyűjtő és író. 1839. szeptember 1-én hunyt el Guzmics Izidor, bencés szerzetes, közíró, teológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1891. szeptember 1-én tért vissza teremtőjéhez Ballagi Mór, teológus, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1968-ban hunyt el Gábor Jenő, festőművész. 1973-ban ezen a napon hunyt el Demjén Attila, Munkácsi Mihály díjas festőművész. 1987. szeptember 1-én tért vissza teremtőjéhez Haraszti Árpád, botanikus, egyetemi tanár, a biológiai tudományok kandidátusa. 2018-ban ezen a napon Spindler Béla hunyt el, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. 2019. szeptember 1-én hunyt el Kakucs Ágnes, Dériné díjas magyar színésznő, a Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja. 2020. szeptember 1-én hunyt el Telman Jenő, kolozsvári legendás fizikatanár. Ezek voltak tehát azok az ismert személyek, akik szeptember 1-én hunytak el.

A népszokások szerint Szent Mihály havának első napján léptek szolgálatba a juhászok, a kondások és a szüllőpásztorok. A szüllőhegyen ez a nap a záró nap, ettől kezdve tilos szekérrel, abroncsos edénnyel a szüllőben járni. Megkezdődött a szüllőőrzés. Szeptember 1-e a II. Világháború kitörésének emléknapja. Szlovákiában az alkotmány ünnepe, Üzbegisztánban és Malajziában a függetlenség napja.

0: Ennyi fért már a kalendáriumunkba, most pedig térjünk át a mai nap ünnepeltjeire. Lássuk, kiket köszönhetünk ma a naptárban, és kiknek küldhetünk egy-egy jó kívánságot.
1: Ember elsején Egyed, Ignác, Artúr, Gedeon és Noémi névnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. Az Egyed férfi név a görögből latinosított Egidius rövidült formája, jelentése pajzsvivő, más vélemény szerint a régi magyar Egyed személynév az egy számnév vagy a szent jelentésű egy szó, ami ma az egyházszóban él, D. kicsinyítőképzés származéka. Jelentése ez utóbbi esetben egyetlenke vagy elsőszülött, illetve szentecske. Az Ignác a latin Ignitus név rövidülése, eredete és jelentése ismeretlen, de kapcsolatba szokták hozni a latin ignis, tűz szóval, női párja Ignácia. Az Artúr valószínűleg angol száz eredetű férfi név, jelentése esetleg medve. Egy római nemzetség névből való származtatása szintén bizonytalan. A Gedeon héber eredetű bibliai férfi név, jelentése ismeretlen. Egyesek szerint esetleg kétélű kard, kardfogó, sebzett kezű, romboló vagy pusztító.

A Noémi héber eredetű bibliai női név, jelentése gyönyörűségem. Isten éltessen minden egyed, Ignác, Artúr, Gedeon és Noémi nevű hallgatóinkat, és mindazokat, akik ma születésnapjukat, házassági évfordulójukat, vagy életük más fontosabb eseményét ünneplik. A következő dal nekik szóljon.

0: Még egyszer nagyon boldog névnapot kívánunk minden mai ünnepeltnek. Isten éltessen minden ünnepeltet sokáig. Csüdi Árpád várja önöket.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszönöm.

Köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A 119. Zsoltár 129-től 136-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete. Kós Ádám, a Magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyv kiadókönyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa, és műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Kegyelmi ajándék című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten üzenetét az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk, sokszor könnyen mondunk ítéletet, mint imádságot. Kérünk, adj nekünk olyan szívet, amely nem közömbös, de nem is kemény. Taníts szeretni téged úgy, hogy abból szeretet fakadjon embertársaink felé is. Különösen azok felé, akik távol vannak tőled, vagy még keresik az utat hozzád. Amen. A 119. Zsoltár 129. versétől kezdődően olvasom Isten igéjét, egészen a 136. versig. Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem. Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Kinyitom a számat, és csak sóhajtozom, úgy vágyódom parancsolataid után. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet. Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, és ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat. Ragyogó arccal néz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre. Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban együtt olvastuk a 119. Zsoltárt, egy különleges énekhez, amelynek szinte minden sora Isten igéiről, törvényéről és rendelkezéseiről szól. Első olvasásra talán ismétlődőnek tűnhet, de ahogyan újra és újra végigolvassuk, egy ember lelkébe nyerünk bepillantást. Ez a Zsoltár mély Isten szeretetről tanúskodik. A szerző újra meg újra Isten szavához fordul, abban talál vigasztalást, és abból kér bölcsességet. És ahhoz igazítja az életét. Szinte minden megszólalásából azt érezzük, hogy számára az Úr nem egy távoli hatalom, hanem a legfontosabb személy, akihez ragaszkodik. Talán jobban megérthetjük a Zsoltárírót egy egyszerű példán keresztül. Úgy érzi a Zsoltárírú, mintha az édesapját, vagy ha úgy tetszik, az atyát bántanák meg a bűnökkel. Gondoljunk bele, ha valaki a szüleinket sérti meg, szóval vagy tettel, az nekünk is fáj. Ugyanezt érzi a Zsoltárírú is. Fájnak neki az Isten ellen elkövetett bűnök, az Isten iránti hűtlenség, mert szereti az Urat teljes szívéből, lelkéből, elméjéből és erejéből. Különösen ezért megrendítő, amikor a mai ige szakaszban ezt mondja a 119. Zsoltár 136. verse. Könny patakzik a szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Ezek a könnyek arról árulkodnak, hogy ami az Istennek fontos, az a zsoltáros szívének is fontossá vált. De nem csak az Isten iránt érez rendkívüli szeretetet, hanem ez a szeretet, ez könnyet csal a szemébe az emberek miatt is. Irántuk is felelősséget érez. Azok iránt, akiket szeret, akiknek az életét félti. Így érez ma sok nagyszülő az unokái iránt, vagy szülő a gyermekei felé. Talán nekik is könyszökik a szemükbe, amikor arra gondolnak, vajon gyermekeik és unokáik ismerni fogják-e azt az Istent, aki az ő életüknek biztos támasza lett. Nemrég református oldalakon és a híradásokban is sok szó esett azokról a felmérésekről és arról a felmérésről, amely szerint 10 év múlva eltűnhet az a nemzedék, amelynek még természetes és hagyományokból fakadó volt az egyházi kötődése. Ez sokat megijeszt, vagy elszomorít.
Talán ugyanazt érezzük, mint az zsoltáríró. Ugyanakkor érdemes egy másik oldalról is tekinteni erre a helyzetre. Lehet, hogy valóban véget ér egy korszak, amikor sokan elsősorban a családi hagyomány vagy a megszokás miatt tartoztak az egyházhoz, de a hit mindig több volt puszta örökségnél. Minden nemzedéknek személyesen kell választ adnia arra a fontos kérdésre, hogy fontos-e számomra az Isten? Akarok-e tartozni hozzá? Imádkozzunk azért, hogy gyermekeink, unokáink ne csupán örököljék a hit külső formáit, hanem személyesen is megismerjék az Urat. Hogy egyszer ők is ugyanazzal a szeretettel tudjanak ragaszkodni az Istenhez, mint a Zsoltár szerzője, és ugyanazzal a szeretettel tudjanak fordulni az emberekhez, mint a Zsoltár szerzője, hogy könnyezni, sírni, felelősséggel tudnak tekinteni az emberekre, és rendkívüli szeretettel tudnak tekinteni az Istenre. Legyen ez így majd a jelenben, és a jövőben is. Amen. Istenünk, eléd hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, és mindazokat, akiket ránk bíztál. Kérünk, szólítsd meg őket abban az időben, amikor te jónak látod, de kérünk, ne engedd őket elveszni. Őrizd meg bennünket attól, hogy csak aggódni tudjunk értük. Inkább taníts minket kitartóan imádkozni, és hitelesen élni előttük. Add, hogy a következő nemzedék is személyesen ismerje és szeresse Jézus Krisztust. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet neked. Amen.

Isten üzenete, Kós Ádám, a magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 119. Zsoltár 129-től 136-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ez alkalommal az Evangéliumi Kiadó kiadásában megjelent könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni. A Mester nyomdokában. Freshman Károly rabbi önéletrajza. Freshman Károly 1819-ben született Liptószentmiklóson. Egy csodálatos fekvésű, vág folyó melletti településen az akkori Magyar Királyság területén. Szülei elkötelezett hívei voltak a zsidóvallásnak. A legjobb prágai jesivában szerzett diplomát, majd visszatért hazájába. Házasság kötése után üzleti tevékenységgel is próbálkozott, de többszöri kudarc után hitközséget keresett és rabiként tevékenykedett. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején más zsidókhoz hasonlóan csatlakozott a jogokért és a szabadságért folytatott küzdelemhez, ezért a leverése utáni bizonytalan helyzetben elhagyta az országot, és Kanadában költözött családjával. A rabbi önéletrajza. Első éveim. 1819-ben születtem Liptószentmiklóson, egy csodálatos fekvésű vág melletti településen a Magyar Királyság területén. Szüleim mindketten Magyarországon születtek, és nagyon elkötelezett hívei voltak a zsidóvallás sajátos hitvilágában. Nagyapám apai ágon Miskolcon, Magyarország egyik északi városának zsinagógájában volt rabbi. Anyai nagyapám örök életében sámesz volt egy zsinagógában. Apámat 13 gyermekkel áldotta meg a Teremtő, akik közül én voltam a legidősebb. Testvereim közül mindössze 4-en maradtak meg mostanáig. Apám egyetlen gyermek volt, de valamilyen okból nagyon fiatalon elhagyta atya házát, és Itáliába, a ragyogó égbolt és balzsamos szellők országában költözött. Ott is maradt, mindaddig, amíg férfi korban nem lépett. Bár nagyon felvirágzott az üzlete, úgy érezte, hogy nem jó az embernek egyedül. Úgy tűnik, Itália szép lányai nem felelte meg ízlésének, hisz visszatért szülő hazájába, és letelepedett Szentmiklóson, ahol röviddel ezután feleségül vette jó anyámat, aki akkoriban a legcsinosabb lány volt a zsidó hitközségben. Itt folytatta kereskedését, ami miatt egy hosszú életen át ki volt téve a forgandó szerencsének. Sosem volt gazdag, de mindig becsületes és lelkiismeretes, pontos volt vallási kötelességeinek teljesítésében. Hitében diadalmasan halt meg, 71 évesen érett korban. Őseink hagyománya szerint családunk Benjamin törzséből származik. Ezt azonban sosem lehetett bizonyítani. Nincs ma olyan élő zsidó a világon, aki képes megmondani, hogy a 12 törzs közül melyikhez tartozik. Legtöbbjüknek még a hagyományon alapuló ismeretük sincs törzsükről. Mára már a levitákban sem lehet bízni, akik a leghosszabb ideig megtartották ezt a tudást. Kétségtelenül sokan állítják azt, hogy ebből a törzsből származnak minden alap nélkül. A különböző törzsi kapcsolatok bizonyításának lehetősége ellehetetlenült, amikor Nagy Heródes elégette a nemzetségtáblákat tartalmazó összes kéziratot. Ezzel az volt a célja, hogy megakadályozza, hogy bárki bebizonyítsa, hogy olyan hatalom bitorlója, amelyre nincs jogos igénye, amit egyébként megtehettek volna. Amikor még egészen kicsi gyermek voltam, olyan gyönyörűnek tartottak, hogy emberek jöttek közelről és távolról is, hogy megnézzenek. Most nagyon nehéz ezt elhinnem, ha a tükör bizonyságára hagyatkozom. Minden gyermekről azt mondják,

hogy szép. Sok ember vallja, hogy a legegyszerűbb módja az anya szívélyességének megnyerésére az, hogy hízelejni kell a babának. Talán többet kaptam ebből, mint ami megillett. Amikor 3 éves voltam, elvitt az iskolába egy nem zsidó szolga, akinek az volt a dolga, hogy oda-vissza hordozzon a vállán. Később gyakran gondoltam rá, milyen furcsa, hogy először egy nem zsidónak kellett elvinni az iskolába. Ott kezdtem el tanulni a Héber ABC-t, amely minden bizonnyal az első lecke, amelyet egy zsidó gyermek kap az iskola megkezdésekor. Az első vallási parancs, amit megkaptam, a rojtok szertartásával kapcsolatos volt. Ezt anyám tette meg azzal, hogy rámadott egy ruhadarabot, amelynek mind a 4 sarkán volt egy rojt. Ezt attól fogva állandóan hordtam. Amikor már egy kicsit tudtam beszélni, minden reggel étkezés előtt anyám megkért, hogy kérjek áldást és csókolja meg a rojtokat. Ez a szertartás nagy jelentőséggel bír az ortodox zsidók körében, összhangban van Isten Mózesnek adott parancsával. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd nekik, hogy készítsenek maguknak rojtot ruháik szögleteinek nemzedékeiken át, és tegyenek mindegyik szöglet rojtjára 2 bíbor zsinort. E ruhadarab viseletének szerepe az volt, hogy minden alkalommal, amikor a rojtokra néztünk, megemlékeztünk az Úrnak, ami Istenünknek minden parancsolatáról, és megtettük azokat, és hozzájárult ahhoz, talán épp annyira, mint a többi előírás, hogy emlékeztessen minket arra, hogy különleges nép vagyunk. Az első megtanított szentírási lecke, amelyet minden zsidó apa és anya megpróbál gyermekei szívébe vesni, a következő volt. Halljad, Izrael, az örökkévaló, ami Istenünk, az örökkévaló egy. Szeresd az örökkévalót, a te Istenedet, egész szíveddel, egész lelkeddel és egész erőddel. Milyen kár, hogy nem fűzték hozzá szabadítónk gyönyörű kiegészítését és a fele barátodat, mint önmagadat. Sajnos arra tanítottak minket, hogy gyűlöljük és megvessük nem zsidó szomszédjainkat. Ezt olyan igazságként adták át, mint ami tökéletesen összhangban áll azzal, hogy szeressük Isten teljes szívünkkel. A fent idézett verset szinte minden alkalommal elmondjuk áhítatunk részeként, minden egyes reggel, amikor felkelünk, és este, mielőtt visszavonulunk pihenni. A szavak Shma Izrael, ami azt jelenti halljad Izrael. A zsidók sibboletje az egész világon. Az első emlékem arra az időre nyúlik vissza, amikor 4 éves voltam. Világosan emlékszem rá, hogy körülbelül ez időtájt apám csinált egy nagy ünnepet a házunkban, amelyet Sudának neveztek. Az ortodox zsidók között szokásban volt, hogy amint a gyermekük el tudja olvasni az Ószövetség első fejezetét héber nyelven, a gyermek valamennyi barátját, rokonát és társat meghívták, hogy találkozzanak egy bizonyos szabbaton azért, hogy ezt megünnepeljék. Ez rendszerint bőséges étkezésből áll, mint például finom sütemények, szilva, diófélék, stb. Egy pohár tiszta szőlőből készült borral. Az a kisgyerek, akinek tiszteletére rendezték az ünnepséget, kapott egy új ruhát. Ezúttal én voltam az, akinek az áhított kincset szánták. Ó, kicsi szívem, hogy duzzadt a büszkeségtől, amint lepillantottam a mellényemre, ahol egy sor ezüst gomb csillogott, és arra gondoltam, mennyivel csinosabb vagyok, mint bármelyik társam, vagy bárki a társaságomból. A hiúság, vagy a büszkeség talán a bukott emberiség természetének egyik jellemzője. De úgy vélem, hogy egyik szegény halandó sem kapott belőle akkora részt, mint amekkora rám esett. Ha a frenológia tudományában megbízhatunk, nagy fejlettséggel kellett rendelkeznem a koponyának azon részén, ahol az önérzet helye található. Alázatosan be kell ismernem, hogy legkorábbi emlékeimtől mindaddig, amíg Isten végtelen irgalmában meg nem változtatta lelkemet, ezt a gonoszságot tápláltam magamban, ami már ilyen korán, ezen a szertartáson megmutatkozott. De ez nem feltétlenül egy természetes hajlam vagy fejlődés miatt lehetett, hanem inkább az oktatás miatt. Sohasem tanítottak arra, hogy ezt bűnnek tartsam. Ellenkezőleg. Abban a hitben nőttem fel, hogy ez erény, amit Isten a bölcseknek és a gazdagoknak adja, és mivel bölcseknek és gazdagnak is tartottam magam, úgy véltem, ezt szükségszerűen táplálnom kell. Bízom abban, hogy amióta képes lettem arra, hogy levetkőzzem az óembert a maga cselekedeteivel, ezt is letettem a többi óemberi tulajdonság közé. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel minden érdeklődő számára,
Ugyanakkor sok más kiadványunk is vannak az evangéliumi kiadótól. Akik érdekeltek ebben, bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélió Koposszú út 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk. Honlapunk www.biblosalapítvány.org

Műsorunk hátra levő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Kegyelmi Ajándék című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.

kegyelmi ajándék. A görög kifejezés jelentése. Az a görög kifejezés, amit az Új Szövetség itt használ, így hangzik: kariszma. Ez a kariszból, a kegyelem szóból származik. A kariszma ajándék. A kariszma olyas valami, ami lenyűgöz, csodálkozást és örvendező meglepetést okoz. Az az ember, akinek karizmája van, olyan benyomást gyakorol ránk, mint amilyent akkor érzünk, ha valakiről azt mondjuk: ez Isten áldotta ember. Karizmán egyúttal mindig nagy és gazdag adományt értünk, ahogyan az méltó egy hatalmas adományozóhoz. Valami olyant, amit bőséggel adnak úgy, hogy a megajándékozott a teljességből meríthet. A kegyelmi ajándékokat szolgálatra kapjuk. Egyes helyeken az Istentől kapott új életet is karizmának nevezi az írás, például a Római Levél 5. részének 16. versében. Általában azonban olyan közvetlenül a lélek által munkált különös adományt vagy képességet értünk ezen, amelyet a keresztjének a gyülekezet szolgálatára kapnak. Ezek a kegyelmi ajándékok sosem arra valók, hogy egyes személyiségeket mások fölé emeljenek, mert velük kapcsolatban mindig a közjavára gondol Isten. Erről szól a Korintusbeliekhez írott 1. levél 12. részének 7. verse, vagy a 14. rész 4. verse. Ahol az ember ilyen ajándékokat nem állít odaadással és alázatosan az összesség vagy egyesek szolgálatába, ott a legragyogóbb ajándékok is üresek és jelentéktelenek. Szól erről az 1. Korintusi levél 13. részének 1. verse. Az ilyen ajándék minden értékét elveszti, amint elválik a megajándékozott az adományozótól és annak akaratától. A kegyelmi ajándékok közül különösen a következőket említi az írás: a szólásban való bölcsességet. Ez az az ajándék, amikor az ember azt mondja, ami az adott pillanatban célba talál, és ezt úgy mondja, hogy a hallgatóknak ne legyen módjuk az igazság elől kitérni. Például István beszéde. A megismerés beszédét, vagyis azt a képességet, amely az igazságot belső összefüggésében tárja fel, és behatol Isten titkainak mélyére. A hitet, azt a különleges hitbeli erőt, amely hegyeket mozdít ki helyükből, amely semmiféle meggondolástól nem riad vissza, és utat tör az egész gyülekezetnek a legnagyobb nehézségeken keresztül is. A beteggyógyítás ajándékát, amely felülről való megelevenítő erőnek közvetlen közléséből ered. Cselekedetek könyve 3. részének 6. verse. Különleges erőkihatás ajándékát, Cselekedetek könyve 9. részének 36. verse. A jövendőlést vagy profétálást, amin nem csak a jövendő hirdetésének adományát kell értenünk, hanem azt az ajándékot, amely múltat, jelent és jövőt isteni módon áttekint. A szellemek megvizsgálását, megpróbálását, ami megtanít éles szemmel különbséget tenni isteni és sátáni szellemi hatások között. A nyelveken szólás ajándékát, az a képesség, amely időnként ismeretlen nyelveken szól,
legyen az emberi nyelv, vagy az angyalok nyelve. Első Korintusi levél 13. részének első verse, Apostolok cselekedetei könyve 2. részének 4. verse. Megemlít az írás még különleges ajándékokat a tanításra, a pásztorolásra, a gyülekezet vezetésére, az irgalmasság szolgálatára. Erről olvasunk az első Korintusi levél 12. részében, valamint a Római levél 12. részében. Az ajándék határa a szolgálat határát is jelenti. A gyülekezeti szolgálatok azok szerint a kegyelmi ajándékok szerint oszlottak meg, amit kiki felülről kapott, úgy, hogy az adomány és a feladat összhangban áll egymással. Pál nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy a gyülekezeti munkában senki se lépje túl kegyelmi ajándékának határait, mindenki ajándéka mértéke szerint szolgáljon, és engedje át azokat a munkaterületeket, amelyek nem neki valók, azoknak, akiknek erre karizmájuk van. Római levél 12. része, 38. vers. Különbséget kell tenni a léleknek a gyülekezetben való különös szolgálatára képesítő adománya és a Szent Lélek mint ajándék között, aki egyedül létesít kapcsolatot Krisztus és a gyülekezet között.

Az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Kegyelmi Ajándék című részt felolvasta rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Felekezetközi rovatunk múlt hétfői ismétlését hallhatták Szecsüri Árpád szerkesztésében.

0: Pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Seres Enikő Alíz vagyok, és köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit hajnalban a Homokóra műsorunkban. Hangolódjunk rá az előttünk álló órára, de előtte hallhatják Cseri Kálmán, református lelkipásztor és egyházi író gondolatát a mai napra. A hálaadás nagy gyümölcse mindig az, hogy észreveszem azt, aki adta. Az ajándékokról feltekintek az ajándékozóra, és kiderül. Az életem legnagyobb kincse ő maga. Korlátlan bőségben tetszés szerint kóstolgathatnak kedves hallgatóink azokból a zeneművekből, amelyeket szerzői kedvenc fogásai közé helyezett el a zenélő köntös pultján a szerkesztő Nagy Ibolya.
3: Zenélő köntös.
4: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
5: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Petrás Gabriella gasztronómiai újságírónő, levelezésük és naplóik tanulmányozása, valamint a kortársak és barátok visszaemlékezései alapján több zeneszerző kedvenc fogásait azonosította, amelyek mellé mai műsorunkban egy-egy kompozíciójukat is kínáljuk kóstolásra kedves hallgatóink számára. Johann Sebastian Bach szerette a füstölt sonkát, a szardíniát, a csukahalat, a marhahúst, a sült bárányt, a spenótot és a zöld borsót. Kedvelte a kandírozott citromszeleteket, és nagy kávé imádó volt, amiről a kávékantáta is tanúskodik.

Elhangzott Bach kávékantátájából az Ey, wie schmeckt der Kaffee süße kezdetű ária Emma Kirkby előadásában. Közreműködött az Academy of Ancient Music zenei vezető Christopher Hogwood. ABC sorrendben haladva Bartók Béla kedvence egy családi recept szerint készült diós kalács volt. Amerikában, Los Angelesben megkedvelt az avokádót és a Waldorf salátát is, ami

Zemplényi Kornél előadásában hallottuk a Gyermekeknek ciklus 15. darabját. Ludwig van Beethoven a tojásban gazdag erőlevest és a parmezános makaronit szerette. A húsoknak nem volt nagy rajongója, a halakat viszont szerette. Egyik kedvence a sárga tőkehal volt burgonyával.

Beethoven hat ekoszézet Wilhelm Kempf előadásában hallottuk. Frédéric Chopin következik, akinek kedvence a zrazi nevű lengyel étel volt. A tojásos, zöldséges töltelékkel gazdagított marhahúsnál csak a zenét szerette jobban a szerző, írja Petrás Gabriella.

Chopin 19-es számú S-dur prelüdjét Ivo Pogorelich előadásában hallottuk. Kodály Zoltán a tojásos lecsóért volt oda, a hagymát szalonnán megpirította, majd szeletelt paprikát és paradicsomot dobott rá, besűrítette tojással és krumplis gombóccal fogyasztotta. A pulyka mellett kaprospaprikás mártással és zöldséges rizssel kedvelte.

Zembléni Kornél előadásában hangzott el Kodály Zoltán Székelykeserves című zongora darabja. Liszt Ferenc az egyik legegyszerűbb étel a rántotta mellett tette le a voksát, bármikor képes volt megenni belőle egy jókora adagot. Favoritjai közé tartozott a mandulás bundába csomagolt pulyka mell, amit reszelt sajttal koronázott meg.

Liszt Desdur transzcendens etüdjének első változatát hallottuk William Wolfram előadásában. Wolfgang Amadeus Mozart kedvenc étele a sült kappan és a fácán sült volt. Kedvelte a májgombóclevest, a rákot és a marhanyelvet, de a káposztát és a galambot is.

az Ibolya, vagyis a Das Veilchen című dalt Elisabeth Schwarzkopf adta elő, zongorán kísért Walter Gieseking. Giacomo Puccini diákként minestronéval, azaz levessel töltötte meg korgó gyomrát, mert másra nem volt pénze. Amikor aztán már nem kellett spórolnia, sült fácánt, fogolyhúst és angolnás tésztát falatozott, a fokhagymáért pedig továbbra is rajongott. Luciano Pavarotti előadásában hallgatjuk meg a Nessun Dorma kezdetű áriát, utolsó, befejezetlen operájából, a Turandotból. Az 1994-es három tenorkoncerten vezényel Zubin Méta.

Verdi a parmai szakácsművészet nagy rajongója volt, és a főzéshez saját zöldségeit használta. Kedvenc levese a tarhonyás krumpli leves volt, amit pirított szalonnával, hagymával és sajttal készített. Imádta a parmai sonkát, de szerette a szószokat és az édességeket is, amilyen a mandulás gyümölcskenyér, azaz a panettone. A Traviata című opera Bordalát az első felvonásból Luciano Pavarotti és Joel Sutherland adja elő. A londoni opera kórusát és a nemzeti filharmonikusok zenekarát Richard Bonynge vezényli.

0: Verdi brindizijével emeltük kocintásra poharainkat a műsorban felsorolt finomságok leöblítésére. A zenélőköntös mai kiadása ezzel véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.
2: Ez lett volna a zenélőköntös komoly zenei rovatunk Nagy Ibolya szerkesztésében. A folytatásban a jazz szerelmeseinek kedvezünk, következik a Soul Power Daydream és a Dolphin Dance az első Andreas von Wangenbein, majd Herbie Hancock előadásában.

Ez volt a Soul Power Daydream és a Dolphin Dance az első Andreas von Wangenbeintól, majd Herbie Hancocktól. Késő éjszakai homokóra című műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ne menjenek messzire, mert reggel 6 és 8 óra között már az Ébresztő című információs magazinunkkal jelentkezünk. Hozzuk a legfrissebb híreket, a legfontosabb aktuálisokat, és jön a Credo hitépítő rovat is. Tartsanak velünk reggel is! Hallgathatnak minket a 88.3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, elérhetőek vagyunk a 0264 441 968-as telefonszámon, illetve az agnus@agnusradio.ro e-mail címen. A nap gondolatával búcsúzom, amelyet Cseri Kálmán református lelkipásztor és egyházi író hozott ma nekünk. A hálaadás nagy gyümölcse mindig az, hogy észreveszem azt, aki adta. Az ajándékokról feltekintek az ajándékozóra, és kiderül, hogy az életem legnagyobb kincse ő maga. Ez a gondolat kísérje végig a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm a figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Sereseni Kőaliszt hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 1-én, kedden az Ágnus Rádió reggeli ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő reggel 6 óra. Most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt kormányfőjelöltje, szeptember közepéig új kabinetet akar. Új szív- és érsebészeti központot adtak át Marosvásárhelyen. Grindeanu szerint nem változott az RMDS kormányalakítással kapcsolatos álláspontja. Szigorúbb uniós szabályozás alá kerül a ChatGPT, a Reddit és a Roblox. Most pedig következzenek a részletek. Sorin Grindeanu tegnap Sinaján kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt saját miniszterelnök jelöltet javasol a kotrocsenyi kormányalakítási konzultációkon, és ő vállalja ezt a tisztséget, írja az Acer Press. Korábban hangsúlyozta, a PSD nem támogat olyan kormányzati konstrukciót, amelynek nem része. Sajtótájékoztatóján a pártelnököt arról kérdezték, hogy a PSD hajlandó lenne lemondani a miniszterelnöki tisztségről, ha nem sikerül szociáldemokrata kisebbségi kormányt alakítani. A politikus közölte, hogy a PSD miniszterelnök jelöltje továbbra is a pártelnök. Grindeanu elmondta, a párt két változatot támogat. Kisebbségi PSD kormány vagy a PSD köré szerveződő kabinet. Hozzátette, a szociáldemokraták tegnap kijelölték a tárgyalási keretet a többi politikai szereplővel folytatandó egyeztetésekhez. A PSD elnöke hangsúlyozta, hogy az államfőnek minél előbb nevesítenie kell a miniszterelnök jelöltet, hogy Románia gyorsan visszatérjen a normális menetrendhez. Szerinte a nyári hónapokban nehéz lett volna megszavazni egy új kormányt, de kedden megkezdődik a parlament rendes ülésszaka. Azt szeretném, ha szeptember 15-éig teljes jogkörű kormánya lenne Romániának, jelentette ki Grindeanu. Új szív- és érsebészeti központot adtak át tegnap Marosvásárhelyen, tájékoztatott az RMDS. A közlemény szerint az eseményen Cseke Attila ügyvivő tárcavezető elmondta, hogy az Egészségügyi Minisztérium uniós és állami forrásokból több mint 782 millió lejjel támogatta a beruházást. A miniszter tájékoztatása szerint az új központ nem csak Maros megye, hanem Székelyföld és egész Erdély betegeinek ellátását javítja, és megerősíti Marosvásárhely szerepét Románia egyik meghatározó szív- és érrendszeri gyógyító központjaként. A 19.400 négyzetméteres új épület korszerű körülményeket biztosít mind a betegek, mind az egészségügyi személyzet számára, és egy fedél alá hozza azokat a szolgáltatásokat, amelyek korábban több épületben széttagoltan működtek. A 219 ágyas központban modern műtőblokk, intenzív terápiás egység, gyermek és felnőtt kardiológiai részlegek, valamint korszerű laboratóriumok és képalkotó szolgáltatások kapnak helyet. Az egy helyen elérhető ellátások javítják a betegellátás minőségét és hatékonyságát. Az új marosvásárhelyi központ korszerű ellátást biztosít a súlyos szívbetegséggel küzdő gyermekeknek, a komplex beavatkozásra szoruló felnőtteknek és a kritikus állapotú betegeknek itthon. Biztonságos környezetben. A Szociáldemokrata Párt elnöke Sorin Grindeanu tegnap kijelentette, hogy nem változott az RMDS kormányalakítással kapcsolatos álláspontja. A politikus színajai sajtótájékoztatóján arról kérdezték, kapott-e választ az RMDS-től egy kisebbségi szociáldemokrata kormány támogatásáról, és a szövetség részt venne egy ilyen kormányban a PSD mellett. Grindeanu emlékeztetett arra, hogy korábban az RMDS a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség miniszterelnök jelöltje, Siegfried Muresan támogatásáról döntött, és nem módosított az álláspontján. Ha pedig a PSD vagy más pártok egy másik miniszterelnök jelöltet javasolnak, az RMDS-nek el kell majd döntenie, támogatja-e az illetőt, és ha igen, csak a parlamentből vagy kormányzati részvétellel, magyarázta, hozzátéve, hogy nem kíván az RMDS nevében nyilatkozni. Nagyon népszerű online keresőprogrammá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformán nyilvánította a Reddit-et, valamint a Robloxot tegnap. Az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet besorolásában, írja a Magyar Távirati Iroda. A brüsszeli közlemény szerint a minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat az üzemeltetőik nyilatkozata szerint havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az EU-ban, és ezzel elérik a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet szerinti minősítés küszöbértékét. A vállalatoknak 4 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy teljesítsék a besorolásból adódó kötelezettségeket. Ezek közé tartozik, hogy vizsgálniuk és mérsékelniük kell a szolgáltatásaikból és algoritmikus rendszereikből eredő rendszerszintű kockázatokat, amelyek jogellenes tartalmak terjesztésével, illetve a kiskorúakra, a felhasználók fizikai és mentális jólétére, az alapvető jogokra, a választási folyamatokra és a közbiztonságra gyakorolt negatív hatásokkal kapcsolatosak. A tegnap bejelentett minősítéssel az Európai Bizottság ez idáig 28 nagyon népszerű keresőprogramot és óriás platformot jelölt ki a digitális szolgáltatásokról szóló törvény hatálya szerint, tájékoztattak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az anyaméhben formált. Én, az Úr alkottam mindent. Egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. Ézsaiás próféta könyve, 44. fejezet, 24. verse.

0: mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Zsidókhoz írt levél, 3. fejezet, 4. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. verse alapján szól hozzánk, a magyarországi Kocsis Áron a Hajdunánási Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységről című könyvből, a Kozmikus Zsaru című részt hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatárs olvas fel. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békességet, Kocsis Áron hajdonánási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai igé szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól hozzánk, a 11. fejezetnek 22. versétől kezdődően a 23. versig bezárólag. A Kabceélből való Benájá, Jójádá fia, kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát, ő ment le egy verembe is, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Ugyan ő vágott le egy 5 könyöknyi magas egyiptomi embert is, bár az egyiptomi kezében akkora lándzsa volt, mint a szövőszék tartófája. Ő meg csak bottal ment rá, de kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és saját lándzsájával ölte meg. Kedves testvérek, vannak bizonyára olyan események, amelyek valamelyik különleges természeti jelenséghez kötődik. Ott vannak emlékezetünkben azok a különleges helyzetek, amikor lehet, hogy éppen vihar volt, lehet, hogy éppen esett a hó, lehet, hogy éppen nagy meleg volt, de valami történt, valami különös dolog ment végbe. Ha emlékszünk a különleges egyház történeti eseményre, Luther Márton megtérése is az ő elköteleződésének egyik nagy pillanata egy erdei viharhoz kötődik. A Kabceéli Benájá Dávid király egyik vitéze volt, aki egy különleges hőstettet vitt véghez, amikor egyszer esett a hó. Olyan hőstettet, amely belekerült a Szentírásba, amely méltóvá vált arra, hogy megjegyezzék. Hőstett volt ez, egy oroszlán győzött le. Ennek a fajnak az izraeli megjelenése természetes volt, jelenléte természetes volt ebben az időszakban. A római korban azonban már egyre inkább kipusztította az ember, és el is tűnt a mai időszakra Palesztina vidékéről. Egy oroszlán győz le, és milyen különös, hogy Dávid vitéze ugyanolyan vadállattal száll szembe, mint maga az ő vezére, királya, Dávid is. Hőstett ez. Egy olyan pillanatban egy olyan eseményhez kötődik, amikor egyszer hó esett. Izrael lakói számára a hónak a jelensége nagyon különös és egyedi volt, bár messze Libanon csúcsai, amelyek 3000 métert is közelítenek, az örök hó határát is meghaladják, láthatták az emberek ebben a korszakban is a havat, de az, hogy esett volna, az nagyon ritka esemény volt. Vannak ilyen ritka események. És ezekben a ritka pillanatokban, amikor az ember verembe kerül, akkor valahogy bevésődnek, valahogy rögzülnek azok az emlékek, azok a helyzetek és szituációk. Egy oroszlánnal a verembe végez Benájá. Egy olyan verembe, ahonnan nincs menekvés. Egy olyan verembe, amely szűk, mély és az ember számára nem túl kényelmes hely. De miért megy oda? Miért is kerül oda Benájá? Vélhetően nem egy csapdába esett oroszlánnal végez, hanem sokkal inkább egy rejtőzködő fenevaddal száll szembe, aki őt és az ő bajtársait egyaránt veszélyezteti. Nem a vadászat élményéért, nem a hőstettnek a kutatásáért, nem azért, mert szeretne kitüntetést nyerni és elismerést, hanem azért vállalja ezt a nagy fenyegettetettségű helyzetet, mert tudja azt, hogy neki küldetése, neki feladata van. Meg kell mentenie az övéit. Meg kell védenie, és ezáltal lesz hős, mert egy olyan cselekedetet visz végbe, amely kimozdítja őt az egyszerű helyzeteiből, amely a közösségért való önfeláldozását jelenti. Benájá, Dávid királynak hős vitéze. Ott van vele, amikor bujdosnia kell Saul király haragja elől. Ott van vele a pusztába, osztozik, osztály részét vállalja ki az ő üldöztetésének. És még olvasunk két nagy hőstettét, vagy két moábita bajnokot is legyőz, és egy hatalmas méretű egyiptomi harcost is. Szinte mondhatnánk azt, hogy ezek alapján teljes mértékben példa, hasonló minta, mint Dávid király. De a szabadítás, a párbajok, a harcok győzelme, a nagy kitüntetés, hiszen később ő lesz majd a testőrség parancsnoka, nem jelent biztosítékot, hogy az ember ne követne el hibákat. Benájának is lesznek olyan tettei, amelyek politikai gyilkosságok, amelyek
nem vállalható tettek és cselekedetek. Kedves testvérek, itt van egy hős, egy katona. Itt van egy olyan ember, aki követi az ő vezérét. Vajon mi ugyanígy tudjuk-e követni a mi legnagyobb vezérünket, a mi legnagyobb parancsnokunkat, Jézus Krisztust, akinek parancsnoksága alatt az ember tud nyerni olyan bátorságot, tud az ő szívébe költözni olyan erő és lendület, hogy akár még a verembe, még akár oroszlánokkal is megküzdeni képessé válik. Tudunk-e így a félelmek, a bűnök, a kísértések, a függőségek, a konfliktusos helyzetekkel szembeszállni, az oroszlánokkal felvenni a harcot, megvívni emberi küzdelmeinket, megvívni azokat, amelyek nem

0: Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el a zagyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek kereszténységről című könyvből, a Kozmikus Zsaru című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.
1: A kozmikus zsaru. Az ünneprontó mítosza. Sok ember úgy képzeli el Istent, hogy egyfajta kozmikus zsaruként áll a galaxisok között, mint egy forgalomirányító rendőr. Hé, te? Igen, te. Úgy tűnik, mintha jól éreznéd magad. Ezt azonnal abba hagyod, világos? Te meg ott, azzal a filmmel? Mi is a besorolása? 16 év? 18 év? Piros karika? Szépen kikapcsolod most lassan és nyugodtan. Na és mi az a párocska ott abban a sötét sarokban összetapadva a szájuknál? Te vagy a Cindy? Meg Robert. Tudhattam volna. Ezt befejeztük. Addig semmi ilyet nem akarok látni, ameddig én figyelek itt a környékre. Isten. A kozmikus ünneprontó. Pedig mi csak egy kis vidámságot akarunk. Isten meg el akarja venni tőlünk. Ezzel szemben az ördögöt úgy képzeljük el, mint valami vidámságot kedvelő kis csibészt. Flip Wilson a komikus tette népszerűvé a mondást. Az ördög késztetett erre. Mintha az ördög valami jó haver lenne, aki semmi más nem akar, csak segíteni nekünk, hogy jól érezzük magunkat. A mi hazugság. Az ördögöt nem érdekli, hogy vidám vagy-e. Az egész lényedet gyűlöli. El akar emészteni. Péter azt írja róla, hogy az ördög folyton keresi, kit nyeljen el, hogy megsemmisítsen. Jézus is új megvilágításban helyezte a dolgokat, és szétzúzta ezt a tévhitet, amikor így szólt. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. János evangéliuma 10. részének 10. verse. Az ördög nem törődik a vidámságoddal. Lopni, ölni és pusztítani akar téged. Isten nem akarja tönkretenni az örömeidet. Azt akarja, hogy élvezd az életet, élvezd ki teljesen, bővölködj benne. Azt akarja, hogy megtapasztalhassd a teljes és örömteli életet, azokat az örök örömöket, amikről a Zsoltáros is beszélt. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. A 16. Zsoltár, 11. verse.

A Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler, Ne dobd el a zagyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Kozmikus Zsalú című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Az elmúlt percekben Krédó hitépítő műsorunkat hallhatták Szecsődi Árpád szerkesztésében. Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szeptember 1-én, kedden, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket. A Micseri Kálmán református lelkipásztor és egyházi írótollából származik, és így hangzik. A hálaadás nagy gyümölcse mindig az, hogy észreveszem azt, aki adta. Az ajándékokról feltekintek az ajándékozóra, és kiderül, az életem legnagyobb kincse ő maga. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk Kecskés Csabával, ezután pedig kuktarovatunk következik. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírösszefoglalónk következik.

Híreink először címszavakban. Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt kormányfőjelöltje, szeptember közepéig új kabinetet akar. Új szív- és érsebészeti központot adtak át Marosvásárhelyen. Grindeanu szerint nem változott az RMDS kormányalakítással kapcsolatos álláspontja. Szigorúbb uniós szabályozás alá kerül a ChatGPT, a Reddit és a Roblox. Most pedig következzenek a részletek. Sorin Grindeanu tegnap Sinaján kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt saját miniszterelnök jelöltet javasol a kotrocsenyi kormányalakítási konzultációkon, és ő vállalja ezt a tisztséget, írja az Ager Press. Korábban hangsúlyozta, a PSD nem támogat olyan kormányzati konstrukciót, amelynek nem része. Új szív- és érsebészeti központot adtak át tegnap Marosvásárhelyen, tájékoztatott az RMDS. A közlemény szerint az eseményen Cseke Attila ügyvivő tárcavezető elmondta, hogy az Egészségügyi Minisztérium uniós és állami forrásokból több mint 782 millió lejjel támogatta a beruházást. A miniszter tájékoztatása szerint az új központ nem csak Maros megye, hanem Székelyföld és egész Erdély betegeinek ellátását javítja, és megerősíti Marosvásárhely szerepét Románia egyik meghatározó szív- és érrendszeri gyógyító központjaként. A Szociáldemokrata Párt elnöke Sorin Grindeanu tegnap kijelentette, hogy nem változott az RMDS kormányalakítással kapcsolatos álláspontja. Grindeanu emlékeztetett arra, hogy korábban az RMDS a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség miniszterelnök jelöltje Siegfried Murashan támogatásáról döntött, és nem módosított az álláspontján. Ha pedig a PSD vagy más pártok egy másik miniszterelnök jelöltet javasolnak, az RMDS-nek el kell majd döntenie, támogatja-e az illetőt, és ha igen, csak a parlamentből vagy kormányzati részvétellel, magyarázta, hozzátéve, hogy nem kíván az RMDS nevében nyilatkozni. Nagyon népszerű online keresőprogrammá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformán nyilvánította a Redditet, valamint a Robloxot tegnap. Az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet besorolásában, írja a Magyar Távirati Iroda. A vállalatoknak 4 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy teljesítsék a besorolásból adódó kötelezettségeket. Ezek közé tartozik, hogy vizsgálniuk és mérsékelniük kell a szolgáltatásaikból és algoritmikus rendszereikből eredő rendszer szintű kockázatokat, amelyek jogellenes tartalmak terjesztésével, illetve a kiskorúakra, a felhasználók fizikai és mentális jólétére, az alapvető jogokra, a választási folyamatokra és a közbiztonságra gyakorolt negatív hatásokkal kapcsolatosak. A tegnap bejelentett minősítéssel az Európai Bizottság ez idáig 28 nagyon népszerű keresőprogramot és óriás platformot jelölt ki a digitális szolgáltatásokról szóló törvény hatálya szerint, tájékoztattak. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezem, a következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Kecskés Csabával.

Szeptember 1-e az év 244. szökő évben 245. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 121 nap van hátra. Nézzük meg, melyek azok a fontosabb események, amelyek szeptember 1-én történtek. 1367. szeptember 1-én 5. Orbán pápa engedélyezi Nagy Lajos magyar királynak tudományegyetem alapítását Pécsett. A levélben többek között ez áll. Magyarország királyának kérésére rendeljük, hogy Pécs városában legyen Studium Generale, amelyben az egyházi és polgári törvény s minden más nem tilos tudomány a hittudományon kívül tanítassék. 1725. szeptember 1-én Esterházy Imre veszprémi püspököt kinevezték esztergomi érsekké. 1859-ben ezen a napon üzembe helyezik az első Pullman típusú vasúti hálókocsit. 1872-ben ezen a napon Budapesten megalapítják a Magyar Iparművészeti Múzeumot. 1881. szeptember 1-én megnyílik Budapesten az első polgári leánynevelő iskola a budvári Domokos Kolostor helyén, a mai Szilágyi Erzsébet gimnázium elődje. Első vezetője Póra Ferenc volt. 1892. szeptember 1-én átadják éjfélkor az Erzsébet hidot Komáromban. 1916-ban ezen a napon Bulgária hadat üzent Romániának az első világháborúban. 1925-ben ezen a napon a Richter skála szerint 7,9-8,3 erőségű földrengés rázza meg Tokiót és Jokohamát több mint 100 000 ember halálát okozva. 1939. szeptember 1-én a II. Világháború kezdete a náci Németország megtámadja Lengyelországot. 1944-ben ezen a napon Németországban kötelezővé teszik a zsidóknak a sárga Dávid csillagviselését. 1974. szeptember 1-én egy amerikai SR-71 Blackbird felállítja a mind a mai napig érvényes sebességrekordot, amikor New Yorkból Londonba repül 1 óra 54 perc, 56,4 másodperc alatt átlagsebessége 2310 km/h volt. 1985-ben ezen a napon francia és amerikai tudósok Robert Ballard vezetésével megtalálják az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsait Újfundlandnál. Ezek voltak tehát azok a fontosabb események, amelyek szeptember 1-éhez kötődnek.

Most nézzük meg, kik azok a híres személyek, akik mai napon szeptember 1-én születtek. 1210. szeptember 1-én született 10. Gergely pápa. 1642-ben ezen a napon született Bethlen Miklós erdélyi magyar államférfi történész. 1727-ben látta még a napvilágot Éder Xavier Ferenc, jezsuita hittérítő, Dél-Amerika utazó. 1808-ban ezen a napon született Hugó Károly, magyar drámaíró. 1832. szeptember 1-én született Veres Ferenc, magyar fényképész. 1862-ben ezen a napon látta még a napvilágot Kövesligeti Radó, csillagász, geofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1872-ben született Brühl Adél, Diósi Ödönné, vagyis Léda, Ady Endre múzsája. 1883-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Klem Antal, nyelvész, finnugorista, a magyar és a finnugor történet mondatan kiváló tudósa, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1910. szeptember 1-én születtek az Oldjai testvérek, Oldjai Aladár és Oldjai Viktor, ikrek voltak és építészek. Oldjai Viktor festőművész fiai. Életük és tevékenységük nem választható széllyel, mindent együtt végeztek, és minden díjat is együtt kaptak meg. 1930-ban ezen a napon született Tóth János, Kossuth díjas operatőr, a nemzetművésze. 1949. szeptember 1-én született Karinti Márton, Kossuth díjas magyar rendező, színházigazgató, író. 1951-ben ezen a napon született Nicu Ceaușescu, román politikus, Nicolae Ceaușescu fia. 1981-ben ezen a napon született Kocsis Tibor, magyar énekes, az X-Faktor 2011-es győztese. Ők voltak tehát azok az ismert személyek, akik szeptember 1-én születtek.

Most nézzük meg, kik azok az ismert személyek, akik szeptember 1-én hunytak el. 655-ben ezen a napon hunyt el első Márton pápa. 1159-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez IV. Adórián pápa. 1375-ben ezen a napon hunyt el Fülöp Orlinszi herceg, Orlinsz első hercege, 6. Fülöp királyfia. 1715-ben ezen a napon hunyt el 14. Lajos francia király. 1796-ban ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Gróf Teleki József főispán, katonaőr, műgyűjtő.

Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

0: A napkalendáriumát lapozhattuk fel Kecskés Csabával, a következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Ma, szeptember 1-én Egyed, Ignác, Artúr, Gedeon és Noémi névnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. Az Egyed férfi név a görögből latinosított Egidius rövidült formája, jelentése pajzsvivő, más vélemény szerint a régi magyar Egyed személynév az egy számnév vagy a szent jelentésű egy szó, ami ma az egyház szóban él, D. kicsinyítőképzés származéka. Jelentése ez utóbbi esetben egyetlenke vagy elsőszülött, illetve szentecske. Az Ignác a latin Ignitus név rövidülése, eredete és jelentése ismeretlen, de kapcsolatba szokták hozni a latin ignis, tűz szóval, női párja Ignácia. Az Artúr valószínűleg angol száz eredetű férfi név, jelentése esetleg medve. Egy római nemzetség névből való származtatása szintén bizonytalan. A Gedeon héber eredetű bibliai férfi név, jelentése ismeretlen. Egyesek szerint esetleg kétélű kard, kardfogó, sebzett kezű, romboló vagy pusztító. A Noémi héber eredetű bibliai női név, jelentése gyönyörűségem. Isten éltessen minden Egyed, Ignác, Artúr, Gedeon és Noémi nevű hallgatóinkat, és mindazokat, akik ma születésnapjukat, házassági évfordulójukat, vagy életük más fontosabb eseményét ünneplik. A következő dal nekik szóljon.

0: Ünnepeltjeinket Ákos, Nem kell más vigasz című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket még nagyon-nagyon sokáig. A következő percekben kuktarovatunkat hallhatják.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat kedreggeli kuktarovatunkban. Mai adásunkban egy különleges receptet hoztam el önöknek, ami mégis klasszikus, ami pedig nem más, mint a grízes tészta barack lekvárral.

Most pedig lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, ha 4 adagot szeretnénk készíteni ebből a finom édes tésztából. 50 dl metél tészta, 200 g búzadara, só ízlés szerint, 2 teáskanál porcukor, 2 dl víz, 4 teáskanál olívaolaj, 8 evőkanál sárga barackkrekvár.

Most pedig lássuk az elkészítést. A tésztát sós vízben feltesszük főni. Egy serpenyőben kevés olajon megpirítjuk a grízt aranybarnára. Amikor kész, elzárjuk a tűzhelyet. A tészta főzőlevéből öntünk rá kb. 1 decilitert. Lefedjük, állni hagyjuk egy ideig. Majd rászedjük a tésztát, jól összekeverjük, rövid ideig együtt sütjük. Tálalunk, a tányérra szedjük a tésztát, szórunk rá kevés porcukrot, és teszünk rá néhány kanállekvárt.

Most pedig lássuk még egyszer, hogy milyen hozzávalókra van szükségünk, ha 4 személyre szeretnénk készíteni a grízes tésztát barackleppárral. 50 dek a tészta, metélt, 200 g búzadara, só ízlés szerint, 2 teáskanál porcukor, 2 deci víz, 4 teáskanál olívaolaj és 8 evőkanál sárga barackleppár.

Remélem tetszett a kedves hallgatóknak a barackklekváros grízes tészta receptje. Ha esetleg ma ez lenne az ebéd vagy a desszert, a nosalti.hu oldalon megtalálható a recept. Én jó főzést kívánok Önöknek és jó étvágyat!

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Doktorovatunkkal legközelebb holnap 6.45-kor jelentkezünk. A következőkben Pápa Jóci és a Szulvív énekel nekünk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szeptember 1-én, kedden ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Cseri Kálmán református lelkipásztor és egyházi írótollából származik, és így hangzik. A hálaadás nagy gyümölcse mindig az, hogy észreveszem azt, aki adta. Az ajándékokról feltekintek az ajándékozóra, és kiderül, az életem legnagyobb kincse ő maga. Ez a biztató gondolat kísérjen minket a mai napon. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan híreket hallhatnak, majd jó hírcsendül, ezután pedig Krédó hitépítő rovatunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra, most híreink következnek. Híreink először címszavakban. Grindeanu a Szociáldemokrata Párt kormány főjelöltje, szeptember közepéig új kabinetet akar. Új szív- és érsebészeti központot adtak át Marosvásárhelyen. Grindeanu szerint nem változott az RMDS kormányalakítással kapcsolatos álláspontja. Szigorúbb uniós szabályozás alá kerül a ChatGPT, a Reddit és a Roblox. Most pedig következzenek a részletek. Szorin Grindeanu tegnap Sinaján kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt saját miniszterelnök jelöltet javasol a kotrocsenyi kormányalakítási konzultációkon, és ő vállalja ezt a tisztséget, írja az Agger Press. Korábban hangsúlyozta, a PSZ-e nem támogat olyan kormányzati konstrukciót, amelynek nem része. Sajtótájékoztatóján a pártelnököt arról kérdezték, hogy a PSZ-e hajlandó lenne lemondani a miniszterelnöki tisztségről, ha nem sikerül szociáldemokrata kisebbségi kormányt alakítani. A politikus közölte, hogy a PSZ-e miniszterelnök jelöltje továbbra is a pártelnök. Grindeanu elmondta, a párt két változatot támogat. Kisebbségi PSZ-e kormány vagy a PSZ-e köré szerveződő kabinet. Hozzátette, a szociáldemokraták tegnap kijelölték a tárgyalási keretet a többi politikai szereplővel folytatandó egyeztetésekhez. A PSZ-e elnöke hangsúlyozta, hogy az államfőnek minél előbb nevesítenie kell a miniszterelnök jelöltet, hogy Románia gyorsan visszatérjen a normális menetrendhez. Szerinte a nyári hónapokban nehéz lett volna megszavazni egy új kormányt, de kedden megkezdődik a parlament rendes ülésszaka. Azt szeretném, ha szeptember 15-éig teljes jogkörű kormánya lenne Romániának, jelentette ki Grindeanu. Új szív- és érsebészeti központot adtak át tegnap Marosvásárhelyen, tájékoztatott az RMDS. A közlemény szerint az eseményen Cseke Attila ügyvivő tárca vezető elmondta, hogy az Egészségügyi Minisztérium uniós és állami forrásokból több mint 782 millió lejjel támogatta a beruházást. A miniszter tájékoztatása szerint az új központ nem csak Maros megye, hanem Székelyföld és egész Erdély betegeinek ellátását javítja, és megerősíti Marosvásárhely szerepét Románia egyik meghatározó szív- és érrendszeri gyógyító központjaként. A 19.400 négyzetméteres új épület korszerű körülményeket biztosít mind a betegek, mind az egészségügyi személyzet számára, és egy fedél alá hozza azokat a szolgáltatásokat, amelyek korábban több épületben széttagoltan működtek. A 219 ágyas központban modern műtőblokk, intenzív terápiás egység, gyermek és felnőtt kardiológiai részlegek, valamint korszerű laboratóriumok és képalkotó szolgáltatások kapnak helyet. Az egy helyen elérhető ellátások javítják a betegellátás minőségét és hatékonyságát. Az új marosvásárhelyi központ korszerű ellátást biztosít a súlyos szívbetegséggel küzdő gyermekeknek, a komplex beavatkozásra szoruló felnőtteknek és a kritikus állapotú betegeknek itthon. Biztonságos környezetben. A Szociáldemokrata párt elnöke, Szorin Grind Jánu tegnap kijelentette, hogy nem változott az RMDS kormányalakítással kapcsolatos álláspontja. A politikus színajai sajtótájékoztatóján arról kérdezték, kapott-e választ az RMDS-től egy kisebbségi szociáldemokrata kormány támogatásáról, és a szövetség részt venne-e egy ilyen kormányban a PESZEDE mellett. Grind Jánu emlékeztetett arra, hogy korábban az RMDS a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség miniszterelnök jelöltje Siegfried Muresan támogatásáról döntött, és nem módosított az álláspontján. Ha pedig a PESZEDE vagy más pártok egy másik miniszterelnök jelöltet javasolnak, az RMDS-nek el kell majd döntenie, támogatja-e az illetőt, és ha igen, csak a parlamentből vagy kormányzati részvétellel, magyarázta, hozzátéve, hogy nem kíván az RMDS nevében nyilatkozni. Nagyon népszerű online keresőprogrammá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformán nyilvánította a Reddit-et, valamint a Robloxot tegnap. Az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet besorolásában, írja a Magyar Távirati Iroda. A brüsszeli közlemény szerint a minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat az üzemeltetőik nyilatkozata szerint havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az EU-ban, és ezzel elérik a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet szerinti minősítés küszöbértékét. A vállalatoknak 4 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy teljesítsék a besorolásból adódó kötelezettségeket. Ezek közé tartozik, hogy vizsgálniuk és mérsékelniük kell a szolgáltatásaikból és algoritmikus rendszereikből eredő rendszer szintű kockázatokat, amelyek jogellenes tartalmak terjesztésével, illetve a kiskorúakra, a felhasználók fizikai és mentális jólétére, az alapvető jogokra, a választási folyamatokra és a közbiztonságra gyakorolt negatív hatásokkal kapcsolatosak. A tegnap bejelentett minősítéssel az Európai Bizottság ez idáig 28 nagyon népszerű keresőprogramot és óriás platformot jelölt ki a digitális szolgáltatásokról szóló törvény hatálya szerint, tájékoztattak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az anyamékben formált. Én, az Úr alkottam mindent. Egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. Ézsaiás próféta könyve, 44. fejezet, 24. verse.

0: mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Zsidókhoz írt levél, 3. fejezet, 4. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
3: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget.
6: Reklám.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugározó Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. verse alapján szól hozzánk. A magyarországi Kocsis Áron a Hajdunánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad. Tudd, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, a Kozmikus Zsaru című részt hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatárs olvas fel. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Áldás békességet, Kocsis Áron hajdonánási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai igé szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól hozzánk, a 11. fejezetnek 22. versétől kezdődően a 23. versig bezárólag. A Kabceélből való Benájá, Jójádá fia, kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát, ő ment le egy verembe is, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Ugyanő vágott le egy 5 könyöknyi magas egyiptomi embert is, bár az egyiptomi kezében akkora lándzsa volt, mint a szövőszék tartófája. Ő meg csak bottal ment rá, de kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és saját lándzsájával ölte meg. Kedves testvérek, vannak bizonyára olyan események, amelyek valamelyik különleges természeti jelenséghez kötődik. Ott vannak emlékezetünkben azok a különleges helyzetek, amikor lehet, hogy éppen vihar volt, lehet, hogy éppen esett a hó, lehet, hogy éppen nagy meleg volt, de valami történt, valami különös dolog ment végbe. Ha emlékszünk a különleges egyház történeti eseményre, Luther Márton megtérése is az ő elköteleződésének egyik nagy pillanata egy erdei viharhoz kötődik. A Kabceéli Benájá Dávid király egyik vitéze volt, aki egy különleges hőstettet vitt véghez, amikor egyszer esett a hó. Olyan hőstettet, amely belekerült a Szentírásba, amely méltóvá vált arra, hogy megjegyezzék. Hőstett volt ez, egy oroszlán győzött le. Ennek a fajnak az izraeli megjelenése természetes volt, jelenléte természetes volt ebben az időszakban. A római korban azonban már egyre inkább kipusztította az ember, és el is tűnt a mai időszakra Palesztina vidékéről. Egy oroszlán győz le, és milyen különös, hogy Dávid vitéze ugyanolyan vadállattal száll szembe, mint maga az ő vezére, királya, Dávid is. Hőstett ez. Egy olyan pillanatban egy olyan eseményhez kötődik, amikor egyszer hó esett. Izrael lakói számára a hónak a jelensége nagyon különös és egyedi volt, bár messze Libanon csúcsai, amelyek 3000 métert is közelítenek, az örök hó határát is meghaladják, láthatták az emberek ebben a korszakban is a havat, de az, hogy esett volna, az nagyon ritka esemény volt. Vannak ilyen ritka események. És ezekben a ritka pillanatokban, amikor az ember verembe kerül, akkor valahogy bevésődnek, valahogy rögzülnek azok az emlékek, azok a helyzetek és szituációk. Egy oroszlánnal a verembe végez Benájá. Egy olyan verembe, ahonnan nincs menekvés. Egy olyan verembe, amely szűk, mély és az ember számára nem túl kényelmes hely. De miért megy oda? Miért is kerül oda Benájá? Vélhetően nem egy csapdába esett oroszlánnal végez, hanem sokkal inkább egy rejtőzködő fenevaddal száll szembe, aki őt és az ő bajtársait egyaránt veszélyezteti. Nem a vadászat élményéért, nem a hőstettnek a kutatásáért, nem azért, mert szeretne kitüntetést nyerni és elismerést, hanem azért vállalja ezt a nagy fenyegettetettségű helyzetet, mert tudja azt, hogy neki küldetése, neki feladata van. Meg kell mentenie az övéit. Meg kell védenie, és ezáltal lesz hős, mert egy olyan cselekedetet visz végbe, amely kimozdítja őt az egyszerű helyzeteiből, amely a közösségért való önfeláldozását jelenti. Benájá, Dávid királynak hős vitéze. Ott van vele, amikor bujdosnia kell Saul király haragja elől. Ott van vele a pusztába, osztozik, osztály részét vállalja ki az ő üldöztetésének. És még olvasunk két nagy hőstettét, vagy két moábita bajnokot is legyőz, és egy hatalmas méretű egyiptomi harcost is. Szinte mondhatnánk azt, hogy ezek alapján teljes mértékben példa, hasonló minta, mint Dávid király. De a szabadítás, a párbajok, a harcok győzelme, a nagy kitüntetés, hiszen később ő lesz majd a testőrség parancsnoka, nem jelent biztosítékot, hogy az ember ne követne el hibákat. Benájának is lesznek olyan tettei, amelyek politikai gyilkosságok, amelyek
nem vállalható tettek és cselekedetek. Kedves testvérek, itt van egy hős, egy katona. Itt van egy olyan ember, aki követi az ő vezérét. Vajon mi ugyanígy tudjuk-e követni a mi legnagyobb vezérünket, a mi legnagyobb parancsnokunkat, Jézus Krisztust, akinek parancsnoksága alatt az ember tud nyerni olyan bátorságot, tud az ő szívébe költözni olyan erő és lendület, hogy akár még a verembe, még akár oroszlánokkal is megküzdeni képessé válik. Tudunk-e így a félelmek, a bűnök, a kísértések, a függőségek, a konfliktusos helyzetekkel szembeszállni, az oroszlánokkal felvenni a harcot, megvívni emberi küzdelmeinket, megvívni azokat, amelyek nem pusztán arról szólnak, hogy mi győzzünk, hanem arról szólnak leginkább, hogy mi az mennyei atya segedelmével küzdeni tudjunk. Legyetek Krisztus katonáiként, legyünk Krisztus katonáiként, ilyen győzelmeknek részesei, ilyen hőstetteknek végrehajtói, nem a magunk dicsőségére, hanem a mennyei atyánkére. Amen. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, te tőled várunk erőt, te tőled remélünk lendületet, bátorságot. Kérünk téged, hogy küzdelmeinkben, szorult helyzeteinkbe, te adj szívünkbe, te adj lelkünkbe oly erőt, amellyel képesek vagyunk megküzdeni, mindazokkal, melyek ránk várnak és előttünk állnak. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.

0: Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek kereszténységről című könyvből, a Kozmikus Zsaru című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.
1: A Kozmikus Zsaru. Az ünneprontó mítosza. Sok ember úgy képzeli el Istent, hogy egyfajta kozmikus zsaruként áll a galaxisok között, mint egy forgalomirányító rendőr. Hé, te! Igen, te! Úgy tűnik, mintha jól éreznéd magad. Ezt azonnal abba hagyod, világos? Te meg ott, azzal a filmmel? Mi is a besorolása? 16 év? 18 év? Piros karika? Szépen kikapcsolod most lassan és nyugodtan. Na és mi az a párocska ott abban a sötét sarokban összetapadva a szájuknál? Te vagy a Cindy? Meg Robert. Tudhattam volna. Ezt befejeztük. Addig semmi ilyet nem akarok látni, ameddig én figyelek itt a környékre. Isten. A kozmikus ünneprontó. Pedig mi csak egy kis vidámságot akarunk. Isten meg el akarja venni tőlünk. Ezzel szemben az ördögöt úgy képzeljük el, mint valami vidámságot kedvelő kis csibészt. Flip Wilson a komikus tette népszerűvé a mondást. Az ördög késztetett erre. Mintha az ördög valami jó haver lenne, aki semmi más nem akar, csak segíteni nekünk, hogy jól érezzük magunkat. A mi hazugság. Az ördögöt nem érdekli, hogy vidám vagy-e. Az egész lényedet gyűlöli. El akar emészteni. Péter azt írja róla, hogy az ördög folyton keresi, kit nyeljen el. A Szentföldön azt mondta egy idegenvezető a turista csoportjának. Lehet, hogy ahhoz vannak szokva, hogy az önök országában a pásztor hajtja a juhókat, mikor mezőkön vagy utakon mennek. De itt, Palesztinában másképp működnek a dolgok. A pásztor vezeti a nyáját, mindig előttük jár. Nem kis derültséget okozott, mikor meglátták az első birkanyájat, amit valaki hajtott, nem pedig vezetett. Az idegenvezető zavartan kérdezte meg a juhókkal levő férfit. Hogy hajtja a juhókat? Én mindeddig úgy tudtam, hogy a keleti pásztorok vezetik őket. Ó, felelte a férfi. Ez igaz. A pásztorok valóban vezetik őket. De én nem a pásztoruk vagyok, hanem a mészáros. A sátán egy mészáros. Nem érdekli, hogy bármiféle örömöt vagy boldogságot adjon. Egy dolog érdekli, hogy megsemmisítsen. Jézus is új megvilágításba helyezte a dolgokat, és szétzúzta ezt a tévhitet, amikor így szólt. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. János evangéliuma 10. részének 10. verse. Az ördög nem törődik a vidámságoddal. Lopni, ölni és pusztítani akar téged. Isten nem akarja tönkretenni az örömeidet. Azt akarja, hogy élvezd az életet, élvezd ki teljesen, bővölködj benne. Azt akarja, hogy megtapasztalhassd a teljes és örömteli életet, azokat az örök örömöket, amikről a Zsoltáros is beszélt. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. A 16. Zsoltár, 11. verse.

A Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler, Ne dobd el a zagyad, tud, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Kozmikus Zsalú című részt felolvasta Jancsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves rádióhallgatókat és szeptember 1-én, kedden, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Cseri Kálmán református lelkipásztor és egyházi írótollából származik, és így hangzik. A hálaadás nagy gyümölcse mindig az, hogy észreveszem azt, aki adta. Az ajándékokról feltekintek az ajándékozóra is, kiderül. Az életem legnagyobb kincse ő maga. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon, és ez biztasson. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra 30 perc, most híreink következnek.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

0: Híreink először címszavakban. Grindeanu a Szociáldemokrata Párt kormányfőjelöltje szeptember közepéig új kabinetet akar. Új szív- és érsebészeti központot adtak át Marosvásárhelyen. Grindeanu szerint nem változott az RMDS kormányalakítással kapcsolatos álláspontja. Szigorúbb uniós szabályozás alá kerül a ChatGPT, a Reddit és a Roblox. Most pedig következzenek a részletek. Sorin Grindeanu tegnap Sinaján kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt saját miniszterelnök jelöltet javasol a kotrocsenyi kormányalakítási konzultációkon, és ő vállalja ezt a tisztséget, írja az Agere Press. Korábban hangsúlyozta, a PSD nem támogat olyan kormányzati konstrukciót, amelynek nem része. Új szív- és érsebészeti központot adtak át tegnap Marosvásárhelyen, tájékoztatott az RMDS. A közlemény szerint az eseményen Cseke Attila ügyvivő tárcavezető elmondta, hogy az Egészségügyi Minisztérium uniós és állami forrásokból több mint 782 millió lejjel támogatta a beruházást. A miniszter tájékoztatása szerint az új központ nem csak Maros megye, hanem Székelyföld és egész Erdély betegeinek ellátását javítja, és megerősíti Marosvásárhely szerepét Románia egyik meghatározó szív- és érrendszeri gyógyító központjaként. A Szociáldemokrata Párt elnöke Sorin Grindeanu tegnap kijelentette, hogy nem változott az RMDS kormányalakítással kapcsolatos álláspontja. Grindeanu emlékeztetett arra, hogy korábban az RMDS a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség miniszterelnök jelöltje Siegfried Murashan támogatásáról döntött, és nem módosított az álláspontján. Ha pedig a PSD vagy más pártok egy másik miniszterelnök jelöltet javasolnak, az RMDS-nek el kell majd döntenie, támogatja-e az illetőt, és ha igen, csak a parlamentből vagy kormányzati részvétellel, magyarázta, hozzátéve, hogy nem kíván az RMDS nevében nyilatkozni. Nagyon népszerű online keresőprogrammá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformán nyilvánította a Reddit-et, valamint a Robloxot tegnap. Az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet besorolásában, írja a Magyar Távirati Iroda. A vállalatoknak 4 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy teljesítsék a besorolásból adódó kötelezettségeket. Ezek közé tartozik, hogy vizsgálniuk és mérsékelniük kell a szolgáltatásaikból és algoritmikus rendszereikből eredő rendszer szintű kockázatokat, amelyek jogellenes tartalmak terjesztésével, illetve a kiskorúakra, a felhasználók fizikai és mentális jólétére, az alapvető jogokra, a választási folyamatokra és a közbiztonságra gyakorolt negatív hatásokkal kapcsolatosak. A tegnap bejelentett minősítéssel az Európai Bizottság ez idáig 28 nagyon népszerű keresőprogramot és óriás platformot jelölt ki a digitális szolgáltatásokról szóló törvény hatálya szerint, tájékoztattak. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreinkhez az Agere Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, a következőkben aktuális összeállításunk következik, amelynek mai témája: ki vagy te, ha lemerül a telefonod? Beszélgetés Terza Balázs klinikai pszichológussal. Terza Balázs klinikai pszichológus, ki vagy te, ha lemerül a telefonod? Érzelmeink és kapcsolataink a filterek és algoritmusok világában címen tartott előadást a Székelyhalmi Campus Nyári Egyetemen. A téma egyre aktuálisabb, hiszen az elektronikus eszközök és a közösségi média mindinkább a mindennapjaink részévé váltak. A szociális média és a telefonhasználat pozitív és negatív hatásairól Terza Balázzsal Palkó Hanna beszélgetett.
1: Hogyan befolyásolja leginkább a közösségi média az érzelmeinket és az önmagunkról alkotott képünket?
2: Hát ez nagyon kétoldalú, tehát hogy lényegében hogyan is hat a közösségi média az érzelmeinkre, mivel nagyon röviden így a Matthew Elf, vagy az a, nem is tudom, Matyás Elf, vagy Rich Getting Richer az, ami aktiválni szokott ilyenkor, legtöbbször. Itt arra kell gondolni, hogy hát akik alapjába véve több pozitív érzelmet élnek át, vagy pozitívabb érzelmi állapotokban vannak, vagy esetleg csak simán az önértékelőség egy picivel jobb. Mondjuk úgy, hogy őket tudja valamilyen szinten boostolni maga a szociális média, vagy hozzá tud ahhoz járulni, hogy az, ami nekik jó, az még jobb legyen, vagy még erősebb legyen. Azok a személyek, akik mondjuk úgy, hogy egy picivel kevesebb önértékeléssel rendelkeznek, picit elvonultabbak, vagy izoláltabbak, náluk szintén aktiválódik ez a rich getting richer dolog, tehát hogy lényegében minél jobban elhúzódnak, annál jobban felerősíti magát ezt az érzelmi vonulatot, ezt az egész érzelmi, nem is tudom, indulatot maga a szociális média vagy a közösségi

0: az hát ilyen egyharmada szokott lenni, tehát hogy 2 órától majdnem ilyen 4 óráig. És hogy mentális jólétre az hogyan hathat ki, elég szertágazó maga a téma alapjába véve, mivel nagyon sokszor pszichológiában az alapján határozunk meg valamit, nem is tudom, ilyen gátló, vagy egy ilyen problémás tényezőként, hogyha már a mindennapi folyamatokra, mindennapi munkavégzésre, vagy konkrétan funkcionálásra kihat. Itt gondolok arra, hogy ha már annyira erős a szociális média használat, vagy telefon, vagy online használat, hogy valamilyen szinten csökkenti a produktivitást munka szempontjából, egyetem, vagy tanulás, vagy bármiféle szociális interakciók alatt. Itt gondolok arra, hogy valaki elkésik munkából, vagy nem tudja elvégezni időre a kiszabott feladatait, vagy esetleg ugyanúgy egyetemen vagy órán nem tud akkora mértékben figyelni, mert megvan ez a scrollolási inger, vagy esetleg visszaírási inger, fantomrezgések, hasonlók. Ugyanúgy, ahogy említettem magát, ezt a fantomrezgéseket ide be lehet tenni azt is, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy az emberek konkrétan telefonokkal járkálnak a kezükben. Jó, most egy picit sarkítok, mivel én is mindig telefonnal járok a kezemben, tehát, hogy én is egy vagyok közülük, de ez a konstans csekkelés, tehát, hogy amikor nem tud úgy eltölteni valaki egy 10-15 percet, hogy ne nézzen rá a telefonjára, és ne nézze meg azt, hogy kapott-e valamiféle üzenetet, vagy értesítést, vagy hasonló. Tehát, hogy ez lenne szerintem az, ami már problematikus lenne, amikor konkrétan nem tudunk kiszakadni ebből az online világatta kényelemből, vagy lehetőségiből.
1: Az előadásod címében is szerepel a kérdés, hogy ki vagy te, ha lemerül a telefonod. Miért tartod ezt ma különösen fontos kérdésnek?
0: Ahogy azt előzőleg is említettem, nagyon, de nagyon sokat vagyunk a telefonunkon, tehát hogy majdnem a napunknak, hát egy olyan egyharmada, vagy majdnem felét a telefonunkon töltjük el, és hát mondjuk úgy, hogy már a személyiségünknek a szerves részét kezdte képezni a telefon, tehát hogy megfigyeltő az is, hogy lényegében, hogyha valami stresszes szituáció ér minket, akkor azonnal a telefonhoz nyúlunk, tehát hogy maga a telefonhasználat az majdhogy nem olyan lett, mint egy dohányzási reakció, mivel ott is megvannak ezek a fizikai mozdulatok, amik valamilyen szinten tudják csökkenteni magát a stressz szintet. Gondolok arra, hogy a pilizés, vagy esetleg a ciginek a meggyújtása, a szájhoz emelés. Ehhez hasonló, mondjuk úgy, hogy mozdulatokat végzünk telefonnak a scrollogatása, vagy telefonhoz való, mondjuk úgy, hogy ragaszkodás szempontjából. Itt ugye vannak a reeleknek a, vagy rövid videóknak így a cserégetése, vagy esetleg a sztoriknak, vagy a hírfolyamnak a húzogatás. Tehát, hogy mindenféleképpen van egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy stresszcsökkentő megközelítés így a telefonhasználat és a mobil használat szempontjából. És valamilyen szinten ez már mondjuk, hogy beépült így a személyiségünkbe, és valószínűleg többen is észrevették azt, hogyha találkozunk valakivel, akit annyira nem ismerünk, és mondjuk úgy, hogy ez a kezdeti chit-chat, ez így kifogyott, akkor lényegében előveszik a telefonunkat, és gyorsan kezdjük nézni, hogy vajon az 5x5 mennyi lehet, vagy a holnapi időjárás vajon milyennek várható. És lényegében egyfajta ilyen, nem is tudom, menekülési út szokott lenni a telefonunk, tehát, hogy nagyon sokszor tényleg csak azért van a kezünkben, hogy legyen egyfajta biztonságérzetünk, hogy igen, most valahová tudunk menekülni ebből a valós világból.
1: A filterek és a gondosan szerkesztett online tartalmak, amiket már említettél is, szerinted milyen hatással vannak az emberi kapcsolatokra, különösen a fiatalok körében?
0: Itt is szerintem egy ilyen kettőséget tudnék kiemelni, és ez szerintem eléggé szembe fog menni, amit most mondok így az átlagembernek így a hozzáállásától, de szerintem lehet pozitív hozama is magának ezeknek a filtereknek, mivel hogyha nem lennének ezek, akkor lényegében egyfajta ilyen tökéletességet keresnénk, tökéletességet üldöznénk lényegében, amit még el sem tudunk képzelni nagyon sokszor, tehát hogy mindig megvan, hogy

0: egész mentális state-ünkre, mivel nagyon sokszor, mikor felmegyünk szociális médiákra, azt látjuk, hogy mekkora kirándulásokat terveznek egyesek, milyen vagány országokba mentek el, vagy milyen incsiklandó ételeket esznek, és az a durva, hogy azt nem veszük számításba, hogy lehet, hogy ők erre spóroltak egész évben, és ez nekük csak egy kép konkrétan az egész évükből, nem pedig az egész életük. Tehát, hogy maga az, hogy mennyire ki van véve a kontextusából, nagyon sokszor a szociális média is, ez a filteres világ, hogy lehet, hogy például az adott személy, aki szét van filterezve, vagy szét van szerkesztve a mindennapokban, most bocsánat, hogy így fogalmazok, egy bányarém, de legalább a szociális médiára, hogy feltüntetésre kerül, ott mondjuk úgy, hogy egy ilyen catfish, hogy élhessek ezzel a kifejezéssel. Tehát igen, lényegében szerintem több negatív hatása van így úgy a fiatalok, mint lényegében akármelyik generációnak, vagy akármelyik korcsoportnak így az érzelmi létére, vagy mentális state-jére.
1: Mit mutatnak a legfrissebb pszichológiai kutatások? Valóban magányosabbá tesz bennünket a digitális világ, vagy inkább az számít, hogy hogyan használjuk azt?
0: Itt a kérdésedben benne is van a válasz, mivel nagymértékben számít az, hogy mire és hogyan használjuk ezt a digitális médiát, vagy a szociális médiát, vagy magát a telefont, az online közegeket. Mivel hogyha lényegében csak egy ilyen kezdeti kapcsolatnak a megteremtésére használjuk, tételezem fel, hogy ráírok egy ismerősömre, hogy nem jön ki, ígyunk meg egy sört, vagy együnk meg valamit, vagy konkrétan egy ilyen konkrét szociális szituációnak a kialakítását tervezem meg vele, abban az esetben mondjuk úgy, hogy jó, sőt, még nagyon is hozzájárul a szociális szituációknak, vagy a magányosságnak az elkerüléséhez. Amennyiben ott próbálom megélni lényegében a szociális szférámat, ott próbálok mondjuk úgy, hogy kiteljesülni ilyen szempontból, lehetnek hátulütői, de ez attól függ, hogy lényegében az hogyan is élem meg, és hogyan is fogom fel magát a magányosságot, mivel hogyha úgy tekintünk a magányosságra, hogy egyedül ülök egy szobában, és nincs körülöttem senki, és ez a magányosság, akkor így igen, a szociális médiát és szociális média használatot nevezhetjük ilyen magányosság elő segítő dolognak. Amennyiben a magányosság azt jelenti, hogy nem kapcsolódok senkihez, tehát hogy lényegében teljes mértékben el vagyok vonódva, sem online, nem beszélgetek vele, sem szemtől szemben, így nem mondanám, hogy hozzájárul a magányossághoz. Tehát lényegében, amit ezzel mondani szerettem mondani, az, hogy ki tud alakítani egyfajta, mondjuk úgy, hogy nem is magányosságot, de legalább szociális szituációktól, vagy ilyen szemtől szemben interakcióktól való hát elzárkózást, vagy elvonulást maga a szociális média, vagy esetleg a telefon, online közegek, de ugyanúgy hozzá is tud járulni ahhoz, hogy ezek fennmaradhassanak, vagy esetleg kialakulhassanak bizonyos emberekkel, bizonyos közegekkel.
1: Mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik úgy érzik, hogy nehéz egyensúlyt teremteni az online és a valódi élet között?
0: Először is nem tanácsolnék, hanem azt mondanám, hogy együtt érzek velük, mivel szerintem majdhogy nem mindenki a mostani világban ezzel küzd, hogy nem tudjuk, hogy mi lenne ez az egyensúly lényegében a realitás és a telefonos realitás, vagy az online realitás között. És amit konkrétan tanácsolnék, az az, hogy próbáljanak ki egyfajta expozíciót. Expozíció alatt azt értem, hogy próbáljanak meg 100%-osan csak egyet. Lényegében megélni, vagy egy ilyen szituációban benne lenni. Gondolok arra, hogy egy vagy két napig próbáljanak meg teljes mértékű telefon elvonultságban, vagy teljes mértékű ilyen szociális média megvonásban lenni. Vagy ugyanúgy meg lehet próbálni azt, hogy egy vagy két napig még ki sem mozdulok a házból. Tehát csak azért, hogy konkrétan szembesüljön az adott személy azzal, hogy vagy szembesüljünk azzal, hogy miről is maradunk le, vagy mik lehetnek például pozitívumai a szemtől szemben interakcióknak, vagy esetleg az online interakcióknak. És azt nem mondom, hogy ezt tartsuk fent egy hónapig, vagy esetleg egy hétig, de legfeljebb ilyen egy-két nap még úgy elmegy ilyen próbálgatás szempontjából. És még egyszer, ezen nincs egyedül senki, mivel nagyon sokan tényleg ezzel a bajjal vagy problémával szembesülünk.
1: Ha egy hétre eltűnnének a közösségi média platformok, szerinted milyen változásokat vennénk észre először az emberi kapcsolatainkban?
0: Hú, egy hétre? Itt előzőleg említettem, hogy egy-két napra, hogyha eltűnnének, vagy kizárnánk, de egy hétre, hát az első egy-két nap biztos, hogy nagyon, de nagyon nehéz, vagy nagyon megterhelő lenne az emberi szervezetnek, mivel még mindig meg lenne számunkra az az

0: Ger, hogy biztos rezgett a telefonom, nézzem meg, kaptam egy értesítést, írjak valakinek vissza, vagy hogyha más nem, akkor legalább egy picit tudjam scrollogatni a rövid videókat, vagy hasonlókat. És szerintem az első része lenne az egyik legmegterhelőbb, ezt követően valahogy szerintem szépen lassan vissza tudnánk állni így a, hát ezt nem mondanám, hogy normális kerékvágásba, de ebbe a szemtől szembeni világba. Tehát, hogy maga szerintem a lehető legnehezebb része az az lenne, hogy amikor ezek a kezdeti ilyen mikrobeszélgetések vagy csicsetek kifogynak, hogy szia, hogy vagy, mit csinálsz. És ezt követően nem tudom elővenni a telefonomat, vagy nem tudom gyorsan így valamiféleképpen terelni magát a gondolatot, vagy az egész beszélgetésnek a fonalat. Ezek fordulnának elő szerintem a lehető legtöbbször így a második, harmadik vagy negyedik napban, amíg lényegében így visszaszokunk azokra a beszélgetésekre, vagy ezekre az ilyen kitöltő dolgokra, hogy esetleg megkérdezett, hogy és amúgy tegnap mit csináltál, vagy mit tervezel jövő héten hasonló. Tehát, hogy egy hét az szerintem majdhogy nem elegendő lenne ahhoz, hogy egy ilyen telefon detox, vagy egy ilyen szociális média detoxba tudjunk kerülni. Itt utalnék arra is, hogy valamikor 2022 körül, hogyha jól emlékszem, Kanadában volt egy ilyen kis internet kimaradás. És ott volt náluk megfigyelhető a kanadaiaknál, hogy mennyire könnyen és mennyire gyorsan amúgy tudtak adaptálódni ehhez az internet nélküli világhoz, mivel ők már, ha jól tudom, akkor az első órákban, első napokban már kimentek piknikezni hasonlók, és lényegében könnyen tudtak ehhez alkalmazkodni. És ezzel kapcsolatosan, ami eszembe jutott, az, hogy szerintem attól is függ, hogy ki az, akitől elveszik magát ezt a telefonos világot, vagy ezt az online világot. Mivel, hogyha egy alapjában véve egy szociabilis, extrovertált személytől veszük ezt el, mondjuk úgy, hogy neki ez annyira nem lenne nagy befolyásoló faktor, mivel hát ő igazából így is úgy is megoldaná valahogy, vagy tudna kapcsolatokat teremteni. Annyiban egy picivel visszahúzódó, vagy nem is tudom, csendesebb introvertáltabb személlyel történne ez meg, lehet, hogy nagyobb hatása lenne, vagy lényegében lehet, hogy nehezebben tudna ehhez alkalmazkodni.
1: És egy utolsó kérdés, ha egyetlen tippet vagy szokást kellene kiemelned, amely segíthet tudatosabban használni a digitális eszközöket, mi lenne az?
0: Tudom, hogy nem szabad a terminusokat saját magukkal magyarázni, de azt mondanám, hogy próbáljunk meg tudatosak lenni. Tudatosság alatt azt értem, hogy próbáljunk meg arra figyelni, hogy miért is vettük most elő a telefont, vagy miért is mentem fel most Facebookra, Instagramra, miért is nyitottam meg ezt az adott, nem tudom, játékot, vagy ezt az adott platformot, mi volt az elképzelésem azzal kapcsolatosan, hogy mit szeretnék ezzel csinálni. Ugyanúgy, amit tudnék ajánlani, az az, hogy rengeteg olyan kezdetbeli applikáció, vagy esetleg ilyen applikáció blokkoló van, ami hozzá tud ehhez járulni. Lehet azt is említeni lényegében, hogy ugye vannak ilyen app blokkolók, ami egy bizonyos idő után lényegében nem engedi, hogy használd az applikációt. Ezek lehetnek hasznosak, vagy pedig, amit nemrég láttam és láttam, hogy most kezdték el fejleszteni, nagyon kezdeti fázisban van, az az, hogy tehát arról szól maga az applikáció, vagy ez a dolog, amit feltelepítesz a telefonodra, hogy ahogy elindítasz egy szociális média platformot, azzal indít neked egy timert is valahol. És lényegében neked az mindig ott lebeg, és látod, hogy mennyi időt töltöttél el, valamint ha jól tudom, akkor be lehet azt is állítani, hogy számolj azt, hogy hányat scrolloltál lényegében a rövid videók, vagy esetleg a sztorik szempontjából, hogy konkrétan szembesít téged azzal, hogy te mennyit is voltál az adott platformon, és mit is csináltál ezzel kapcsolatosan. Tehát, hogy ez lenne szerintem, amit ki tudnék emelni.
1: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkat hallhatták, ahol a szociális média és a telefonhasználat pozitív és negatív hatásairól Terze Balázzsal Palkó Hanna beszélgetett. A következő percekben a nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet ma Seres Enikő mond el.

A mai áhítatunk címe Készséges elfogadó. Adjatok és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Lukács evangéliuma 6. fejezetének 38. verse. Mary Hunt Webb, Új-Mexikóban élő amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Bár édesanyám teljes munkaidőben dolgozott, és kevés anyagi javunk volt, mindig bőkezően osztotta meg az idejét, és segített a rászorulókon, anélkül, hogy viszonzást várt volna a kedvességéért. Bár az adakozásban rendkívül nagy lelkű volt, az elfogadásban nem mindig volt ilyen készséges. Gyanítom, hogy néha a büszkesége állt ennek útjában. Bár a nagy lelkű adakozás fontos, a nagy vonalú elfogadás is az. Ha nem lennének készséges elfogadó emberek, nehezebb lenne megosztani az időnket és az ajándékokat, amelyekkel Isten megáldott minket. Ezt a leckét egy gyülekezetben tanultam meg, amikor egy hölgy felajánlotta nekem a gyertyás asztaldíszt. Először vissza akartam utasítani, mert otthon már sok ilyen tárgyam volt. Egy másik hölgy azonban a fülembe súgta. Lehet, hogy nincs szükséged az ajándékra, de számára fontos, hogy örömöt szerezhessen neked. Fogadd el az ő kedvéért. Ez a lecke megtanított, hogy olyan emberekre is szükség van, akik hajlandók elfogadni az ajándékot. Ha megtagadjuk másoktól a lehetőséget, hogy megosszák, amiük van, akkor megtagadjuk tőlük az adakozásból származó áldásokat is. Legyünk nagy lelkűek mind az adakozásban, mind az elfogadásban.

Imádkozzunk. Szerető Istenünk, segíts, hogy nagylelkű adakozók és elfogadók legyünk. Jézus nevében kérünk. Amen. Áldást jelent másoknak, ha készségesen fogadom ajándékaikat. Üzeni Mary Hunt Webb, Új-Mexikóban élő amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk a készséges elfogadókért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Seres Enikő Alice tolmácsolt nekünk. Ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Janicskó Mihály Noémi számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre, illetve sok más érdekességre számíthatnak. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, ami Cseri Kálmán református lelkipásztor és egyházi írótollából származik, és így hangzik. A hálaadás nagy gyümölcse mindig az, hogy észreveszem azt, aki adta. Az ajándékokról feltekintek az ajándékozóra is kiderül, az életem legnagyobb kincse ő maga. Ez a biztató gondolat kísérje minket a mai napon. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Áldott napot kívánok a kedves hallgatóinknak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Híreink először címszavakban. Grindeanu a Szociáldemokrata Párt kormányfőjelöltje szeptember közepéig új kabinetet akar. Új szív- és érsebészeti központot adtak át Marosvásárhelyen. Grindeanu szerint nem változott az RMDS kormányalakítással kapcsolatos álláspontja. Szigorúbb uniós szabályozás alá kerül a ChatGPT, a Reddit és a Roblox. Most pedig következzenek a részletek. Sorin Grindeanu tegnap Sinaján kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt saját miniszterelnök jelöltet javasol a kotrocsenyi kormányalakítási konzultációkon, és ő vállalja ezt a tisztséget, írja az Agers Press. Korábban hangsúlyozta, a PSD nem támogat olyan kormányzati konstrukciót, amelynek nem része. Sajtótájékoztatóján a pártelnököt arról kérdezték, hogy a PSD hajlandó lenne lemondani a miniszterelnöki tisztségről, ha nem sikerül szociáldemokrata kisebbségi kormányt alakítani. A politikus közölte, hogy a PSD miniszterelnök jelöltje továbbra is a pártelnök. Grindeanu elmondta, a párt két változatot támogat. Kisebbségi PSD kormány vagy a PSD köré szerveződő kabinet. Hozzátette, a szociáldemokraták tegnap kijelölték a tárgyalási keretet a többi politikai szereplővel folytatandó egyeztetésekhez. A PSD elnöke hangsúlyozta, hogy az államfőnek minél előbb nevesítenie kell a miniszterelnök jelöltet, hogy Románia gyorsan visszatérjen a normális menetrendhez. Szerinte a nyári hónapokban nehéz lett volna megszavazni egy új kormányt, de kedden megkezdődik a parlament rendes ülésszaka. Azt szeretném, ha szeptember 15-éig teljes jogkörű kormánya lenne Romániának, jelentette ki Grindeanu. Új szív- és érsebészeti központot adtak át tegnap Marosvásárhelyen, tájékoztatott az RMDS. A közlemény szerint az eseményen Cseke Attila ügyvivő tárcavezető elmondta, hogy az egészségügyi minisztérium uniós és állami forrásokból több mint 782 millió lejjel támogatta a beruházást. A miniszter tájékoztatása szerint az új központ nem csak Maros megye, hanem Székelyföld és egész Erdély betegeinek ellátását javítja, és megerősíti Marosvásárhely szerepét Románia egyik meghatározó szív- és érrendszeri gyógyító központjaként. A 19.400 négyzetméteres új épület korszerű körülményeket biztosít mind a betegek, mind az egészségügyi személyzet számára, és egy fedél alá hozza azokat a szolgáltatásokat, amelyek korábban több épületben széttagoltan működtek. A 219 ágyas központban modern műtőblokk, intenzív terápiás egység, gyermek és felnőtt kardiológiai részlegek, valamint korszerű laboratóriumok és képalkotó szolgáltatások kapnak helyet. Az egy helyen elérhető ellátások javítják a betegellátás minőségét és hatékonyságát. Az új marosvásárhelyi központ korszerű ellátást biztosít a súlyos szívbetegséggel küzdő gyermekeknek, a komplex beavatkozásra szoruló felnőtteknek és a kritikus állapotú betegeknek itthon, biztonságos környezetben. A Szociáldemokrata Párt elnöke, Sorin Grindeanu tegnap kijelentette, hogy nem változott az RMDS kormányalakítással kapcsolatos álláspontja. A politikus Sinaiai sajtótájékoztatóján arról kérdezték, kapott-e választ az RMDS-től egy kisebbségi szociáldemokrata kormány támogatásáról, és a szövetség részt venne egy ilyen kormányban a PSD mellett. Grindeanu emlékeztetett arra, hogy korábban az RMDS a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség miniszterelnök jelöltje Siegfried Muresan támogatásáról döntött, és nem módosított az álláspontján. Ha pedig a PSD vagy más pártok egy másik miniszterelnök jelöltet javasolnak, az RMDS-nek el kell majd döntenie, támogatja-e az illetőt, és ha igen, csak a parlamentből vagy kormányzati részvétellel, magyarázta, hozzátéve, hogy nem kíván az RMDS nevében nyilatkozni. Nagyon népszerű online keresőprogrammá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformán nyilvánította a Reddit-et, valamint a Robloxot tegnap. Az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet besorolásában, írja a Magyar Távirati Iroda. A brüsszeli közlemény szerint a minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat az üzemeltetőik nyilatkozata szerint havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az EU-ban, és ezzel elérik a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet szerinti minősítés küszöbértékét. A vállalatoknak 4 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy teljesítsék a besorolásból adódó kötelezettségeket. Ezek közé tartozik, hogy vizsgálniuk és mérsékelniük kell a szolgáltatásaikból és algoritmikus rendszereikből eredő rendszerszintű kockázatokat, amelyek jogellenes tartalmak terjesztésével, illetve a kiskorúakra, a felhasználók fizikai és mentális jólétére, az alapvető jogokra, a választási folyamatokra és a közbiztonságra gyakorolt negatív hatásokkal kapcsolatosak. A tegnap bejelentett minősítéssel az Európai Bizottság ez idáig 28 nagyon népszerű keresőprogramot és óriás platformot jelölt ki a digitális szolgáltatásokról szóló törvény hatálya szerint, tájékoztattak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az anyamékben formált. Én, az Úr alkottam mindent. Egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. Ézsaiás próféta könyve, 44. fejezet, 24. verse.

0: mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Zsidókhoz írt levél, 3. fejezet, 4. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ifjúsági találkozó a Beregszászi Református Gyülekezet szervezésében.
1: A villámtöltésnek a fő témája bizonyára már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagyvároson keresztül. Több állomáson kell ezt végigmennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink.
0: Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország.
2: A kamaszszakaszai kognitív viselkedés terápiás része a Betesda Kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban is, de felnőttkorban is egyébként egy jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben.
0: Idén is Agyógyon várja az érdeklődőket a Fike Szabad Egyetem.
3: Közel egy évvel ezelőtt fogalmazta meg Dávid István azt, hogy mi lenne, hogyha az idei Szabad Egyetem témája a hasítás lenne, és úgy valahogy egész évben azért erről így gondolkoztunk, forgattuk. Hát többek között azért maradtunk ennél a témánál, mert egyre inkább azt vesszük észre magunkon és a környezetünkön is, hogy az életünk különböző szeleteit nagyon élesen igyekszünk lehasítani egymásról, nagyon elválasztjuk munkát magánélettől.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Augusztus 26-án villámtöltés címmel ifjúsági találkozót szervezett a Beregszászi Református Gyülekezet. Az egész napos programot a gyülekezet fiataljai álmodták meg és valósították meg, ezzel is megmutatva, milyen nagy erő és összefogás rejlik a fiatalokban. A résztvevőket egész napos színes programok várták, áhítatók, evangelizációk, koncert, ifi város, valamint számos, érdekes és interaktív stand gondoskodott a tartalmas kikapcsolódásról. A következőben helyszíni összeállításunk következik.
1: Főszervező, az ifi város szervezője, a programok kialakítója, lebonyolítója, áll velem szemben Margiti Cserika, református lelkésznő. Mit kell tudni erről az programról, amely ma itt majd megvalósul a villámtöltésen?
2: Hát a villámtöltésnek a fő témája bizonyára már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagyvároson keresztül, több állomáson kell ezt végigmennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink, de mindegyiknek ugyanaz a központi gondolata, az áldás útján hogyan megyünk, és ezeket különböző oldalról, szemszögből próbáltuk meg bemutatni nekik. Mindegyik állomáson vannak leírások, vannak, és mindegyik állomáson van egy útravaló, hogy hogyan is a mindennapokban hogyan tudják megfogni a fiatalok az áldás útját. És ezen kívül például a lelkész szekcióban ott Geri Tamásznak a Megszenteltüktak című könyvé alapján inspirálódtunk, és nagyon érdekesen kialakítottunk olyan állomásokat, ugye ő írja le azt, hogy mindenkinek más lelki alkata van, és hogyan tudunk kapcsolódni az Istenhez. Azért érdekes a fiatalok szempontjából, mert vannak bizonyos formák, amiket ismerünk. Tudjuk, hogy van dicsőítés, tudjuk, hogy van Isten tisztelet, tudjuk, hogy van mondjuk ifjóra, és akkor másképp hogy tudok még kapcsolódni az Istenhez, és ezeket az állomásokat pont úgy alakítottuk ki, hogy igazából egy csomóféleképpen tudunk lelki alkatunktól fogjuk kapcsolódni az Istenhez, megtapasztalni az ő áldását, mert ugye az elsődleges megtapasztalása az, hogy tudom azt, hogy az Isten jelen van az én életemben, és erre próbáltunk fókuszálni, egyszerre fog mozogni, reméljük 300 plusz fiatal, és egyszerre körforgásban fognak ebben az egészben részt venni, és valahol ez egy olyan közösségi élmény lehet. Arra igyekeztünk koncentrálni, hogy mindenki az ifjével tudjon csoportba menni. Azért, hogy majd amikor egy hónap múlva, két hónap múlva visszagondolnak, akkor milyen jó lesz visszagondolni arra, hogy hú, emlékeztek, hogy gurítottuk a kis gurika csatornába a labdát, és valahol arra igyekeztünk összpontosítani, hogy ez lehessen nekik egy olyan közösségformálás is, ahol mégiscsak az Isten közelségét tapasztalták meg, és azt hiszem, hogy ez tudja majd építeni az ifjúsági közösségeket is.
1: Azért ez egy komoly szekciója lesz az alkalomnak, ezt lépésről lépésre ki kellett gondolni, hogy kik lesznek a meghívott workshopok, és ugye több programhoz is, sátorhoz is lehet majd csatlakozni, említhettek itt akár az Exodust, a Krödét, Sámuel alapítvány, tehát lesznek azok, akikkel megismerkedhetnek a munkásságukkal, a szolgálatukkal. Hogyan lett ez kitalálva?
2: Hát igazából az ifi városnak a koncepciója az már 2 éve megszületett, mert már akkor is ifi várost csináltunk. Most egy kicsit igyekeztünk egy fonalra felhúzni, nem különálló állomásokat, ahol lehet teljesíteni, és ahol csak a csapat élmény van meg, hanem inkább jobban kapcsolni a témához. És igen, nagyon sok munka van benne, a fiataloknak is nagyon sok munkája van benne, mert ezeket mind először ki kellett találni, majd fel kellett építeni az utolsó részletig, megnézni, hogy biztos minden kellék ott legyen, biztos minden feladatlap, minden toll, minden egyes részlet, amire szükség van, az ott legyen. De olyan jó tudni azt, hogy vannak fiataljaink, akik ebben meg becsatlakoznak, és akik állomást vezetnek, és akik sok munkával, vagy kevesebb munkával, de mégis áldásos munkával ott voltak, és ezt vállalták, és azt hiszem, ez hatalmas nagy ajándéka az Istennek számunkra.
1: És hogyan lehet ezt elérni? Hogy ma egy gyülekezetben, mondhatjuk azért, az egy előny, hogy egy elég nagy gyülekezetről beszélünk, egy városi gyülekezetről, de mégis ennyi fiatal becsatlakozik önként és szolgál.
2: Azt hiszem, ez nem a mi érdemünk elsősorban. Én hiszem azt, hogy ez a Szentlélek munkája, és a fiatalok, akik mondjuk már régebben velünk vannak, akik különböző képzéseken is részt vettek, én azt látom, hogy a fiatalokat a fiatalok tudják megszólítani, mert az, hogy mi lelkészekként oda megyünk és odaállunk, és próbálunk meghívni őket, próbáljuk őket akár a KT órákon, akár a gyülekezeti alkalmakon hívogatni őket, az is jó, de igazából a fiatalokat a fiatalok tudják elérni, és olyan jó tudni azt, hogy van egy kemény mag, egy munkatársi csoportunk, akik tudják majd bevonni a fiatalokat, és valahol azt hiszem, hogy visszatérek arra, hogy mindenek előtt a Szentlélek munkája.
1: Te hogyan értékeled akár az előmunkálatokat, és már a mai napra lezajlott előadásokat, dicsőítéseket, hogyan értékeled ez idáig szerinted? Jól valósult meg, úgy valósult meg, ahogy terveztétek, akár hogyha azt láthatjuk, hogy az egész gyülekezet összefogott, hogy ez a terem úgy nézzen ki, ahogy ma most beléphettünk.
2: Nem tudom, ha 1-től 10-es kellene kéne értekelni, akkor azt mondanám, hogy 100. Amikor bejöttünk először ide, akkor az első csapattal, akkor az én gondolataimban megjelent, hogy hát ez nem lehet, mert mint hogy ez lehetetlen, mert mint hogy emberileg lehetetlen. És nagyon izgalmas, hogy az Úr, amikor nekünk elfogyott, és elfogy az erőnk, és már nem tudom, a 6. 12 órás munkanap megy le többünknél, mert tényleg sokan itt vagyunk, és van olyan fiatal, aki már lassan beköltözött ide. És az Úr azt mondta, hogy jó, oké, nektek nincs, emberileg elfogyott, adok nektek pluszba. És ezt olyan csodálatos megtapasztalni újra és újra, hogy megújít az ereje, és hogy a fizikai erőnket is meg tudja újítani. Úgyhogy én úgy értékelem, hogy eddig minden rendben megy, és azt hiszem a regisztrációnál is csodát vittek véghez a regisztrálók, mert egy ilyen tömeget, ilyen operatívan is, ilyen szépen is, oda vagyok meg vissza. Szerintem az áhítat, a kezdő áhítat és az előadás is nagyon-nagyon sok áldást hordoz rövid távon is, hosszú távon is majd a fiatalok életében. Én hálás vagyok, hogy azokat az előadókat tudtuk meghívni, akik éppen szolgálnak, vagy még szolgálni fognak, mert mondhatnánk azt, hogy mi akaratunk, és mondhatnánk azt, hogy a mi szervezésünk, de nem lett volna ilyen, és nem lenne ilyen felemelő, hogyha az Úr nem segít, és nem mondja azt, hogy na jó, ti amennyit tudtok beletenni, azt én megáldom, hogy abból valami szép és nagy történik.
3: Rajkó Balázs.
1: A B, mint kíváncsi is megjelenik a villámtöltésen 3 kérdéssel. Mi lesz ez a 3 kérdés?
3: Hát valójában, ha jól számolom, akkor 34 darab kérdéssel készültünk, mert ugye aki ismeri a B, mint kíváncsi YouTube csatornát, alapvetően 3 kérdéssel dolgozom, én ebből a középsőt most kihagytam, azzal kezdjük, hogy vagy, azzal zárjuk, hogy mit gondolsz Istenről, és a középső kérdés pedig egy stílszerűen egy cilinderből, egy kalapból, egy fekete kalapból fogom kihúzatni a kedves vendéggel, a kedves kíváncsi fiatallal, és vagy kevésbé fiatallal, amire előre fölértünk 30 pár darab kérdést. Ezek között vannak egészen banálisok is, vannak talán olyanok, amikre egy picit vidámabb választ lehet adni, aztán vannak olyanok, ami talán egy picit komolyabb is, de semmiképpen nem szerettem volna arról faggatni a jelenlévő közel 400 református fiatalt, hogy hol tartasz az életedben. Mert ez a nap ez nem erről szól, nekem se, ők nekik se. Nagy öröm, hogy itt lehetünk. Margitics János, aki az egyik főszervezője, ha nem a főszervezője ennek bocsánat a pontatlanságomért ennek a rendezvénynek, ő dobta föl egyszer egy privát beszélgetést, hogy mit szólnék hozzá, hogyha itt lehetőséget kapni, akár megmutatkozni, akár eltölteni egy kellemes napot, és ez adta az apropót, hogy itt vagyunk. Tegnap nagy izgalommal kialakítottunk egy kis stúdiót, sarkot. Hát kíváncsian várom, hogy mennyire lesznek kíváncsiak a fiatalok erre a fajta töltekezésre, mert azt gondolom, kérdéseket feltenni, válaszokat kigondolni, adni rá, az ugyanúgy feltölt.
1: Talán még most nem fogsz tudni erre válaszolni, de lehet majd az esemény után is megkérdezlek, hogy mennyire lehet megszólítani beszélgetésekkel a fiatalokat, akár kérdésekkel szerinted. Mennyire nyitottak arra, hogy magukról beszéljenek ma a fiatalok?
3: Hát őszinte leszek, fogalmam sincs. Én már a kevésbé fiatalabb generációhoz tartozom. Öreg boomer vagyok, hogy így félig viccesen fogalmazzak. Nem tudom. Igazából erre a kérdésre én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire ez. Én rajtam nem fog múlani. Remélem, hogy ha döcögbe is fog indulni, de rákapnak az ízére, és kíváncsiak lesznek ők is.
1: A Csongori Református Gyülekezet ifjúsága is itt van a villámtöltése. Milyen nagy lelkülettel érkeztek ide feltöltekezni így a tanév kezdete előtt?
4: Hát egy nagyon intenzív nyár van a mögöttünk. A Csongori ifjúság egy része is kivette a részét ezekben a szolgálatokban, és egy részük benne van ennek az alkalomnak a szervezésében, és a többiek pedig érdeklődőként jöttek el. Hát remélem, hogy feltöltő lesz számukra azért ez a találkozó, úgyhogy ennyi fiatal összegyűlt. Nagyon nehéz manapság összegyűjteni őket. Igazából még nyár van, még nagyon sokan közülük a nyaralásukat, a családi együttléteket töltik, de akit sikerült sikerült otthonról feltoborozni, meg fellelkesíteni, ővelük eljöttünk, úgyhogy reméljük, hogy ez egy olyan kezdet lesz így az őszi időszakra, hogy az ifibe intenzívebben meg fognak tudni csatlakozni.
1: De szolgálnak is a csongori lányok, erről mit kell tudni?
4: Igen, idén először szerveztünk egy különleges alkalmat Csongoron, az Exodus szervezeten belül. Csongoron a Betesda szenvedély betegeket mentő misszióban adtunk helyet ennek az alkalomnak. 30 fiatal gyűlt össze, és hát nem csak Kárpátaljáról, néhányan Magyarországról is becsatlakoztak, de igazából a kárpátai fiatalokra gondoltunk, amikor elindult ennek a programnak a megszervezése, meg a tervezete, meg az imádság érte, hogy beleszokjanak a szolgálatba, és megszeressék a szolgálat különböző területeit, és azt tapasztaltuk meg a nyár folyamán ebben az egy hétben, hogy nagyon intenzív volt a hét számukra, de nagyon sok lelki töltetet kaptak ezen a héten, belekóstoltak úgy a gyerekszolgálat különböző területeire is, de az idősek között végzett szolgálatban is, és mégis közösségben voltak egymással, tehát ebből mindenképpen ők nyertek, és reméljük, hogy jövőre még több fiatal csatlakozik majd ehhez a programhoz, és vesznek részt különböző szolgálatokban, és mi meg örömmel adunk helyet nekik, és örülünk, amikor látjuk, hogy a jövő a nemzedékének nem közömbös az Isten ügye, mert hogy ebből merítenek erőt, bármennyire is nehéz volt egy-egy terep, meg fárasztó volt szolgálatokkal megtüzdelni ezt a nyarat. Én hiszem azt, hogy maradandó élményeket szereztek, és ahogy látom, tehát, hogy nem elfogyott a lelkesedésük azok, akik ott voltak, hanem itt ezen az alkalmon is intenzíven benne vannak a szolgálatban, és van erejük, és lelkesek, hogy hogyan mutassák be a többi fiatalnak azt, hogy ők mit csináltak a nyár folyamán.
5: Knoblok Erzsébet vagyok, presbiter.
1: És részt vettél az előmunkálatokban. Hogyan érezted magad, mennyire nagy munka volt ez?
5: Szóval az előmunkálatok igen sok részletet felölelő előmunkálatos folyamat volt ez igazából. Nagyon sok mindenre oda kellett figyelni a főszervezőknek.
1: Hogy gondolod, miért fontos, hogy szolgálatként becsatlakozzatok ezekbe az alkalmakba? Ti is presbiterként, ugye az ifjúsági szolgálatba is.
5: Én azt gondolom, hogy keresztényként arra is kapunk elhívást, hogy világítsunk és hirdessük az Isten igéjét és szeretetét, és hát ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy itt legyünk tevékenyen, itt legyünk a fiatalok között. Egyrészt, hogy felvállaljuk azokat a feladatokat, amiket nem biztos, hogy fiatalok el tudnak végezni, másrészt pedig hát egy nagyszerű lehetőség.
1: De hogyan érezted magad fiatal nőként, odaszállod az idődet munka mellett, hogy valóban szolgálj ezzel is?
5: Én nagyon lelkesen készültem erre az alkalomra, és igyekeztem ott lenni az előkészületekben, és figyelni azt, hogy mi az a pont, ahol ott tudok lenni tevékenyen, és segítőkezet nyújtani. Engem nagyon lelkesített ez a lehetőség. Számomra nagyon egyértelmű az, hogyha egy alkalmat felvállal a gyülekezeti közösség, akkor ott nem csak presbiterként, de gyülekezeti tagként is ott legyen az ember, és oda tegye magát, mert hát megint csak erre kaptunk elhívást.
6: Rubec Norbert vagyok, Beregszászból, Beregszászi gyülekezet presbitere.
1: Presbiterként részt vettél az előmunkálatokban. Hogyan zajlott a felkészülés erre a nagyszabású ifjúsági találkozóra?
6: Hosszú munka, türelem, kitartás, erő van emögött, idő. Úgy gondolom, hogy az Úristen mindenkinek adott ezekből eleget, hogy ezeket a kellő időre úgy tudtuk megvalósítani, ahogy kell, és szerintem minden szép lett, jó és áldásos. Reméljük, hogy ez az alkalom mindenkinek nagy dolgot fog adni, és nagy dolgot fognak hazavinni ezáltal.
1: Te fiatal presbiterként, aki hát közel egy éve kezdted a presbiterséget, hogyan látod, miért fontosak az ilyen alkalmak, amelyek az ifjúságot szólítják meg?
6: Mindenképp szerintem az ifjúságnál kell elkezdeni ezt a dolgot, mert sok helyen is az ifjúság abszolút szerintem ezzel a dologgal nem is foglalkozik. Az ilyen alkalmak adnak esélyt arra, hogy fiatalok megtalálják a helyüket, azért vannak tulajdonképpen szervezve ezek az alkalmak.
0: Az elmúlt percekben a villámtöltésen készült helyszíni összeállításunkat hallhatták.

0: hozzám. Az anyaország stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A lelki egészség ugyanis a szakemberek szerint nem kiváltság, hanem alapvető jog. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságban érezhesse magát, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. A partnerség célja, hogy a két szervezet szakmai tudását és tapasztalatát egyesítve járuljon hozzá a gyermekek lelki jólétének erősítéséhez, a családok támogatásához, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd előmozdításához. Dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúságpszichiáter, a Református Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesének elmondása szerint az együttműködés keretében közös kutatások, szakmai konferenciák, edukációs programok és figyelemfelhívó kezdeményezések valósulhatnak meg a jövőben. A riporter Balázs Alexandra.
1: A kamaszszakaszai kognitív viselkedés terápiás része a Betesda kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban is, de felnőttkorban is egyébként egy jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben. Ilyen például a szorongás, vagy a hangulat problémák, a depresszió, ilyen például a kényszerbetegség, ilyenek az evészavarok, anorexia, bulimia, szóval nagyon sok olyan terület van, ahol nagyon komoly tünetek vannak, bizonyos esetekben, mint például súlyos depresszióban, vagy anorexiában az életet veszélyeztetik, de a megoldás mégsem egy orvosi megközelítés lesz, hanem inkább egy pszichológiai. És az, hogy pszichoterápia, az nagyon sokféle dolgot ölel fel, nagyon sok dolgot foglal magába. A kognitív viselkedés terápia, a pszichoterápia,

0: további előnye, hogy ezek a kognitív viselkedés terápiás programok többnyire pár hónapig tartanak, 2-3-4 hónapig esetleg, ami azt jelenti, hogy egy nagyon túlterhelt ellátó rendszerben azért így van esélye több gyereknek is elsz hozzájutni, és egy szakember az nem lesz lekötve mondjuk egy évre vagy két évre egy esettel. Ez volt a fő szempont, amiért ez a Bethesda kórházban ez nyilvánvaló volt, hogy szükség van rá, sok olyan gyerek körül hozzánk a kórházba, ahol valamilyen segítségre egyértelműen szükség van, de ez a segítség az elsősorban nem orvosi, hanem valamilyen pszichológiai, pszichoterápiás segítség.
1: De én úgy gondolom, hogy az is egyedülálló, vagy legalábbis nagyon méltányos, hogy a Bethesda gyermekkórházban, most mondtuk a kamaszszakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontot, mellette ott van a Kids gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés, mentálhigiénés osztály, pszichológiai és pszichiátriai szakrendelés, ADHD ambulancia. Tehát igen, szerintem kevés olyan kórház van, amely ennyire komplex, és ennyire tudja segíteni azokat a fiatalokat, akiknek a lelki egészsége az nagyon fontos.
0: Igen, ez nagyon fontos megközelítés, és nagyon remélem, sajnos nem volt arra lehetőségem, hogy az egészségügyi miniszterrel konkrétan találkozzam, ha bár mondjuk az elnöke a szakmai kollégium tagozatnak, ami egyébként a miniszternek, meg korábban az államtitkárnak a tanácsadótestülete, de hát nyilván egy viszonylag zsúfolt időszak ez a mostani a kormányváltás óta, de egyébként nagyon remélem, hogy majd valahogy ez az információ eljut hozzá, hogy valahogy ez egyébként a további fejlődésnek az iránya világszerte, hogy a gyerekeknek olyan ellátást kell biztosítani, ami reálisan elérhető. És igazából a legjobb megoldást nem arra célszerű törekedni, hogy minél több kórházi ágy legyen, mert nyilván vannak olyan helyzetek, amit nem lehet máshogy megoldani, mint kórházi ágyon ellátva. De a gyerekek többsége, aki valamilyen mentális nehézséggel küzd, annak nem az lesz a megoldás, hogy befeszik egy kórházba, hanem az, hogy közben jó tud maradni a családjába, a közösségébe, tud iskolába járni, csak mellette közben tud valamilyen támogatást vagy segítséget kapni. És ez elsősorban az ambuláns ellátás, még jobb egyébként talán az, hogyha még csak nem is egy kórházhoz kötődik, hanem valahogy ott lehet a gyerekeknek, a családoknak a lakóhelye környékén valamilyen rendelésen, vagy akár az iskolai környezetben ezt megoldani. De mindenképpen a Bethesda kórház is ezt ismerte fel, hogy meg kell próbálni olyan segítséget nyújtani gyerekeknek, ami segít abban, hogy egyrészt kapjanak támogatást mentálisan, másrészt viszont ez ne jelentse azt, hogy emiatt a közösségből, a hétköznapi életükből ehhez ki kell őket emelni.
1: Mészáros Antóni, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója mondta, hogy a lelki egészség nem kiváltság, hanem alapvető jog, és hogy ha azt nézzük, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik. Ez nagyon kevés.
0: Igen. Nincs egy egységes számítás, ami azt mondaná, hogy így kell kiszámolni azt, hogy hány pszichiáter szükséges egy országban. Azt tudjuk mondani, hogy vannak olyan példák, ahol azt mondjuk, hogy biztosan jól működik az ellátás, ott mennyien vannak, aztán ki lehet számolni úgy, hogy várhatóan hány gyereket érint egy ilyen probléma, és ez hány szakembert igényel. Mindenképpen a különböző számolások alapján arra lehet jutni, hogy fölfele hát sokáig el lehet menni, de mondjuk azért minimális szinten körülbelül a háromszorosra kerülne ennek a számnak. És a gyerekpszichiáter az egyik kérdés, nyilván itt, ahogy mondtam, és sok minden nem egy orvosi kérdés. Ez gyerekpszichiáternek megkerülhetetlen szerepe van, amikor egy gyógyszert fel kell írni, és van, hogy ez lesz a megoldás. Vannak olyan területek, ahol nem nagyon van más segítség, nem azért, mert idő nincs rá, hanem mit tudom, ADHD-ban a gyógyszeres kezelésnek egy alapvető szerepe van. Van a depressziónak egy olyan szintje, ahol megkerülhetetlen a gyógyszeres kezelés. Szóval vannak ilyen területek, ahol nem kapacitás hiány miatt alkalmazunk gyógyszert, hanem egyszerűen ez az nemzetközileg elfogadott és javasolt terápiás megközelítés. De az olyan területek viszont, amit már említettem, és ilyen lesz a gyerekpszichiátriai, a gyerekkori mentális nehézségeknek a többsége, ahol nem gyógyszeren múlik megoldás, ott nem feltétlen lenne szükség orvosra, és nem is kell, hogy az orvosi kapacitás kösse le az összes ilyen esete. Úgyhogy az, hogy mondjuk azt mondom, hogy kéne mondjuk körülbelül 300 gyerekpszichiáter, azt nem úgy értem, hogy ez megoldaná a problémát, hanem ezt úgy értem, hogyha kialakul egy olyan rendszer, ahol dolgozik körülbelül 300 gyerekpszichiáter, és mellettük körülbelül 2-szer ennyi pszichológus, illetve mentális egészségi szakember, aki bizonyos problémákkal tud foglalkozni, orvos végzettség nélkül is, akkor működne jól a gyerekpszichiátri ellátás, gyerekkori mentális egészségügyi ellátás.
1: A szorongásos zavarok állnak az élen? Olvastam egy adatot, hogy az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki a szorongásos zavarok. Előfordulások pedig 2000 óta megduplázódott. Miért?
0: Igen, a szorongás a zavarok jelentik az egyik leggyakoribb problémát a gyerekek között. Ja, attól függ, hogy ezt honnan nézzük. Tehát, ha megkérdezünk mondjuk esetleg egy pedagógus, nem biztos, hogy ezt mondja. A szorongás a zavarok akkor gondoljuk a leg

0: gyakoribbnak, hogyha csinálunk egy felmérést, ahol oda megyünk a gyerekek közé, nem az ambulancián, akik már jöttek segítséget kérni, hanem elmenjünk mondjuk iskolákba és osztályba, megkérdezünk gyerekeket, kitöltenek kérdőíveket, akkor tudjuk ezt az adatot rögzíteni, hogy nagyon sok gyerek számol be szorongásos tünetekről. Viszont az fontos szempont, hogy ez a gyereken kívül senkit nem zavar. Ezért nagyon sok az ezek a gyerekek sose jutnak el szakemberhez. És ha megnézzünk egy ellátóhelyet egyébként, főleg egy osztályos ellátóhelyet, ha nem azt fogják mondani a kollégák, hogy a gyerekek túlnyomó többsége szorongástól érkezik, hanem az, hogy valamilyen viselkedés problémával, agresszivitással, aminek egyébként kb. 80% az nem is egy pszichiátriai betegség, de valamiért a mentő oda viszi el a gyerekeket, vagy a gyerek otthon, vagy nem tudom, hogy valaki oda juttatja el a gyerekeket. Szóval ez valóban így van, hogy a legtöbb gyereket, akit érint, valami mentális nehézség, vagy a szorongás érinti, viszont az ő többségükkel, azt mondanám, hogy kb. 80%-ukkal sose találkozik szakember. Mert gyötrölnek tőle, lehet, hogy szenvednek tőle, de mivel ez nem okoz akkora problémát a környezetnek, ezért ebből nem is lesz egy nyomás sajnos, hogy a gyerekek ellátáshoz jussanak.
1: Tehát magyarán a szülő nem ismeri föl?
0: Lehet, hogy a szülő nem ismeri fel, ezt most nem úgy mondom, hogy valaki hibás, ezért csak, hogy mondjuk nagy osztályban van 30 gyerek, ha valaki ott ül a padba, és közben iszonyan izgul, hogy mit fognak szólni a többiek, vagy borzasztóan stresszel azon, hogy fog sikerülni a számonkérés, ezt senki nem veszi észre, mert ő nem beszél, nem rúgja fel a padot, nem lesz olyan, ami másnak feltűnik. Az, hogy miért lett ez több, az nem egy egyszerű megválaszolható kérdés, ezek nagyon komplex dolgok, hát tapasztaljuk felnőttként is nyilván, hogy nem egy tényező múlik az, hogy az ember hogy érzi magát egy adott napon, vagy egy ilyen év alatt hogyan változik a lelki állapota, azt nem lehet azt mondani, hogy egy vagy két dolgon múlik. Vannak ebben magunkkal hozott dolgok, vannak örökletes tényezők, vannak környezeti tényezők. Ugyanez a gyerekeknél is, nem lehet azt mondani, hogy egy dolog okozza ezeket, de van egy pár tényező, amit azt gondolunk nagy számok alapján, hogy valószínűleg szerepet játszik ebben. Az egyik ilyen az mindenképpen a kontroll nélküli képernyő használat. Nem gondoljuk azt, hogy egy szorongást képes létrehozni mondjuk egy képernyő használat, viszont valakinek van valamilyen szorongásos hajlama eleve, ami 100 dolog miatt lehet, akkor nagyobb az esélye annak, hogy egy irányítás nélküli kontrollálatlan képernyő használaton keresztül olyan ingerekkel találkozik, amik tovább fokozzák az ő szorongását. Ez részben lehet olyan, hogy azt szűri le különböző ingerekből, hogy ő csúnyább, mint a többiek, vagy kövérebb, mint a többiek, vagy ő szegényebbek, mint a többiek, milyen jó helyen vannak nyaralni. Szóval kérdeve hajlamos magát összehasonlítani másokkal, és leszűrni azt, hogy rosszabb vagyok, ami a szorongás meg hangulat problémákhoz vezethet, annak sokkal több esélye van erről meggyőződni online térben, mint amikor ilyen lehetőség nem volt. A másik, ami biztos, hogy fontos tényező, az a Covid, az egy nagyon nehéz időszak volt, nem is maga a vírus, ha bár az is borzasztó lehet egy gyerekként átélni, hogy azzal szembesültek, hogy ami addig egy általuk viszonylag biztonságosan gondolt világ az életveszélyes, és bárki bármikor meghalhat, ezt tudjuk képzelni, hogy ez milyen hatása lett gyereknek a lelki világában, és sose éltünk át, hogy a világháború óta szerencsére nem volt világszinten ez probléma. És utána pedig nem is maga a vírus és az által okozott halálozások, hanem a bezártság. Az az időszak, ami a gyerek fejlődésében a kortársakkal legintenzívebb. Amikor egy gyerek 13 éves lesz, körülbelül 12-13 évestől fölfelé, ott a kortársaknak a szerepe az nagyon-nagyon átveszi a fő tényezőt, a személyiség, meg az érzelmi fejlődésbe. Sokkal fontosabbak lesznek a kortársak felülérkező hatások, mint a felnőttek felülérkező hatások. Ez így van az egész világon, minden emberi fejlődésnek ez a normális menete. És ott ez teljesen gellert kapott, ott nem tudtak úgy kapcsolódni fiatalok egymáshoz, mint az előtti, bármikor hosszú évtizedekben nem úgy jöttek visszajelzések, akár negatív, akár pozitív visszajelzések, mint ahogy azt a hétköznapi életben, hogy az embernek az agya ezt várná, hogy az ember ezt hozzá volt szokva. Úgyhogy ez egy több tényezős dolog, ami miatt azt gondoljuk, hogy a szorongások gyakoribbá váltak az elmúlt időszakban, de úgy tűnik, hogy ez egy egyértelmű tapasztalat mindenhol a világon, vagy Európában biztosan, hogy gyakoribb lett a szorongás a fiatalok között.
2: Az elmúlt percekben Balázs Alexandr összeállítását hallhatták.

0: Erdély. Idén is Algyógyon várja az érdeklődőket a Fike Szabad Egyetem, amelynek középpontjában ezúttal a hasítás témája áll. A többnapos találkozó az előadások és beszélgetések mellett a közösségi együttlétnek, az elcsendesedésnek és a közös élményeknek is teret ad. Az idei programról, a Főiskolás Ifjúsági Keresztjén Egyesület Szabad Egyetemének céljáról és hagyományairól, valamint arról, hogy mit jelent a hasítás témája, Simon Dorottyával beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
1: Kezdjük egy kicsit a legelején, hogy pontosan hogyan indult el a Fike Szabad Egyetem, milyen céllal hozták létre, illetve hogyan változott az évek során.
2: Magának a Szabad Egyetemnek a története elég régre nyúlik vissza, sajnos pontos évszámot nem tudok, viszont már az 1930-es, 40-es években az akkori fikések tartottak a mai Szabad Egyetemhez hasonló eseményeket. Majd az újrainduláskor 1998 nyarán volt az első Fike Szabad Egyetem, utána egy pár évig ment, majd leállt, illetve 2017 óta minden évben megszervezzük. A cél alapvetően az, hogy egy kicsit kötetlenebb, táborozósabb környezetben, viszont mégis megmozgassuk úgy az agyunkat, mint a lelkünket, de együtt gondolkodhassunk, imádkozhassunk. Változások nem feltétlenül voltak, hát a programok jellegében mindenképpen, viszont azért strukturálisan, amennyire én tudom, az megmaradt, hogy vannak az igei részek, vannak kicsit agyalósabb előadások, és vannak olyan tevékenységek, amik akár a testet is megmozgatják, sport, kirándulás, illetve a lelket is.
1: Hány napos szokott lenni a Szabad Egyetem?
2: 3 teljes nap plusz 2 fél nap nagyjából. Hát szerda délutántól vasárnap ebéddel bezárólag.
1: Említetted, hogy sok változás nem volt, de van a rendezvénynek olyan öröksége vagy állandó programja, amit mindig meg szoktatok rendezni?
2: A struktúrához igazából eléggé ragaszkodunk, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy ezt így szeretik a résztvevők. De ragaszkodunk ahhoz, hogy reggel korán, 7 órakor reggeli imával kezdjünk, amit egy reggeli torna vezet, és csak azután kezdődik igazából a nap. Reggelivel, a hitattal, fő előadással. Amire különösen figyelünk most már egy pár éve, mert nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, hogy mindenképpen legyen valami mozgásosabb, művészetisebb workshop, drámapedagógia, pszichodráma, bibliodráma, mikor milyen előadót tudunk éppen elhívni.
1: Az idei rendezvény helyszíne ismét Algyógy. Mindig itt szoktátok megrendezni?
2: Ez lesz a 4. alkalom, hogy Algyógyon leszünk. Azt megelőző években mindig többnyire máshol volt a Szabad Egyetem. Algyógyra most már 4. éve visszamegyünk, mert egy nagyon jó tér van ott. Tágas udvar, nagy a ház, ott a templom, ott a körkápolna, röpi pálya, de igazából minden lehetőség adott minden jellegű programunkra, illetve úgy látjuk magunkon, szervezőkön mindenképpen, de a visszatérő résztvevőkön is, hogy segít az, hogy már egy ismerős környezetben vagyunk, és ez nem szív le energiát, hogy akkor nem tudom, hogy hol van ez, hol van az, tudom, hogy hol van, úgyhogy az energiámat másra tudom irányítani.
1: Hogyha valaki esetleg Kolozsvárról szeretne lemenni, tudtok biztosítani Algyógyra fuvar lehetőséget?
2: Amennyiben regisztrál, mert ugye regisztrációhoz kötött, be fog kerülni egy Messenger csoportba, ahol lehetőség van arra, hogy a résztvevők egymás között megbeszéljék, hogy ki, mikor, honnan indul autóval, és van-e helye.
1: Ha már regisztráció, meddig és hol és hogyan lehet regisztrálni?
2: Augusztus 23-áig lehet regisztrálni, a Facebook oldalon van esemény, és az esemény leírásában a regisztrációs link.
1: Az idei Szabad Egyetem a hasítás címet kapta. Mit jelent számotokra ez a szó, és hogyan kapcsolódik az idei Szabad Egyetem programjaihoz?
2: Közel egy évvel ezelőtt fogalmazta meg Dávid István azt, hogy mi lenne, hogyha az idei Szabad Egyetem témája a hasítás lenne, és úgy valahogy egész évben azért erről így gondolkoztunk, forgattuk. Hát többek között azért maradtunk ennél a témánál, mert egyre inkább azt vesszük észre magunkon és a környezetünkön is, hogy az életünk különböző szeleteit nagyon élesen igyekszünk lehasítani egymásról, nagyon elválasztjuk munkát magánélettől, ilyen kapcsolatot az olyan kapcsolattól, a valóságunkat a közösségi médiában mutatott képünktől, de hogy érzékelünk egyfajta ilyen lehasadást, elhasadást. Ugyanakkor meg ez bibliai szimbólum is, az Ószövetség embere a ruhájának a megszaggatásával mutatta ki a bűnbánatát, illetve a gyászát, valami nagypénteken ugye meghasadt a kárpit, jelezve, hogy ezután már szabad bejárásunk van Jézus által Istenhez. És akkor igazából ilyesmiken gondolkodunk, ezeken szeretnénk gondolkodni kint konkrétan algyógyon a résztvevőinkkel is, az előadóinkat, workshop tartóinkat is ebben a tematikában kértük meg, hogy a lehető legtöbb szempontból ezt így közelítsék meg a főelőadás által igei rész szempontjából, de lesz, ami a párkapcsolatra, szülő-gyermek kapcsolatra, baráti kapcsolatokra néz rá így, hogy ott hol jelenik meg a hasítás, leválás. Lesz, ami egy kicsit mozgásosabb módon, lesz olyan, ami a médiára, digitális jelenlétünkre vonatkozik, de hogy magát a témát több szempontból igyekszünk körbejárni, hogy egy tágabb képet kaphassunk.
1: Hogyan állítottátok össze az idei programot? Milyen szempontok alapján válasszátok ki ilyenkor az előadókat, a beszélgetéseket és az egyéb programokat?
2: Maga a szervezőcsapat ugye igyekszik megfogalmazni azt, amit az előbb elmondtam, hogy tényleg az adott témának mely oldalai azok, amiket mindenképpen meg kellene ragadni, és akkor azután szétnézünk igazából az előadók között, hogy ki az, aki mondjuk az adott tematikában, vagy az adott téma részben otthonosabban mozog, és akkor ez alapján kérjük fel, hogy vállalja, jöjjön ki velünk, örülünk, hogy az egész alkalom alatt kint van, és nem csak ki jön, megtartja az előadást, és elmegy. Persze van, aki csak ennyit tud bevállalni, nem mindegy, hogy ki az elérhető, de hogy mennyire van messze, mennyire tudja bevállalni az utat, ilyesmik.
1: Van olyan idei program vagy programpont, amelyet te különösen vársz valami miatt?
2: Én igazából az egészet nagyon-nagyon várom. Nem tudok kiemelni semmit, amit különösebben várnék, mert minden programpontot más miatt várok nagyon.
1: Szervezőként mit tapasztalsz? Mi az, ami évről évre visszahozza az embereket a Szabad Egyetemre, és hogyan tudjátok megszólítani azokat, akik még például soha nem voltak, és gondolkodnak azon, hogy na most idén igenis elmennek a rendezvényetekre?
2: Szerintem a visszatérések azok nagyrészt a hangulat és a közösség miatt vannak, mert bár van egy elég kötött struktúrája az egész eseménynek, mert hát bele kell férni az időbe, azért nagyon igyekszünk a közösségi élményre helyezni a hangsúlyt. Illetve ugye a nyár az olyan, főleg, hogy nem mindenki él életvitelszerűen Kolozsváron, de még aki itt él, annak is nehezebb nyáron a találkozása rengeteg sok program miatt, és akkor mielőtt kezdődne a tanév, ez így szeptemberben egy nagyon jó találkozási pont még, hogy csekkoljuk, hogy na jó, mindenki megvan-e még. Az új embereknek a megszólítása az mindig nagyon nehéz. Mi hiszünk abban, hogy a személyes megszólítás, a személyes üzenetek azok, amik leginkább célba érnek, ugyanakkor persze a közösségi médiában igyekszünk reklámozni. Mindenkit várunk szeretettel.
0: Az elmúlt percekben Simon Dorottyával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: hírek.
1: Híreink először címszavakban. Grinde Ánu, a Szociáldemokrata Párt kormányfőjelöltje, szeptember közepéig új kabinetet akar. Új szív- és érsebészeti központot adtak át Marosvásárhelyen. Grinde Ánu szerint nem változott az RMDS kormányalakítással kapcsolatos álláspontja. Szigorúbb uniós szabályozás alá kerül a ChatGPT, a Reddit és a Roblox. Most pedig következzenek a részletek. Szorin Grinde Ánu tegnap színaján kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt saját miniszterelnök jelöltet javasol a kotrocsenyi kormányalakítási konzultációkon, és ő vállalja ezt a tisztséget, írja az Ager Press. Korábban hangsúlyozta, a PSZ-e nem támogat olyan kormányzati konstrukciót, amelynek nem része. Sajtótájékoztatóján a pártelnököt arról kérdezték, hogy a PSZ-e hajlandó lenne lemondani a miniszterelnöki tisztségről, ha nem sikerül szociáldemokrata kisebbségi kormányt alakítani. A politikus közölte, hogy a PSZ-e miniszterelnök jelöltje továbbra is a pártelnök. Grindi Ánu elmondta, a párt két változatot támogat. Kisebbségi PSZ-e kormány vagy a PSZ-e köré szerveződő kabinet. Hozzátette, a szociáldemokraták tegnap kijelölték a tárgyalási keretet a többi politikai szereplővel folytatandó egyeztetésekhez. A PSZ-e elnöke hangsúlyozta, hogy az államfőnek minél előbb nevesítenie kell a miniszterelnök jelöltet, hogy Románia gyorsan visszatérjen a normális menetrendhez. Szerinte a nyári hónapokban nehéz lett volna megszavazni egy új kormányt, de kedden megkezdődik a parlament rendes ülésszaka. Azt szeretném, ha szeptember 15-éig teljes jókörű kormánya lenne Romániának, jelentette ki Grinde Ánu. Új szív- és érsebészeti központot adtak át tegnap Marosvásárhelyen, tájékoztatott az RMDS. A közlemény szerint az eseményen Cseke Attila ügyvivő tárcavezető elmondta, hogy az Egészségügyi Minisztérium uniós és állami forrásokból több mint 782 millió lejjel támogatta a beruházást. A miniszter tájékoztatása szerint az új központ nem csak Maros megye, hanem Székelyföld és egész Erdély betegeinek ellátását javítja, és megerősíti Marosvásárhely szerepét Románia egyik meghatározó szív- és érrendszeri gyógyító központjaként. A 19.400 négyzetméteres új épület korszerű körülményeket biztosít mind a betegek, mind az egészségügyi személyzet számára, és egy fedél alá hozza azokat a szolgáltatásokat, amelyek korábban több épületben széttagoltan működtek. A 219 ágyas központban modern műtőblokk, intenzív terápiás egység, gyermek és felnőtt kardiológiai részlegek, valamint korszerű laboratóriumok és képalkotó szolgáltatások kapnak helyet. Az egy helyen elérhető ellátások javítják a betegellátás minőségét és hatékonyságát. Az új Marosvásárhelyi központ korszerű ellátást biztosít a súlyos szívbetegséggel küzdő gyermekeknek, a komplex beavatkozásra szoruló felnőtteknek és a kritikus állapotú betegeknek itthon, biztonságos környezetben.

0: A Szociáldemokrata párt elnöke, Szorin Grindjánú tegnap kijelentette, hogy nem változott az RMDS kormányalakítással kapcsolatos álláspontja. A politikus színajai sajtótájékoztatóján arról kérdezték, kapott-e választ az RMDS-től egy kisebbségi szociáldemokrata kormány támogatásáról, és a szövetség részt venne-e egy ilyen kormányban a PESZEDE mellett. Grindjánú emlékeztetett arra, hogy korábban az RMDS a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség miniszterelnök jelölt Siegfried Muresan támogatásáról döntött, és nem módosított az álláspontján. Ha pedig a PESZEDE vagy más pártok egy másik miniszterelnök jelöltet javasolnak, az RMDS-nek el kell majd döntenie, támogatja-e az illetőt, és ha igen, csak a parlamentből vagy kormányzati részvétellel, magyarázta, hozzátéve, hogy nem kíván az RMDS nevében nyilatkozni. Nagyon népszerű online keresőprogrammá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformán nyilvánította a Redditet, valamint a Robloxot tegnap. Az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet besorolásában, írja a Magyar Távirati Iroda. A brüsszeli közlemény szerint a minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat az üzemeltetőik nyilatkozata szerint havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az EU-ban, és ezzel elérik a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet szerinti minősítés küszöbértékét. A vállalatoknak 4 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy teljesítsék a besorolásból adódó kötelezettségeket. Ezek közé tartozik, hogy vizsgálniuk és mérsékelniük kell a szolgáltatásaikból és algoritmikus rendszereikből eredő rendszerszintű kockázatokat, amelyek jogellenes tartalmak terjesztésével, illetve a kiskorúakra, a felhasználók fizikai és mentális jólétére, az alapvető jogokra, a választási folyamatokra és a közbiztonságra gyakorolt negatív hatásokkal kapcsolatosak. A tegnap bejelentett minősítéssel az Európai Bizottság ez idáig 28 nagyon népszerű keresőprogramot és óriás platformot jelölt ki a digitális szolgáltatásokról szóló törvény hatálya szerint, tájékoztattak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az anyaméhben formált. Én, az Úr alkottam mindent. Egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. Ézsaiás próféta könyve, 44. fejezet, 24. verse.

0: mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Zsidókhoz írt levél, 3. fejezet, 4. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
1: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják. Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Adásunk mai témája a stressz. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet az Ágnus Rádió készített. Ezt követi egy bizonyságtétel, amelyet az Európa Rádió szerkesztett. Majd szakértői tájékoztatóval folytatjuk műsorunkat a Beregszászi Pulzus Rádió jóvoltából. Végül igei tanítással zárjuk műsorunkat, amelyet szintén a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Most következzen egy általános tájékoztató. A stressz különböző ingerek hatására az emberi szervezetben bekövetkező válaszreakció. A stressz betegséget napjaink népbetegségének tartják, azonban már évezredekkel ezelőtt is ismert volt. Ilyen válaszreakciók alakultak ki őseink mindennapjaiban az élelem megszerzése kapcsán előforduló vészhelyzetek esetén. Mielőtt a szervezetünk válaszát vizsgálnánk a stresszfaktorokra, tudnunk kell, hogy a stressznek két fajtáját különíthetjük el. Megkülönböztethetünk pozitív és negatív stressz hatásokat. A pozitív stressz serkentőleg hat, segít a vészhelyzet elhárításában, és ezt követően rövid időn belül visszatér a szervezet a normális szintre. A negatív stressz inkább lelki folyamatokon nyugszik, általában egy élethelyzet idézi elő. Ezek a hatások különböző testi és érzelmi tünetek kialakulásához vezetnek, úgy mint kézremegés, verejtékezés. Fenyegető szituációban a szervezetben fokozódik az úgynevezett stresszhormonok, az adrenalin és noradrenalin termelése. A fokozott stresszhormon szint mozgósítja a szervezetet. A vérnyomás emelkedik, fokozódik a szívverés, a gyomor és a bőr erei összehúzódnak, és csökkentik az odajutó vér mennyiségét, biztosítva a szív megnövekedett munkájához a tápanyagot. A stressz helyzetekben az adrenalin és a noradrenalin mellett egy szteroid hormon, a kortizol termelődése is fokozódik, amely hatására cukor és zsír szabadul fel a szervezet raktáraiból, energiát biztosítva az agy és az izomzat fokozott munkájához. A stressz folyamata három szakaszra osztható. Az első a veszélyi helyzet, riadó, mely a szervezetet fokozott állapotba helyezi. Második, az ellenállás a kialakult helyzet megoldására mozgósítja a testet. A harmadik, kimerülés stádiumában a nyugalmi egyensúly már nem tud visszatérni, állandósul a fokozott készültség állapota. Minden reakció azt a célt szolgálja, hogy felkészüljön a test, a szervek és izmok a vészhelyzet elhárítására. A rohanó mindennapokban a szervezet stresszválasza sok esetben már olyankor is aktiválódik, amikor nem vészhelyzet elhárítása a cél, és a fokozott feszültség valójában nem is segíti a helyzet megoldását. Ilyenkor a test kilendül a nyugalmi egyensúlyából, fokozottan reagál a külső ingerekre, és folyamatosan az egyensúly helyreállítására törekszik, ami a stresszes állapot állandósulásához vezet. A stressz tünetei az ingerlékenység, a fáradtság, a gyakori fejfájás és az alvászavar. Ha a szervezet nem képes megbirkózni az adott élethelyzettel, testi és lelki szinten is számolni kell a káros hatások kialakulásával. A káros stressz hatások a szív- és érrendszert érintik leginkább. A stressz helyzetre bekövetkező vérnyomás emelkedés, a szívfrekvencia fokozódása egy magasabb szinten stabilizálja a szív munkáját, és magas vérnyomást okoz. A fokozott verejtékezés a só- és vízháztartás egyensúlyát befolyásolja, a tápcsatornától elvont vérmennyiség pedig tartós fennállás esetén vérellátási zavart okozva fokozza a fekély kialakulási hajlamot, rontja az emésztést. A test erőforrásainak kimerülése gyengíti az immunrendszert és esendővé teszi a szervezetet a fertőzésekkel szemben. A stressz helyzeteket elkerülni szinte lehetetlen, az életünk velejárója. A negatív stressz hatások csökkentése legyen a célunk. Találjuk meg a számunkra leghatékonyabb kikapcsolódási lehetőséget, relaxáció, hosszú séták a természetben, masszázs a káros következmények elkerülés érdekében. Következzen egy bizonyságtétel az Európa Rádiótól. Dr. Nagy Péterné Klára gyógyszerészként dolgozik, és mind a mindennapokban, mind a munkahelyén gyakran találkozik stressz helyzetekkel. De párja, családja és mély Isten hite erőt ad neki, hiszen az Úr Jézus kegyelme folyamatosan áramlik az életünkben. A jó stresszkezelési gyakorlatokról és hitéletéről mesél nekünk őszintén Szirák Sára interjúja.
6: A munkája során említette, hogy gyógyszerész milyen stressz helyzetekkel találkozik.
9: Hát a stressz helyzetek azok elkezdődnek reggel az ébredéssel, amikor megszólal a vekker. Aztán utána, hogy tudunk összekészülni, időben elindulni, időben bejönni a munkahelyre, mindenki a családból, két gyermekünk van, és hogy ők is odaérjenek az iskolába időben, minden ott legyen, ahol lenni kell. Aztán ott odabent folytatódik, sok mindent hoz a nap, megérkezik a gyógyszer, időben megérkezik, van-e, amit a beteg keres, pontosan küldi a nagy kereskedő, ha nincsen, mert hiányzik, elfogadja a helyettesítőt, szóval egy csomó olyan dolog a mindennap életben, aminél az embernek szembesülni kell azzal, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogy szeretnénk.
6: És hogyha nem csak a munkára gondolunk, hanem akár a magánéletre, amit már érintettünk, de hogyha mégis erről esetleg mesélni, hogy az élete során melyek voltak azok a stresszesebb helyzetek, amelyeket kezelni kellett, melyek voltak azok?
9: Hát nem stresszmentes az életünk, bár olyan igazi nagy megrázkódtatás, megpróbáltatásról nem tudok beszámolni eddig még, de hát sok minden volt. Szerintem vannak olyan stressz helyzetek, amiket el is lehet kerülni. És itt azért szeretnék a párválasztásra kitérni, mert azért nem mindegy, hogy az ember ki mellett éli az életét. Valamelyik nap beszélgettünk ugye gyerekekkel, párválasztás kapcsán előkerült, hogy az értékrendek, azok, ha valaki bekerül egy közösségbe vagy valahova, azok valamilyen módon ütköznek. Ha valakinek van egy keresztény értékrendje, ami a teljes íráson, a Biblián alapul, akkor ez valahogy mindenkinek tüske lesz, aki nem ezt az értékrendet képviseli, és ezt valahogy megpróbálja tépni, cibálni, belerondítani, vagy bármi. És az embernek, aki kereszténynek vallja magát, ő neki az a feladata, hogy ezt az értékrendet, ahol van, úgy képviselje, ahogy ezt tudja. Tehát semmiképpen ne az legyen, hogy ő simul a másikhoz, és felad bizonyos dolgokat, hanem én azt gondolom, hogy olvassuk a Bibliában is, hogy de te maradj meg mindazokban. És azt mondtam, hogy azt nem bírtam volna elviselni, hogyha nekem a házasságban kellene ezeket a konfliktusokat, vagy értékrendi problémákat megvívni napról napra. És azzal, hogy a párválasztásban mertem Istenre hagyatkozni, tulajdonképpen egy csomó olyan stressz helyzetet elkerültem, ami szerintem sok mindenkinek ott lehet az életében, hogyha hazamegy, és azzal kell szembesülnie, hogy meg kéne győzni a férjemet, feleségemet, mindegy, hogy hát most inkább ne ide menjünk, hanem oda menjünk, vagy hát vasárnap délelőtt van, akkor hozzátartozik az életünkhöz az Isten tisztelet. Reggelenként az igeolvasás, esténként az igeolvasás, elcsendesedés, gyerekek nevelésében, ez egy nagyon fontos dolog. Hát nem volt problémamentes az életünk, azért néztünk szembe nehézségekkel, nem akarok senkit ijeszgetni, tehát nem a házasságunkban voltak problémák, hanem gyermekkérdésben azért nem volt egyszerű, de Isten az igéjével jött, segített, bátorított, biztatott, és olyan lehetetlen dolgokban is megerősített, amikor más azt várta volna, hogy esetleg lázadunk, vagy megkeményedünk, és tudtunk úgy ott állni mások mellett, hogy vigasztalva, vagy együtt örülni az ő örömüknek.
6: És hogyha meg kellene fogalmaznia, hogy az ön személyes életében a Isten hit, vagy akár egy gyülekezethez, vagy ehhez a közösséghez való tartozás élménye mit jelent, nem csak a stressz helyzetekben, hanem a mindennapokban, azt hogyan tenné meg?
9: Én úgy szoktam összefoglalni, hogy amikor Jézus Krisztusra rábíztam az életemet, akkor gazdája lett az életemnek. Tehát nem egy olyan véletlenszerű dolgok irányítják az életemet, hanem tudhatom, hogy egy olyan úr tartja a kezében mindent, ami velem kapcsolatos, aki erős, aki bölcs, és aki nagyon-nagyon szeret. És bölcsen szeret, tehát nem ilyen majom szeretettel, hanem ő jól tudja, jól látja, hogy mi használ nekem. És azt gondolom, hogy az Isten képünk az, ami igazában segíthet ezekben a dolgokban. Tehát miért mondja ki nehezen az ember azt, hogy legyen meg a te akaratod? Én azt gondolom, hogy emögött is az van, hogy milyen az Isten képem, hogy mi formálja, hogy mi alakítja. Mert hogyha én tudom azt, hogy egy olyan valaki hordoz és tart szemmel, és segít nekem, és pásztorolgat, akinek nem mindegy, hogy én mit csinálok, vagy mi lesz velem, vagy hova kerül az életem, akkor sokkal könnyebben kimondja azt az ember, hogy legyen meg a te akaratod, legyen úgy, ahogy te szeretnéd.
6: Hogyha valaki önhöz fordulna tanácsért, hogy hogyan kerülje el a stressz helyzeteket, vagy hogyan csökkenthetné, akkor mit tanácsolna, mit javasolna neki?
9: Hát az egyik az lenne, hogy kezdje el olvasni a Bibliáját elejétől végig. Én hiszem és vallom, hogy a teljes írás az Istennek tévedhetetlen kijelentése, és igazából ezen keresztül ismerhetjük meg az örökkévaló Istent, aki elrejtőzködő, de kijelentette magát. És látható módon pedig Jézus Krisztusban jelent meg, és ő benne mutatta meg, hogy mennyire szeret bennünket, hogy mennyire fontosak vagyunk neki. Nagyon kedvességem a római levélből, hogy az Isten a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Tehát amikor semmi szeretnivaló nem volt rólunk, mert Istenről azért tudni kell, hogy ő haragszik a bűnre. Tehát ő nem elkeni meg, jó, nem nézek oda, vagy már nem is olyan nagy dolog az. Az halálosan komoly dolog. Tehát az, hogy mi nem ezüstön vagy aranyon váltattunk meg, és hogy nem egy hiába való életet kell élni, ahogy ezt is olvashatjuk. Ez egy olyan hatalmas nagy dolog, hogyha valaki ezzel a szeretettel találkozik, egy igazságos Istennel, aki nem lép túl azon, hogy én hogy viselkedem, egyáltalán, hogy bűnben születtem. Tehát még mielőtt bármi jót vagy rosszat tudtam volna tenni az atyáinktól örökölt hiába való. Tehát amit Ádámék elkövettek, annak a következményeit mi is hordozzuk. És hogy erre Isten azzal válaszolt, hogy az ő legkedvesebbjét, az egyetlen egyét elküldte értünk, és nem csak úgy, hogy egy diadalmenet, hanem hogy egy megszégyenítő kínhalára. Én nekem ez az, ami nagyon segít, és ezt tudnám tanácsolni, hogy ezt az Istent keresse, és próbálja megismerni.
6: Ön is egy gyógyító segítő szakmát választott magának, hogyha meg kellene fogalmazni, hogy milyen egy jó gyógyszerész, vagy melyek azok a célkitűzések, amelyeket a munkájába kitűzött és el szeretne érni a mindennapokba, vagy hosszú távon, akkor mik lennének azok?
9: Hát nyilván empátiával, azzal, hogy megértem a beteget, hogy ő egy beteg ember, ő másképp érez, másképp gondolkodik. Nagyon sokan magányosak is, tehát egyedül vannak, nincs, aki segítsen nekik. És hát tehát a lehetőségekhez képest, hogy továbbítsam azt a szeretetet, amit én is érdemtelenül kaptam. Talán így tudnám összefoglalni, hogy ezt közvetíteni ő feléjük.
6: Van-e esetleg olyan emlékezetes élmény, esemény, emlék, amelyet szívesen felidézne?
9: Egyetemista voltam, még Szegeden jártam egyetemre, és ott az egyik vizsgáztatónkról az a hír járta, hogy ha esik a hó, akkor nagyon sok embert megbuktat, az utolsó ember pedig akár esik, akár nem, akkor is megbuktatja. Reggel felkeltem, széthúztam a függönyt, láttam, hogy Szeged hófehér. És hát úgy elmosolyodtam, hogy hát Úr Jézus, te ennek is ura vagy, és köszönöm, hogy nekem nem kell ennek alá kerülni, és elmentem. 7:30-ra értem oda, a folyosón már nem találtam senkit, benyitottam a terembe, és láttam, hogy már írják a beugrót. Integettek, hogy nyugodtan bemehetek, nem késtem el, nincsen semmi baj, de ezzel egyértelművé vált előttem, hogy én leszek az utolsó. Mindenki nagyon félt, hogy nehogy az utolsó helyre kerüljön, mert akkor az biztos bukás. És hát ezt is elmondtam egy rövid sóhajtásban az Úr Jézusnak, hogy hát Uram, te tudod, és annyira kedves, kegyelmes volt hozzám az én Uram, hogy egyrészt nem kellett magam felettébb stresszelni ezek miatt, másrészt pedig nagyon kedvesen megáldotta a tanulásomat, és nem kellett erősíteni a szabályt. Egy igehirdetésből egy rövid részlet, hogy az evangélium azt mondja el, hogy Isten rendelt és küldött számunkra, megmentésünkre valakit. Az evangélium szíve az, hogy van valakink a mennyben. Van számunkra valaki, aki ismer és tudja a mi dolgainkat. Van valakink, akinek fontos a mi örök sorsunk. Van valaki, aki szánalomra indul gyarlóságunkon. Van valaki, aki szeretett, és önmagát adta értünk, hogy kiszabadítson minket a bűnünk hatalmából, ítéletéből, veszedelmünkből. Van valakink, akit mi nem értettünk, de ő pontosan értette a mi helyzetünket. Van valakink, akit mi kereszthalálosan megtagadtunk, de aki nem tagadta meg az övéit. Van valakink, aki teljesen ember, bűntelen ember, és egyszer mint teljesen Isten is. Van valakink, aki halálával Isten ítéletét rólunk elvette, atyai szívét hozzánk fordította, ami kemény szívünket pedig mennyei atyánkhoz fordítja, és azt akarja, hogy ne legyünk hitetlenek, hanem hívők.
8: Dr. Nagy Péterné Klára gyógyszerészként dolgozik, és mind a mindennapokban, mind a munkahelyén gyakran találkozik stressz helyzetekkel. De párja, családja és mély Isten hite erőt ad neki, hiszen az Úr Jézus kegyelme folyamatosan áramlik az életünkben. A jó stresszkezelési gyakorlatokról és hitéletéről mesélt nekünk az elmúlt percekben, Szirák Sára interjúját hallották. Most jöjjön egy szakértői tájékoztató, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Gogola István pszichológus szakértői tájékoztatója a stresszről és annak típusairól. Aki kérdez, Birta Zoltán.
10: Iskola kezdés előtt állunk néhány nappal, és mondhatnánk, hogy is, hogy gyakorlatilag az elmúlt hónapok, a szabadságolás és a talán lájtosabb munkavégzés sok esetben csökkentett a hétköznapi stressz hatást. Itt az iskola előtt, szeptember előtt néhány nappal úgy a gyermekek, mint a szülők azt gondolom nagyon komoly stresszben vannak, hogy vajon milyen lesz, és persze megint megváltozik az élet, újra állandósulnak dolgok, amely megint csak a stressz növekedésével jár majd. Mit kell tudni a stressz fogalmáról, miről is beszélünk?
11: Hát a stressz az alapvetően egy válaszreakció a külvilágban történő eseményekre, talán ez a legegyszerűbb megfogalmazása. Minden, ami történik a külvilágban, stresszt okoz, bár a hétköznapi embernek a fejében, hogyha avval a szóval szembesül, vagy fogalommal szembesül, hogy stressz, akkor nem az jut eszébe, hogy, hogy minden, hanem csak a rossz. Tehát, hogy a stressz az a szükséges rossz. Valamikor konfliktológiából olvastam egy nagyszerű idézetet, konfliktusokkal kapcsolatban egy tudós ember azt írja, hogy mióta ember az ember, azóta van az életében konfliktus. Ha az ön életében nincsen konfliktus, nézze meg, van-e pózusa. És hát ebből fakadóan én egy kicsit tovább gondoltam ezt az egészet a stressznek a fogalom körében, és azt mondtam, hogy mióta ember az ember, azóta van stressz. Ha az ön életében nincsen stressz, nézze meg, van-e pózusa. Mindig, minden egyes pillanatban stresszben vagyunk, bár tény az, hogy egyébként kétféle stressz van, és ez Selye János nagyszerű stresszkutató, stresszelmélet megalkotója, Nobel-díjjal kitüntetett tudós ember mondta azt, hogy egyébként van eustressz, tehát jó stressz, és van distressz, tehát a rossz, a megbetegítő stressz. Például valaki nyer egy nagyszerű tárgyi ajándékot, boldog állapotba kerül, stressz, valaki elveszít valami értékes tárgyat, nehéz állapotba, szorongásba kerül, szintén stressz. Szervezet szempontjából ugyanaz történik, az érzelmi hozzáállásunk az változik. Tehát akár jó dolog ér bennünket, akár rossz dolog ér bennünket, ugyanarról beszélgetünk, stressz. Érdekes, hogy a stressz önmagában megmozgatja a testünket, úgynevezett humorális úton, tehát a belső szabályozás, a belső folyadéktereknek az útján hormonok segítségével elkezdi mobilizálni a szervezetet, mert hogy a stressznek egyébként, mint válaszreakciónak három szakasza van, az egyik a vészjelzés, hogy valamit csinálni kell. A szervezet érzékeli a stresszort, tehát azt a tényezőt, ami kiváltja bennünk a magát ezt a válaszreakciót, és megmozgat bennünket, nevezzük így odabent, bár kívülről is érezzük azt a, hát hogyha jó dolog történik, pozitív feszültséget, ha rossz dolog történik, pedig a negatív feszültséget. Mi történik? Mellékvese által adrenalin lökődik be a vérkeringésünkbe, felpörgeti a pózusunkat, kicsit feljebb tornázza a vérnyomásunkat, kicsit szaporább lesz a légzésünk, megfeszülnek az izmaink, magasabb lesz egy kicsit a vérnek a cukorszintje, kitágul a pupillánk, egyre komolyabban kezdünk el odafigyelni minden egyes apró mozzanatra, mint hogyha lelassulna az idő, vagy akár az ellenkezője felgyorsul. Emésztésünk kicsit leáll, vagy pedig, hogyha kényelmetlenebb vagy kellemetlenebb a stressz, épp az, hogy beindul, tehát hogy mindenféle változás indul el a szervezetünkben. Ehhez hozzá vannak rendelve az érzelmi változások is, mint említettem, szituációtól függően érzünk boldogságot, vagy akár elég komoly félelmet is stresszornak a jellegétől függően. A második szakasz az már nevezük így a védekezésnek a pozíciója, tehát az elsőnél megtörténik egy vészreakció, a másodiknál pedig elkezdünk védekezni. Viszont a védekezés elég komoly erőket emészt fel a szervezetünkbe, amiben kifáradhatunk, és ekkor következik el a harmadik stádium a stressznek, ami az elgyengülés, vagy egy kifáradás, mert hogy nem sikerült megküzdeni a stresszel, és emiatt padlóra kerülhet az ember. És talán emiatt van az, hogy az embereknek a nagy százaléka, hogyha stresszt hallja, akkor inkább egy negatív dologgal köti össze. Betegségeket lát, félelmeket lát, kellemetlen helyzeteket lát, és hát ezek az úgynevezett nem szeretem pillanatok. Pedig valójában az örömteli pillanatok is stresszt okoznak, tehát mivel változik valami, és ez a szervezetünknek, illetve saját magunk életének az alkalmazkodását kicsit kiborítja, kicsit ki kell mozdulni a komfortzónából, ezért mindenképpen stresszt élünk meg. Így egy békés szünidőben 3 hónapja pihenő diák számára a szeptember 1-e vagy ilyen, vagy olyan, de stresszt fog okozni, tehát hogyha kicsit nyugtalanabbul alszik, vagy már nincs olyan étvágya, és már arra gondol, hogy az ellenőrzőjét valaki el fogja kérni, vagy azért, mert nagyszerű jegyet szeretne adni, vagy azért, mert el akarja marasztalni, mindenképpen a stressz állapotába kerül. Ha kamaszkorról van szó, akkor például érdekes, hogy a kamaszkori változásoknál a pattanások, azok úgy ellepik az embert, és amikor békésen, nyugodtan a szünidőben van, kellemes napsütésnél ott elmúlnak a pattanások, és ahogy jön a feszültség, ahogy jön egy vizsgaidőszak, úgy előkerülnek. Kérdés, hogy az ember hogyan küzd meg ezekkel a stresszorokkal, stressz helyzetekkel.
10: Felnőtt korban tapasztaljuk, hogy a túlzott stressz az teljesen kimeríti a szervezetet, hogyan lehet védekezni, vagy hogyan lehet szabályozni a túlzott, talán fárasztó és kimerítő stressznek az érzését, mire kell figyelni, milyen életmódot kell folytatnunk, hogy mégsem teperjen le bennünket a folyamatosan erős impulzusú negatív stresszhatás.
11: Érdekes, hogy a megküzdésnek többféle stratégiája van, és most itt szeretném aláhúzni azt, hogy valaki úgy tud megküzdeni a stresszel, hogy nem betegszik bele, valaki pedig kicsit másképp oldja fel, mert például egy alkoholfogyasztás az csökkenti a szorongást, csökkenti úgymond a stresszt, de romboló hatással van, tehát van a pozitív és negatív megoldási sémák. Pozitívnál Bagdy Emőkénél olvastam egy nagyszerű írást, ő pszichofitnessnek nevezi a stresszel való megküzdést. Olyan gyakorlati útmutatást ad 5 pontban, illetve 5 módszer segítségével, ami egy, nem kerül pénzbe, mert hogy ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ér a stressz, és elmegyek, veszek valamilyen szorongásgátlót, vagy elkezdek gyógyszereket szedni, mondjuk azt, hogy lelki eredetű megküzdési problémákra tablettákat szedegetni. Viszont a pszichofitnessbe pont ez az érdekes, vagy pont ez a lényeges, hogy nem kerül semmibe. Odafigyelés kell, tudatosság kell, de egyébként nem anyagi múlik. Az 5 módszer: kacagás, kocogás, lazítás, érintés és segítség. Bármelyiket kezdjük el sorra venni. Szerintem felnőtt és tudatosan élő ember nem tudja azt mondani, hogy naponta azt a 15-20 perc kacagást nem tudná elérni, vagy pedig legalább rámosolyogni a tükörre, már hogyha más nincs körülötte, mert hogy bizonyított tény, hogy ha az ember rossz kedvében, nevezzük így egy nagyon stresszes állapotában, hajlandó arra, hogy a nevető mimikáját, mint olyat magára vegyen, mint egy állarcot, tehát nincs jó kedve, csak mosolyog, akkor fél percen belül elindulnak azok a pozitív folyamatok, ami egyébként a boldogság a nevetés hatására, vagy a mosolygás hatására, tehát egy örömteli pillanatnak hatására már ott lennének. Tehát ha csak erre hajlandóak vagyunk, vagy hajlandóak vagyunk fogadni a másik ember mosolyát, akkor már tettünk valamit azért, hogy a szervezetünkben lévő egyébként negatív hatást kifejtő stressz hormonokat csökkentsük, és boldogság hormonokat, endorfinokat vegyünk, anélkül, hogy mondjuk kábítószerkereskedőhöz kellene menni. Tehát saját magunk védekező rendszere megvan. Tehát kacagás. Kocogás, mint ahogy azt már szerintem mindenkivel egészségtanórákon tanítják 6-7 éves kora óta, sőt, talán már az óvodában is, bár óvodában azt hiszem nem is kell annyira a mozgást, nevezzük így a kocogást tanítani, annyira, hát, elkezdett a 21. század embere inkább helyhez kötött életmódot folytatni. Nem azt mondom, hogy növényi alakult át, mert hogy gyökerek nincsenek a talpán, de valahogy oda gyökereztünk az íróasztalaink elé, vagy a számítógépeink elé, mert akár fizikai munkát kifejtő embert, akár irodában dolgozó embert nézünk, valahogy a szórakozása, mint olyan, tehát a kikapcsolódása, mint olyan, eléggé passzív. És most ez alatt nem az alvást értem, hanem egy számítógép, egy közösségi oldal, 2-3 órán keresztül gyakorlatilag

0: folyamatosan ebben a stresszkeltő helyzetben, tehát a krónikus és visszatérő stresszben, akkor a belső mutatók fel vannak pörögve. Tehát mondjuk azt, hogy a motor az túráztatva van, de nem engedjük ki. Tehát, hogy valami ott ég, és nem dolgozzuk ki magunkból. Tehát a kocogás, mint olyan, ritmikusan végzett, vagy folyamatosan végzett mozgással töltött időszak, az viszont, hát nevezzük így neves egyszerűsége, kidolgoznánk saját magunkból a feszültséget, és oda bent aztán nem okoznának szívérendszeri problémákat, emésztőrendszeri problémákat, daganatos megbetegedéseket, immunrendszernek a problémáit nem okozná, tehát mozogni kellene, mozgásra vagyunk egyébként megteremtve. Tehát ez nagyon fontos. Lazítás egy másik érdekes dolog, ki hogyan lazít. Beépítjük egyáltalán a napi rendünkbe, a heti rendünkbe, vagy az éves rendünkbe azt a fajta lazítást, ami tényleg a feszültséget kioldja. Direkte lazítani, tehát már olyan szempontból, hogy azt mondom, hogy valaki szorong és rászólok, hogy figyelj, lazíts már, hát nem feltétlenül megy, tehát ennek a technikáját is el lehet külön sajátítani, csak észre kell saját magunkba venni azt, hogy jé, egyébként tényleg ott van a feszültség is. Hogyan fogunk lazítani. Az a hobbink lesz, az egy favágás lesz, az egy kertészkedés lesz, az egy kirándulás lesz, kinek mi, de mindenképpen azt mondom, hogy egy test és lelki feltöltődés legyen. Keressük meg, és a napi rendünkbe, a heti rendünkbe intaksuk be, hiszen jól tudjuk felnőtt emberként, hogy amit betervezünk, abból sem tudunk 100%-ot megvalósítani, ha pedig be sem tervezzük, akkor valószínűleg még kevesebb marad belőle. A következő az érintés. Pusztán emberi érintésről van szó. Egy hátbaveregetés, egy ölelés közelebbi embereknél, ez mondjuk az, hogy megszokott dolog, bár ahogy nézzük a 21. század emberét, mondjuk az, hogy készfogásra redukálódik le, ha házastársi vagy tehát élettársi kapcsolatokat, ha nem számolok, vagy családon belüli kapcsolatokat, hogyha nem veszek figyelembe, esetleg még ott van a masszázs. Erre is vannak nagyon érdekes kísérletek, hogy hogyan lehet az embert megérinteni, és most értsük azt, amikor ember találkozik a világban érdekes dolgokkal, akkor azt mondjuk, hogy ez engem úgy megérintett. Érdekes, hogy a bőrünk az fejlődésükön tekintve olyan, mint a külső idegrendszerünk. Tehát az idegrendszerünk érzékel mindent, és a bőrünk a legnagyobb szervünk, bár nem szoktunk itt tekinteni rá. Tehát fontos ez a fajta érintés is, hogy ott legyen. És az ötödik dolog az a segítség, a szolgálat a mindennapokban, amire hát a mostani világnak a filozófiája alapján azt mondja, hogy nem fogok segíteni, mert avval én kopok. Aztán, tehát hogy elkopnak a külső és belső erőforrásaim, tehát a segítség az, mintha nekem kerülne valamibe. Viszont érdekes állat és emberi kísérletek is vannak, hogy aki hajlandó segíteni, aki hajlandó megosztani saját magát másokkal, azok sokkal jobb állapotba kerülnek a segítségnyújtás után, a szolgálat után, mint ahogy voltak előtte. Tehát, hogy látszólag egy paradox matematika, hiszen ha van valami és ketté osztom, akkor csak a fele marad, viszont a szolgálatnál az az érdekes, hogy ha van valami és megosztom másikkal, akkor megduplázódik. Nem csak neki, hanem nekem is.
1: Gogola István pszichológus szakértői tájékoztatóját hallották a stresszről és annak típusairól. Birta Zoltán beszélgetett vele. Igei tanítással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Csernyiga Gyula, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkészének igei tanítása következik a stresszről.
2: Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Csernyiga Gyula vagyok, Beregszászi beosztott lelkipásztor. És a mai napon, most következő percekben a stresszről lesz szó. Valamennyien úgy gondolom, hogy ismerjük a fogalmat legtöbbször, nem is csak elméletben, hanem az életünknek bizony számos területére rányomja a bélyegét a stressz, ott van, jelen van, és nagyon sokszor komoly kihívást is jelent, mert állandó feszültségben vagyunk, állandó feszültségek között élünk, és hol itt, hol ott kell bizonyítani, hol itt, hol ott kell valamit teljesíteni, biztosítani a saját magunk helyét, helyzetét, nagyon sokszor a munkahelyen, a családban egyszerre, egyaránt. És az is előfordul, hogy keresztény emberként még a szolgálat is. A szolgálat végzése is okozhat stresszt, mert keveseljük. Kevésnek ítéljük meg, vagy mások jelzik felénk azt, hogy hát azért lehetne ezt jobban csinálni, lehetne többet dolgozni, lehetne többet szolgálni az Úrnak, hiszen mégiscsak az Istennek szolgálunk, mégiscsak egy jó úgyért küzdünk, és mindezek ellenére, hogy sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy utolér a fáradtság, a fásultság, és nyomásnak, tehernek érezzük azt, amit teszünk, amit tehetünk, még akkor is, hogyha az Isten tetszik.

0: vezetésére szolgálhat. És emellett még ott vannak azok a dolgok, amiket sokkal kevésbé vezérelnek ilyen nemes érzések. Sokkal kevésbé vezérelnek olyan gondolatok, olyan lelkület, ami az Isten szemében nemes és jó. Sokkal kevesebbszer lehet észrevenni a jövő embernek a hálaadásából fakadó válaszait, cselekedeteit. Egyszerűen csak van, amit meg kell tenni, van, amit el kell végezni, muszáj, meg kell csinálni. A stressz egészségügyi következményeiről jó magam keveset tudhatok, annyit azért bárki leszűrhet a világi médiából is, hogy nem egy pozitív jelenség. Nem hat ránk pozitívan. Nem hat pozitívan az emberre, hogyha huzamosabb ideig stressz alatt van, és ezt is érezhetjük magunkon. Érezhetjük a mi viselkedésünkön, a kedélyállapotunkon. Sokkal több veszekedés, félreértés, acsarkodás, elhallgatott sérelem, vagy éppen nagyon is a felszínre kerülő sérelem, tüske, ami kikezdi ilyenkor a kapcsolatainkat. És ennek a lelki vonzata, a pszichés vonzata talán még nagyobb mélységeket rejt. És most ne a pszichikai következményekre gondoljunk, hanem tekintsünk úgy az emberre, mint lélekkel rendelkező teremtményre, mint test és lélek együtteséből álló teremtményre. És a lélek helye, a lélek miben léte ugyan nincs pontosan körülhatárolva a Bibliában, de nagyon sokszor jelenti a lélek az emberi életnek az egészségét, a teljességét, és legtöbbször talán a szív, a lelki tevékenységeknek a szintere. A szívből indulnak ki a gondolatok, és oda raktározzuk el a kincseinket, mindazt, ami értékes a számunkra, ami kedves a mi számunkra. Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek, mondja Jézus Lukács evangéliumában, amivel meg van rakva, ami kitölti a szívünket. Értsük alatt a mi lelki életünket, ami kitölti a mi lelki életünket, érzéseinket, gondolatainkat, mindazt, amit a mindennapok forgatagából a nap végéhez érve magunkkal tudunk vinni, el tudjuk raktározni magunknak, amit esténként valahogy úgy magunkkal viszünk, tovább viszünk, velünk marad, és betölti a mi gondolatainkat, érzéseinket. Nagyon sokszor ez határoz meg mindent az életünkben. Ez tölti ki az életünket. Ez határozza meg a kedélyünket, a hangulatunkat, azt, ahogyan szólunk egymáshoz, a családban is és a munkahelyen is. És a stresszben az a félelmetes, hogy nagyon könnyen felkavarja és összezavarja a gondolatainkat, az érzéseinket, és nem ad módot a pihenésre, állandó készenlétre sarkal, és azt veszük észre, hogy a legegyszerűbb dolgokat sem tudjuk már örömmel elvégezni, és a legegyszerűbb sikereknek, a legkisebb sikereknek, vagy a nagy sikereknek sem tudunk már igazán örülni, mert azt látjuk, hogy mi minden feladat van még. Áldás békességgel köszöntöttem a hallgatókat, így szokás nálunk reformátusoknál, Királyhágó melléken és Erdélyben a békesség Istentől köszöntési formula az elterjedt, de mind a kettőből ott van az Isten békessége. Ott van az Isten békességének a kívánása, amely jó sok mindenben támasza a keresztény embernek. A stressz romboló hatása ellen az Isten békességével tudunk védekezni. Ha ez a békesség tölti be a szívünket, ha ez a békesség ott van a szívünkben, akkor nem marad hely a kínzó gondolatoknak, a félelmeknek, a bizonytalanságnak. János evangéliumában a 14. részben, a 27. versben Jézus így tanítja a tanítványait: békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Valójában ebbe tudunk belekapaszkodni. Ezt a békességet kell kérnünk. Látnunk kell, hogy ez a békesség nem olyan, mint a világ békessége. Nem pusztán a harcnak a hiánya, a háborúskodás hiánya. Bár sokszor valljuk be, hogy már ez is nagy áldás lenne, ha nem lenne annyi harc, nem lenne annyi küzdelem körülöttünk, és nem lenne részünk annyi sok harcban és küzdelemben. Jézus azt mondja, hogy én nem úgy adom, ahogy a világ adja, mert ez más békesség. Ez a békesség az Istentől jön, és ez a békesség velünk van a harcok, a küzdelmek közepette is. Akkor is, amikor egyik nap a másik után, egyik percről a másikra újabb és újabb kihívások, elvárások, akadályok tornyosulnak elétünk, megtorpanunk, talán olykor meg is ijedünk, félünk, de az Isten békessége ott lehet velünk. Arra biztat Jézus: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen, én veletek vagyok, és az én békességemet adom nektek. Ez a keresztény ember kiváltsága, és ez a mi kiváltságunk is, kedves testvérek, a bizalom az Istenben megtalált békesség, ami nem a harcok hiányát jelenti, és nem is azt jelenti, hogy olykor nem fogy el a mi erőnk, de jelenti azt, hogy az Isten akkor is ott van velünk. Hogy az Isten, ami harcainkban is ott van velünk, az Isten, ami erőtlenségünkben is ott van velünk, és tőle kérhetünk erőt, tőle várhatunk útmutatást. A stressz tulajdonképpen a diabolosz, a szétdobáló, és ennek a munkája a földön. Megpróbálhatunk különböző jó tanácsokkal enyhíteni a világ fejedelmének a törekvésén, ahogyan mindent szét akar dobálni, mindent le akar rombolni. És úgy gondolom, hogy kell is nagyon sok bölcs gondolatot figyelembe vennünk, tanulni, de a stresszt az Isten békessége oszlatja el. Ez az a kincs, ami az Isten ajándéka, és hadd legyen ott a mi szívünkben, hadd formálja ez a mi életünket, hadd tudjuk ennek a fényében, ennek a bizonyosságával, ennek a bizalmával, ennek az erejével élni a mi mindennapjainkat. Kívánom, hogy így legyen. Ámen.
1: Csernyi Gagyula a Beregszászi Református Gyülekezet lelkészének ikei tanítását hallották. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai témánk a stressz volt. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Én megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264 441 968-as telefonszámon, és az... Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

0: Híreink először címszavakban. Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt kormányfőjelöltje, szeptember közepéig új kabinetet akar. Új szívés- és sebészeti központot adtak át Marosvásárhelyen. Grindeanu szerint nem változott az RMDS kormányalakítással kapcsolatos álláspontja. Szigorúbb uniós szabályozás alá kerül a ChatGPT, a Reddit és a Roblox. Most pedig következzenek a részletek. Szorin Grindeanu tegnap Sinaján kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt saját miniszterelnök jelöltet javasol a kotrocsenyi kormányalakítási konzultációkon, és ő vállalja ezt a tisztséget, írja az Ager Press. Korábban hangsúlyozta, a PSD nem támogat olyan kormányzati konstrukciót, amelynek nem része. Sajtótájékoztatóján a pártelnököt arról kérdezték, hogy a PSD hajlandó lenne lemondani a miniszterelnöki tisztségről, ha nem sikerül szociáldemokrata kisebbségi kormányt alakítani. A politikus közölte, hogy a PSD miniszterelnök jelöltje továbbra is a pártelnök. Grindeanu elmondta, a párt két változatot támogat. Kisebbségi PSD kormány vagy a PSD köré szerveződő kabinet. Hozzátette, a szociáldemokraták tegnap kijelölték a tárgyalási keretet a többi politikai szereplővel folytatandó egyeztetésekhez. A PSD elnöke hangsúlyozta, hogy az államfőnek minél előbb nevesítenie kell a miniszterelnök jelöltet, hogy Románia gyorsan visszatérjen a normális menetrendhez. Szerinte a nyári hónapokban nehéz lett volna megszavazni egy új kormányt, de kedden megkezdődik a parlament rendes ülésszaka. Azt szeretném, ha szeptember 15-éig teljes jogkörű kormánya lenne Romániának, jelentette ki Grindeanu. Új szív- és érsebészeti központot adtak át tegnap Marosvásárhelyen, tájékoztatott az RMDS. A közlemény szerint az eseményen Cseke Attila ügyvivő tárca vezető elmondta, hogy az Egészségügyi Minisztérium uniós és állami forrásokból több mint 782 millió lejjel támogatta a beruházást. A miniszter tájékoztatása szerint az új központ nem csak Maros megye, hanem Székelyföld és egész Erdély betegeinek ellátását javítja, és megerősíti Marosvásárhely szerepét Románia egyik meghatározó szív- és érrendszeri gyógyító központjaként. A 19.400 négyzetméteres új épület korszerű körülményeket biztosít mind a betegek, mind az egészségügyi személyzet számára, és egy fedél alá hozza azokat a szolgáltatásokat, amelyek korábban több épületben széttagoltan működtek. A 219 ágyas központban modern műtőblokk, intenzív terápiás egység, gyermek és felnőtt kardiológiai részlegek, valamint korszerű laboratóriumok és képalkotó szolgáltatások kapnak helyet. Az egy helyen elérhető ellátások javítják a betegellátás minőségét és hatékonyságát. Az új Marosvásárhelyi központ korszerű ellátást biztosít a súlyos szívbetegséggel küzdő gyermekeknek, a komplex beavatkozásra szoruló felnőtteknek és a kritikus állapotú betegeknek itthon, biztonságos környezetben. A Szociáldemokrata Párt elnöke, Szorin Grindeanu tegnap kijelentette, hogy nem változott az RMDS kormányalakítással kapcsolatos álláspontja. A politikus Sinaiai sajtótájékoztatóján arról kérdezték, kapott-e választ az RMDS-től egy kisebbségi szociáldemokrata kormány támogatásáról, és a szövetség részt venne egy ilyen kormányban a PSD mellett. Grindeanu emlékeztetett arra, hogy korábban az RMDS a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség miniszterelnök jelöltje, Siegfried Muresan támogatásáról döntött, és nem módosított az álláspontján. Ha pedig a PSD vagy más pártok egy másik miniszterelnök jelöltet javasolnak, az RMDS-nek el kell majd döntenie, támogatja-e az illetőt, és ha igen, csak a parlamentből vagy kormányzati részvétellel, magyarázta, hozzátéve, hogy nem kíván az RMDS nevében nyilatkozni. Nagyon népszerű online keresőprogrammá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformán nyilvánította a Reddit-et, valamint a Robloxot tegnap. Az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet besorolásában, írja a Magyar Távirati Iroda. A brüsszeli közlemény szerint a minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat az üzemeltetőik nyilatkozata szerint havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az EU-ban, és ezzel elérik a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet szerinti minősítés küszöbértékét. A vállalatoknak 4 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy teljesítsék a besorolásból adódó kötelezettségeket. Ezek közé tartozik, hogy vizsgálniuk és mérsékelniük kell a szolgáltatásaikból és algoritmikus rendszereikből eredő rendszerszintű kockázatokat, amelyek jogellenes tartalmak terjesztésével, illetve a kiskorúakra, a felhasználók fizikai és mentális jólétére, az alapvető jogokra, a választási folyamatokra és a közbiztonságra gyakorolt negatív hatásokkal kapcsolatosak. A tegnap bejelentett minősítéssel az Európai Bizottság ez idáig 28 nagyon népszerű keresőprogramot és óriás platformot jelölt ki a digitális szolgáltatásokról szóló törvény hatálya szerint, tájékoztattak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az anyamékben formált. Én, az Úr alkottam mindent. Egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. Ézsaiás próféta könyve, 44. fejezet, 24. verse.

0: mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Zsidókhoz írt levél, 3. fejezet, 4. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Híreink először címszavakban. Grindeanu, a szociáldemokrata párt kormányfőjelöltje, szeptember közepéig új kabinetet akar. Új szív- és érsebészeti központot adtak át Marosvásárhelyen. Grindeanu szerint nem változott az RMDS kormányalakítással kapcsolatos álláspontja. Szigorúbb uniós szabályozás alá kerül a ChatGPT, a Reddit és a Roblox. Most pedig következzenek a részletek. Sorin Grindeanu tegnap Sinaján kijelentette, hogy a szociáldemokrata párt saját miniszterelnök jelöltet javasol a kotrocsenyi kormányalakítási konzultációkon, és ő vállalja ezt a tisztséget, írja az Ager Press. Korábban hangsúlyozta, a PSD nem támogat olyan kormányzati konstrukciót, amelynek nem része. Sajtótájékoztatóján a pártelnököt arról kérdezték, hogy a PSD hajlandó lenne lemondani a miniszterelnöki tisztségről, ha nem sikerül szociáldemokrata kisebbségi kormányt alakítani. A politikus közölte, hogy a PSD miniszterelnök jelöltje továbbra is a pártelnök. Grindeanu elmondta, a párt két változatot támogat. Kisebbségi PSD kormány vagy a PSD köré szerveződő kabinet. Hozzátette, a szociáldemokraták tegnap kijelölték a tárgyalási keretet a többi politikai szereplővel folytatandó egyeztetésekhez. A PSD elnöke hangsúlyozta, hogy az államfőnek minél előbb nevesítenie kell a miniszterelnök jelöltet, hogy Románia gyorsan visszatérjen a normális menetrendhez. Szerinte a nyári hónapokban nehéz lett volna megszavazni egy új kormányt, de kedden megkezdődik a parlament rendes ülésszaka. Azt szeretném, ha szeptember 15-éig teljes jogkörű kormánya lenne Romániának, jelentette ki Grindeanu. Új szív- és érsebészeti központot adtak át tegnap Marosvásárhelyen, tájékoztatott az RMDS. A közlemény szerint az eseményen Cseke Attila ügyvivő tárca vezető elmondta, hogy az Egészségügyi Minisztérium uniós és állami forrásokból több mint 782 millió lejjel támogatta a beruházást. A miniszter tájékoztatása szerint az új központ nem csak Maros megye, hanem Székelyföld és egész Erdély betegeinek ellátását javítja, és megerősíti Marosvásárhely szerepét Románia egyik meghatározó szív- és érrendszeri gyógyító központjaként. A 19.400 négyzetméteres új épület korszerű körülményeket biztosít mind a betegek, mind az egészségügyi személyzet számára, és egy fedél alá hozza azokat a szolgáltatásokat, amelyek korábban több épületben széttagoltan működtek. A 219 ágyas központban modern műtőblokk, intenzív terápiás egység, gyermek és felnőtt kardiológiai részlegek, valamint korszerű laboratóriumok és képalkotó szolgáltatások kapnak helyet. Az egy helyen elérhető ellátások javítják a betegellátás minőségét és hatékonyságát. Az új Marosvásárhelyi központ korszerű ellátást biztosít a súlyos szívbetegséggel küzdő gyermekeknek, a komplex beavatkozásra szoruló felnőtteknek és a kritikus állapotú betegeknek itthon, biztonságos környezetben. A szociáldemokrata párt elnöke, Sorin Grindeanu tegnap kijelentette, hogy nem változott az RMDS kormányalakítással kapcsolatos álláspontja. A politikus Sinaiai sajtótájékoztatóján arról kérdezték, kapott-e választ az RMDS-től egy kisebbségi szociáldemokrata kormány támogatásáról, és a szövetség részt venne egy ilyen kormányban a PSD mellett. Grindeanu emlékeztetett arra, hogy korábban az RMDS a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség miniszterelnök jelöltje, Siegfried Muresan támogatásáról döntött, és nem módosított az álláspontján. Ha pedig a PSD vagy más pártok egy másik miniszterelnök jelöltet javasolnak, az RMDS-nek el kell majd döntenie, támogatja-e az illetőt, és ha igen, csak a parlamentből vagy kormányzati részvétellel, magyarázta, hozzátéve, hogy nem kíván az RMDS nevében nyilatkozni. Nagyon népszerű online keresőprogrammá minősítette a ChatGPT-t, és online óriás platformán nyilvánította a Reddit-et, valamint a Robloxot tegnap. Az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet besorolásában, írja a Magyar Távirati Iroda. A brüsszeli közlemény szerint a minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat az üzemeltetőik nyilatkozata szerint havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az EU-ban, és ezzel elérik a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet szerinti minősítés küszöbértékét. A vállalatoknak 4 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy teljesítsék a besorolásból adódó kötelezettségeket. Ezek közé tartozik, hogy vizsgálniuk és mérsékelniük kell a szolgáltatásaikból és algoritmikus rendszereikből eredő rendszerszintű kockázatokat, amelyek jogellenes tartalmak terjesztésével, illetve a kiskorúakra, a felhasználók fizikai és mentális jólétére, az alapvető jogokra, a választási folyamatokra és a közbiztonságra gyakorolt negatív hatásokkal kapcsolatosak. A tegnap bejelentett minősítéssel az Európai Bizottság ez idáig 28 nagyon népszerű keresőprogramot és óriás platformot jelölt ki a digitális szolgáltatásokról szóló törvény hatálya szerint, tájékoztattak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az anyamékben formált. Én, az Úr alkottam mindent. Egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. Ézsaiás próféta könyve, 44. fejezet, 24. verse.

0: mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Zsidókhoz írt levél, 3. fejezet, 4. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Szeptember első napján, kedden, Cseri Kálmán református lelkipásztor egyházi író gondolatával. A hálaadás nagy gyümölcse mindig az, hogy észreveszem azt, aki adta. Az ajándékokról feltekintek az ajándékozóra, és kiderül, az életem legnagyobb kincse ő maga. Így szól a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihálynő Émi vagyok. Most pedig nézzük, mire számíthatnak szeptember elsőjei déli magazin műsorunkban. Hamarosan a mai áhítat csendül fel, majd fellapozzuk a kalendáriumot és köszöntjük az ünnepelteket. 12 óra 30 perctől aranyszalagtárunkból válogatunk. Ma a 2009. augusztus 11-i krédó műsorunkat hallgatjuk újra, Vitus István szerkesztésében. 13 órakor hírekkel folytatjuk, 13 óra 15 perckor pedig mesekosár rovatunkkal jelentkezünk. Ma a nyúl meg a tüskedisznó című történetet hallgatjuk meg, utána pedig hangos könyvtár rovatunk következik. Tamási Áron Ábel az országban című regényének második fejezetét olvassuk tovább. 14 órakor ismét hírekkel folytatjuk. 14 óra 15 perckor versrovatunkat sugározzuk, amelyben Dzsida Jenő Menni kellene házról házra című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől pedig keresztény élet felekezetközi rovatunkkal jelentkezik Szecsődi Árpád munkatársunk. Ezt ajánlom hallgatóinknak a következőkben egészen 15 óráig, amennyiben tehetik, tartsanak velünk.

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, interneten keresztül pedig az agnusradio.ru honlapunkon. Telefonszámunk a 0264-44-1968-as, írhatnak is nekünk az agnus@agnusradio.ru elektronikus posta címünkre, személyesen pedig a Konstanca utca 1-3 szám alatt találnak meg. Most pedig következzen a mai áhítat, amelyet Seres Enikő tolmácsol.

A mai áhítatunk címe Készséges elfogadó. Adjatok és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Lukács evangéliuma 6. fejezetének 38. verse. Mary Hunt Webb, Új-Mexikóban élő amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Bár édesanyám teljes munkaidőben dolgozott, és kevés anyagi javunk volt, mindig bőkezően osztotta meg az idejét, és segített a rászorulókon, anélkül, hogy viszonzást várt volna a kedvességéért. Bár az adakozásban rendkívül nagy lelkű volt, az elfogadásban nem mindig volt ilyen készséges. Gyanítom, hogy néha a büszkesége állt ennek útjában. Bár a nagy lelkű adakozás fontos, a nagyvonalú elfogadás is az. Ha nem lennének készséges elfogadó emberek, nehezebb lenne megosztani az időnket és az ajándékokat, amelyekkel Isten megáldott minket. Ezt a leckét egy gyülekezetben tanultam meg, amikor egy hölgy felajánlotta nekem a gyertyás asztaldíszt. Először vissza akartam utasítani, mert otthon már sok ilyen tárgyam volt. Egy másik hölgy azonban a fülembe súgta. Lehet, hogy nincs szükséged az ajándékra, de számára fontos, hogy örömöt szerezhessen neked. Fogadd el az ő kedvéért. Ez a lecke megtanított, hogy olyan emberekre is szükség van, akik hajlandók elfogadni az ajándékot. Ha megtagadjuk másoktól a lehetőséget, hogy megosszák, amiük van, akkor megtagadjuk tőlük az adakozásból származó áldásokat is. Legyünk nagy lelkűek mind az adakozásban, mind az elfogadásban.

Imádkozzunk. Szerető Istenünk, segíts, hogy nagylelkű adakozók és elfogadók legyünk. Jézus nevében kérünk. Amen. Áldást jelent másoknak, ha készségesen fogadom ajándékaikat. Üzeni Mary Hunt Webb, Új-Mexikóban élő amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk a készséges elfogadókért.

A Maján hitatot Seresenyi Kő tolmácsolta, utána pedig a Dynamis együttes zenélt. Most pedig nézzük, hogy milyen évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz, szeptember 1-jéhez. A kalendáriumot Kecskés Csabával nyitjuk ki.

Szeptember 1-e az év 244. szökőévben 245. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 121 nap van hátra. Nézzük meg, melyek azok a fontosabb események, amelyek szeptember 1-én történtek. 1367. szeptember 1-én 5. Orbán pápa engedélyezi Nagy Lajos magyar királynak tudományegyetem alapítását Pécsett. A levélben többek között ez áll. Magyarország királyának kérésére rendeljük, hogy Pécs városában legyen Studium Generale, amelyben az egyházi és polgári törvény s minden más, nem tilos tudomány a hittudományon kívül tanítassék. 1725. szeptember 1-én Esterházy Imre veszprémi püspököt kinevezték esztergomi érsekké. 1859-ben ezen a napon üzembe helyezik az első Pullman típusú vasúti hálókocsit. 1872-ben ezen a napon Budapesten megalapítják a Magyar Iparművészeti Múzeumot. 1881. szeptember 1-én megnyílik Budapesten az első polgári leánynevelő iskola a budvári Domokos Kolostor helyén, a mai Szilágyi Erzsébet gimnázium elődje. Első vezetője Póra Ferenc volt. 1892. szeptember 1-én átadják éjfélkor az Erzsébet hidot Komáromban. 1916-ban ezen a napon Bulgária hadat üzent Romániának az első világháborúban. 1925-ben ezen a napon a Richter skála szerint 7,9-8,3 erőségű földrengés rázza meg Tokiót és Yokohamát több mint 100 000 ember halálát okozva. 1939. szeptember 1-én a II. Világháború kezdete a náci Németország megtámadja Lengyelországot. 1944-ben ezen a napon Németországban kötelezővé teszik a zsidóknak a sárga Dávid csillagviselését. 1974. szeptember 1-én egy amerikai SR-71 Blackbird felállítja a mind a mai napig érvényes sebességrekordot, amikor New Yorkból Londonba repül 1 óra 54 perc, 56,4 másodperc alatt. Átlagsebessége 2310 km/h volt. 1985-ben ezen a napon francia és amerikai tudósok Robert Ballard vezetésével megtalálják az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsait Újfundlandnál. Ezek voltak tehát azok a fontosabb események, amelyek szeptember 1-éhez kötődnek.

Most nézzük meg, kik azok a híres személyek, akik mai napon szeptember 1-én születtek. 1210. szeptember 1-én született 10. Gergely pápam. 1642-ben ezen a napon született Bethlen Miklós erdélyi magyar államférfi történész. 1727-ben látta még a napvilágot Éder Xavier Ferenc jezsuita hittérítő Dél-Amerika utazó. 1808-ban ezen a napon született Hugó Károly magyar drámaíró. 1832. szeptember 1-én született Veres Ferenc magyar fényképész. 1862-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Kövesligeti Radó, csillagász, geofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1872-ben született Brühl Adél, Diósi Ödönné, vagyis Léda, Adi Endre múzsája. 1883-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Klem Antal, nyelvész, finnugorista, a magyar és a finnugor történet mondatan kiváló tudósa, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1910. szeptember 1-én születtek az Oldjai testvérek, Oldjai Aladár és Oldjai Viktor, ikrek voltak és építészek. Oldjai Viktor festőművész fiai. Életük és tevékenységük nem választható széllyel, mindent együtt végeztek, és minden díjat is együtt kaptak meg. 1930-ban ezen a napon született Tóth János, Kossuth díjas operatőr, a nemzetművésze. 1949. szeptember 1-én született Karinti Márton, Kossuth díjas magyar rendező, színházigazgató, író. 1951-ben ezen a napon született Niku Ceausescu, román politikus, Nikolaj Ceausescu fia. 1981-ben ezen a napon született Kocsis Tibor, magyar énekes, az X-Faktor 2011-es győztese. Ők voltak tehát azok az ismert személyek, akik szeptember 1-én születtek.

Most nézzük meg, kik azok az ismert személyek, akik szeptember 1-én hunytak el. 655-ben ezen a napon hunyt el első Márton pápa. 1159-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez IV. Adórián pápa. 1375-ben ezen a napon hunyt el Fülöp Orlinszi herceg, Orlinsz első hercege, 6. Fülöp királyfia. 1715-ben ezen a napon hunyt el 14. Lajos francia király. 1796-ban ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Gróf Teleki József főispán, katonaőr, műgyűjtő és író. 1839. szeptember 1-én hunyt el Guzmics Izidor, bencés szerzetes, közíró, teológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1891. szeptember 1-én tért vissza teremtőjéhez Ballagi Mór, teológus, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1968-ban hunyt el Gábor Jenő, festőművész. 1973-ban ezen a napon hunyt el Demjén Attila, Munkácsi Mihály díjas festőművész. 1987. szeptember 1-én tért vissza teremtőjéhez Haraszti Árpád, botanikus, egyetemi tanár, a biológiai tudományok kandidátusa. 2018-ban ezen a napon Spindler Béla hunyt el, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. 2019. szeptember 1-én hunyt el Kakucs Ágnes, Dériné díjas magyar színésznő, a Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja. 2020. szeptember 1-én hunyt el Telman Jenő, kolozsvári legendás fizikatanár. Ezek voltak tehát azok az ismert személyek, akik szeptember 1-én hunytak el.

A népszokások szerint Szent Mihály havának első napján léptek szolgálatba a juhászok, a kondások és a szüllőpásztorok. A szüllőhegyen ez a nap a záró nap, ettől kezdve tilos szekérrel, abroncsos edénnyel a szüllőben járni. Megkezdődött a szüllőőrzés. Szeptember 1-e a II. Világháború kitörésének emléknapja. Szlovákiában az alkotmány ünnepe, Üzbegisztánban és Malajziában a függetlenség napja.

0: A mai nap kalendáriumát Kecskés Csabával lapoztuk, a következő percekben pedig ő köszönti a mai nap ünnepeltjeit.
1: Ma, szeptember 1-én Egyed, Ignác, Artúr, Gedeon és Noémi névnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. Az Egyed férfi név a görögből latinosított Egidius rövidült formája, jelentése pajzsvivő, más vélemény szerint a régi magyar Egyed személynév az egy számnév vagy a szent jelentésű egy szó, ami ma az egyházszóban él, D. kicsinyítőképzés származéka. Jelentése ez utóbbi esetben egyetlenke vagy elsőszülött, illetve szentecske. Az Ignác a latin Ignitus név rövidülése, eredete és jelentése ismeretlen, de kapcsolatba szokták hozni a latin ignis, tűz szóval, női párja Ignácia. Az Artúr valószínűleg angol száz eredetű férfi név, jelentése esetleg medve. Egy római nemzetség névből való származtatása szintén bizonytalan. A Gedeon héber eredetű bibliai férfi név, jelentése ismeretlen. Egyesek szerint esetleg kétélű kard, kardfogó, sebzett kezű, romboló vagy pusztító. A Noémi héber eredetű bibliai női név, jelentése gyönyörűségem. Isten éltessen minden Egyed, Ignác, Artúr, Gedeon és Noémi nevű hallgatóinkat, és mindazokat, akik ma születésnapjukat, házassági évfordulójukat, vagy életük más fontosabb eseményét ünneplik. A következő dal nekik szóljon.

0: A mai nap ünnepeltjeit a Bonbon együttes dalával köszöntöttük, Isten éltesse őket. A következő percekben pedig aranyszalagtárunkból válogatunk, ma 2009. augusztus 11-én sugárzott Krédó rovatunkat hallgatjuk meg Vitus István szerkesztésében. Aranyszalagtárunkból a Dorjáni László válogatott.
1: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a Credo mai hallgatóit. A mikrofonnál Vitus István. Mai krédunkban Viski János igehirdetését, valamint verses és egyházzenei összeállításunkat hallhatják.

Olvasom Istennek igéjét a János evangéliumából, a 8. rész 12-től 20-ig terjedő verseiből. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed ezért nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanúság tétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te atyád? Jézus így válaszolt, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. A parázna asszony megmentése a nők udvarán történt, a jeruzsálemi templom területén. Így gyújtották meg 7 napon át a 7 hatalmas lámpát, amelyek fénye az ünnepnapokon és azok éjszakáin messze világított. Korán reggel a nemrég kialú gyertyatartók alatt mondja Jézus, én vagyok a világ világossága. Ennek igazsága éppen az előbb bizonyosodott be, amikor sugárzó lénye közeléből menekülnek a kövezésre kész írástudók és farizeusok, mint a sötétségben meghúzódó pincebogarak, ha valaki rájuk világít. Ezzel az én vagyok kijelentéssel Jézus azt akarja tudomásukra hozni, a ti fényetek csak néhány napig világít, aztán kialszik. Az én világosságom nem 7 napig világít, és nem néhány száz méterre csupán. Ma is sok embernél jelentkezik a kísértés, hogy többre becsülje a templomot az igénél, a helyet Jézus tiszta evangéliumánál. Pedig nem a külső dísza fontos, hanem az, mennyire világít az ige. Ha nem Jézus áll a középpontban, igéjével és szent lelkével, akkor Isten tiszteletünk egy halott vallási hagyomány ápolása csupán. Ezek a hagyományok pedig, látjuk, már nem elégítik ki az ember lelki igényeit. Ezért van tele Európa üres keresztény templomokkal. Ugyanakkor Jézus az én vagyok a világ világossága kijelentését nem csupán az aranygyertyatartók mellett mondta, hanem a nagy gyűjtő persei közelében. Ebből az a tanulság, hogy be kellene engednünk Jézust a pénzügyeink intézésébe is. Valaki egyszer azt mondta, hogy legutoljára a pénztárcánk tér meg. Ha nincs pénz az embernek, az a baj, ha sok van, az a baj. Másik tanúság az, hogy a nők udvarán hangzik el ez a kijelentés, éppen a házasság törésen rajta kapott nő megmentése után. Jó lenne, ha korunkban, amikor egyre több a házassági krízis helyzet és a válás, bevilágítana Jézus fénye a házas élet területére is. A jézusi vallomás második fele így hangzik. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ez azt jelenti, az övé lesz Jézus, és azt is, hogy belőle árad ki úgy, mint a világosság és melegség. Mit jelent Jézust követni? Több jelentés ez a szó. Először is van katonai jelentése. Követni a katonai parancsnokot oda, ahová az megy. Vele utána menni. Jézus a mi parancsnokunk. Második értelmezése az, hogy a szolga követi az ő urát, lesve minden mozdulatát és óhaját. Vajon ilyen gazdánk-e nekünk is Jézus? Harmadik jelentése, hogy egy bölcs tanácsadó tanácsára hallgatunk.

volt. Jézus a maga bizonyságtétele igaza mellett azt hozza fel, hogy van neki egy tanúja, az atya. Csak hogy őt a Jézus vádlói nem ismerik. Ez pedig olyan vád a farizeusok felé, ami nyilván még jobban felingerli őket.

aki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világot. A te neved megszenteltessék, a te legszebb neved, békesség. Jöjjön el a te országod. Véres a földünk, háború van, kezed sújtását sejtjük, Uram. És mondjuk, de nyögve szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben, legyen meg a te akaratod. Mint angyalok mondják mennyekben, előtted, Uram, a honjava, s hújon a lomb, csak éljen a fa, de vajon a legkisebb lombot nem űrzi-e atyai gondot? Nem lenge az utolsó fürtön is, áldva miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is? Megráztál, nem lehet szörnyebben, már most, ami fánkon megmaradt, őrizd meg őszig a bús gajat. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére. Ha bűn, hogy lábunk ma vérbe csúszik meg, értük az. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek, a gaz tied büntetni. Miénk csak az, hogy védelmezzük a mieinket, és ne vígy a kísértetbe minket, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget, őrizzük meg bár véresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, aki ellenünk mozdul, megvívunk készen bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország. Kezedbe tette le sorsát, s te vagy a legnagyobb erősség, ki neveden buzdul, bármennyit küzd és vérez, előbb vagy utóbb, övé lesz a hatalom és a dicsőség.

Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyugtalanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne, de lent a mélyben háborítatlanul pihen a tenger s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne, békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugarazd szét békességedet, és szóval, készfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad, békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát. És ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől.

0: Ennyi fért a mai krédóba. Istentől áldott és szép napot kívánok Önöknek. Békesség Istentől. A viszont hallásra.
1: Krédó. A megtartó hit műsora.

Aranyszalagtár rovatunkban ma 2009. augusztus 11-i krédó rovatunkat hallgattuk újra. Aranyszalagtárunkból a Dorjáni László válogatott. A következő percekben pedig a Szikra együttes Donát hallgatjuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm déli műsorunk hallgatóit szeptember 1-én kedden Cseri Kálmán református lelkipásztor egyházi író gondolatával. A hálaadás nagy gyümölcse mindig az, hogy észreveszem azt, aki adta. Az ajándékokról feltekintek az ajándékozóra is kiderül. Az életem legnagyobb kincse, ő maga. Ez a mai nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel folytatjuk, utána mesekosár rovatunk következik, majd 13 óra 30 perckor hangos könyvtár rovatunk kezdődik, amelyben Tamási Áron Ábel az országban című regényének második fejezetét olvassuk tovább. Erre számíthatnak tehát a következőkben, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 13 óra, híreink következnek.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A romániai gyerekek túl kevés időt töltenek a szabadban és túl sokat a képernyők előtt. A Fejlesztési Minisztérium egyetlen eurót sem veszít a helyreállítási terv keretében lehívható összegből. Lebombáztak az oroszok egy ukrán-román határátkelőt. Románia hozzájárul a transzatlanti térség, a keleti szárny és saját régiója biztonságához. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Gyökeresen átalakult az, ahogy a hazai gyermekek szabadidejüket töltik. A kinti játék és a fiatalok önállósága jelentősen lecsökkent az előző generációhoz képest, és fokozatosan felváltotta a digitális kijelző, derül ki a Reveal Marketing Research legfrissebb kutatásából. A 6 és 14 év közötti gyermekeket nevelő 402 szülő megkérdezésével készült felmérés szerint a mai fiatalok majdnem fele annyi időt töltenek a szabadban, mint a szüleik az ő korukban. Három szülőből kettő úgy nyilatkozott, hogy egy átlagos tanítási napon a gyermeke kevesebb, mint 2 órát játszik a szabadban, idézi a felmérést a news.ro. A digitális világba való korai belépés kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban. A szülők több mint fele már 7 éves vagy ennél is kisebb gyermekének odaadta az első saját okostelefonját vagy táblagépét. Ezzel szemben ugyanebben az életkorban csupán a gyerekek 25%-ának engedték meg, hogy felnőtt felügyelete nélkül játszon a szabadban. Így a gyermekek abban a szellemben nőnek fel, hogy a digitális környezetben önállóak, a külvilágban viszont nem. A Fejlesztési Minisztérium teljesítette a hatáskörébe tartozó valamennyi pénéreres célkitűzést, jelentette be Cseke Attila ügyvivő miniszter. A tárca első értékelése szerint a vállalt reformokat és beruházásokat is sikerült teljesíteni. A minisztérium azonban még ellenőrzi a kedvezményezettek által augusztus 30-áig feltöltött dokumentumokat, hogy azok megfelelnek-e a finanszírozási feltételeknek. Cseke Attila szerint, ha a dokumentáció rendben lesz, a Fejlesztési Minisztérium egyetlen eurót sem veszít a PNRR forrásokból. A tárca a helyreállítási terv keretében összesen csaknem 5900 szerződést kezelt. Felelősségi körébe 19 reformhoz kapcsolódó, valamint 30 beruházási mérföldkő és célkitűzés tartozott. A minisztérium többek között lakóépületek, iskolák és kórházak energetikai korszerűsítését és földrengés biztonsági megerősítését koordinálta. Emellett új bölcsödék építését, kerékpáros turisztikai útvonalak kialakítását és a települések korszerű, környezetbarát infrastruktúrájának fejlesztését is finanszírozta. Csapást mért az orosz hadsereg az Iznadzse és Orlivka közötti Komp határátkelő ukrán oldalán álló létesítményeire ma éjszaka. A hatóságok bejelentették, hogy a határátkelőhely nem működik, miután lebombázták. Éjszaka Oroszország Szahid típusú drónokkal támadta meg az Orlivka Komp kikötő nemzetközi határátkelő helyét, amely az ukrán-román határon található. A támadás következtében az átkelőhely épületét és területét eltalálták, tűz ütött ki, amelyet a mentőcsapatok eloltottak, közölte az ukrán határőrség. A járműveket más határátkelőhelyek felé irányítják át. A román-ukrán határátkelőhelyek kulcsfontosságúak Ukrajna számára, mivel Románia az egyik legfontosabb tranzitútvonal, amelyen a nyugati támogatók a katinai szállítmányokat Ukrajnába küldik. Románia a transzatlanti térség, a NATO keleti szárnya és a régió biztonságának erősítéséhez egyaránt hozzájárul, jelentette ki Nikus Ordán államfő ma a román diplomácia éves értekezlete alkalmából a Kotrocsen palotában tartott beszédében. Az elnök szerint a román diplomácia 3 fő célkitűzése az ország biztonságának erősítése, a határon túli román közösségek támogatása és a gazdaságdiplomácia fejlesztése. Egyes területeken többet, másokon kevesebbet haladtunk előre, az idei év jobb lesz, fogalmazott. A biztonságpolitika kapcsán az államfő hangsúlyozta, hogy Románia igyekezett megerősíteni szerepét a többoldalú együttműködési keretekben. Felidézte, hogy Bukarest adott otthont a bukaresti 9-ek csúcs találkozójának, amelyen részt vett a NATO főtitkára, valamint az Egyesült Államok és Ukrajna képviselője is. Elmondta, hogy Románia tagja az Európai Unión belüli keleti szárny együttműködési formátumának, a Helsinki formátumnak, de részt vesz a béketanács munkájában és a Tettre készek koalíciójában is. A Román Nemzeti Bank márva érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma többnyire napos időre enyhén felhős égboltra kell számítani, esőt már nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 23 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az anyaméhben formált. Én, az Úr alkottam mindent. Egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. Ézsaiás próféta könyve, 44. fejezet, 24. verse.

0: mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Zsidókhoz írt levél, 3. fejezet, 4. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Szeptember 4 és 6 között a Wanderpuk 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyi foglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apraja nagyját. A Wanderpuk utca színházi fesztivál szervezői a Pupák Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy legyel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy legyel is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk hallgatóinkat, most pedig a legkisebbek figyelmére számítunk, ugyanis kezdődik a mesekosár, amelyben ma is egy érdekes történetet hallhattok. Előtte azonban jöjjön egy kis gyermekzene, illetve utána is. Jó szórakozást kívánok!
9: Mesekosár.

0: A nyúl, meg a tüskésdisznó. Kacagással se igen győzitek, ha elmondom nektek, hogy járt egyszer hajdanában a nyúl a tüskésdisznóval. Hát az úgy volt, hogy egy szép vasárnap reggel a sündisznó kint sütkérezett a házikója előtt. Gyempettyem, jó kedve volt ő kelmének, miért is ne lett volna? Jó melegen sütött a napocska, a pacsirták énekeltek, a mezőn illatoztak a virágok, mintha minden teremtett lélek Isten jóságát dicsőítené. Elgyönyörködött a tüskésdisznó, aztán eszébe jutott, hogy míg a felesége megmosdatja és felöltözteti a gyerekeket, elballag a földecskéjére, megnézi, hogy áll a vetés. El is indult. Ballag a kis görbe lábain, hát útközben találkozik a nyúllal. Szerencsés jó reggelt adjon az Isten! Köszönt a sündisznó. Hanem a nyúl nagyon büszke odakinn a mezőn. A fejét sem biccentette meg, a szíves köszöntésre csak azt kéri nagy gúnyosan. Hát, hová döcögsz ilyen korán reggel? Sétálgatok, sétálgatok, felelt a tüskésdisznó. Nagyot nevetett erre a nyúl. No, éppen a te görbelábaidnak való a sétálgatás, sündisznókomám. Megharagudott a tüskésdisznó, mert nagyon kényes volt a lábaira. Jó nekem az ilyen görbeláb is, mondta haragosan, és a combjára ütött. Talán azt hiszed, a te lábaid többet érnek. Miz én azt hiszem, kacagott a nyúl. Hát fogadjunk, no, mersz-e velem versenyt futni? No, a nyúl azt se tudta, hová legyen a kacagásról. Hé, a sündisznókomám, talán nincsenek otthon nálad. Ilyen görbe lábakkal akarsz versenyt futni? Na jó, én nem bánom, csak te meg ne bánd aztán. Mibe fogadjunk? Egy aranytalér meg egy üveg pálinka, felelt a tüskésdisznó. Ebb a kibánja, kiáltott a nyúl, és belecsapott a sündisznó tenyerébe. Hát fussunk, komám, ha akarod. Ó, nem megy az olyan könnyen, mondta a tüskésdisznó. Még nem is reggeliztem. Előbb hazamegyek. Falok valamit, aztán majd futhatunk. Egy fél óra múlva visszajövök, csak várj meg addig. A nyúl hát leheveredett a barázdába, a tüskésdisznó meg hazadöcögött. Gyere csak, asszony, mondja a feleségének. Fogadtam a nyúllal egy aranytalérba, meg jövök pálinkába, hogy jobban tudok futni, mint ő.
1: Jaj, nekem tám bizony megbolondult, kigyel meg, óbégatott az asszony. Ha hogyan futtak-en jobban, mint a nyúl? Jaj, nekem oda az aranytalér.
0: Méregbe gurult a tüskésdisznó, és rákiáltott a feleségére.
1: Ne óbégas asszony, van nekem magamhoz való eszem, csak gyere utánam, s tedd azt, amit mondok.
0: Mit tehetett a tüskésdisznó felesége? Elindult az ura után. Mennek, mendegélnek a szántóföld felé.
1: No, most ide hallgass, feleség,
0: szólt a tüskésdisznó, hogy odaértek.
1: Ládé, ezen a földön fogunk versenyt futni. A nyúl fut majd az egyik barázdába, én meg a másikba. Amonnan fentről indulunk. Neked nincs más dolgod, mint hogy itt lekuporodsz a barázdába, azt ha a nyúl ideér, oda kiáltasz neki, hogy én már itt vagyok.
0: Úgy tett az asszony, ahogy az ura megparancsolta. A tüskés disznó pedig visszament a nyúlhoz.
1: No, sőt, disznókom, hát futhatunk?
0: Kérdezte a nyúl.
1: Futhatunk, futhatunk,
0: bólintott a tüskés disznó.
1: Hát vigyázz, egy, kettő, három!
0: Abban elrohant a nyúl, mint a szélvész. De a tüskés disznó kettőt sem lépett, csak lekuporodott a barázdába. Mikor a nyúl a szántóföld végére ért, a sündisznó felesége elébe kiáltott.
1: Én már itt vagyok.
0: Megkökkent a nyúl. Azt hitte, csak ugyan a tüskés disznó van ott, mert a tüskés disznó meg a felesége olyan egyformák, mint a tojás meg a tojás.
1: Mossunk még egyszer! Ez nem történhetett becsületes módon!
0: Kiáltott a nyúl, avval futott vissza, ahogy csak bírt, a hosszú fülei majd leszakadtak a fejéről. Ahogy a szántóföld végére ér, elébe kiállt a tüskés disznó.
1: Én már itt vagyok!
0: Jó, a nyúl olyan rettegből méregbe gurult, hogy majd széjjel pukkadt.
1: Nem lehet ez! Fussunk még egyszer!
0: Kiáltotta.
1: Miattam futhatunk,
0: felelt a tüskés disznó. Elrohant a nyúl, mint a forgószél. A tüskés disznó meg lekuporodott a barázdába. De a barázda végén a felesége megint oda kiáltott a nyúlnak.
1: Én már itt vagyok!
0: 73-szor futott a nyúl le, föl a barázdában, a tüskésdisznó meg a felesége pedig mindig elébe kiáltottak, én már itt vagyok. Mikor 71-szer futott volna, a szántófolt közepén összeroskadta nagy fáradtság miatt is, kiadta a páráját. A tüskésdisznó zsebre vágta az aranytallért, megitta a pálinkát, aztán megölelte a feleségét, és vígan hazadöcögött. Látod, asszony, mondta a feleségének, úgy jó az, ha a tüskésdisznónak a felesége is tüskésdisznó. Ha a nyúlnak több esze lett volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai mese, amit talán már ismertetek, de remélem, hogy jó volt újra hallani, illetve a zenék, amiket választottunk. A Kővirág Együttes és Grillusz Vilmos énekelt nektek, a következőben pedig hangos könyvtár rovatunkat követhetik figyelemmel. Tamási Áron Ábel az országban című regényének második fejezetét folytatjuk a harmadik résszel, amelyet Fekete Ernő olvas fel.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
2: Egyszer azonban arra kezdettem eszmélni, hogy talán nyúznak valakit bent a szobában. Felemeltem a fejemet, s hát alig-alig pirkad a hajnal. A hördülő nyögések pedig, minél furcsábbat és rémítőbbet soha nem hallottam, egyre csak nőttek odabent. Remegni kezdtem és émelyegni. Hogyne, hiszen az ördög és a halál egyszerre jutottak eszembe. A hideg verejték egészen belepte a homlokomat, de lassan és valahogyan mégis összeszedtem minden erőmet, feltápászkodtam és az ágyra néztem. Blanka ott feküdt nyugalmasan, s a fekete haja úgy övezte az arcát, mint a csipke. Nagy félelem között odaszóltam neki, de arra nem ébredt fel. Akkor az ágy oldalát megkopogtattam egy kicsit, és hangosabban mondtam. Blanka kisasszony! Végre riadtan felkapta a fejét, és megkérdezte. Mi az? Valaki öli a doktor urat, mondtam. Blanka hallgatózott egy percig, s aztán így szólt. Öli a fenét! Hát akkor mi van?
3: Beri az ördög.
2: Álmában?
3: Remélem, felelte Blanka.
2: Azzal visszatette a fejét, s a szemét behunyta, hogy tőle a világ is felfordulhat. Én azonban nem voltam Blanka, vagyis kuporogtam tovább, félig felülve, de egészen megrettenve. A szemeim is égni kezdtek, s a fejem szédülni. Majd nagy nehezen az jutott az eszembe, hogy jobb lesz, ha bedugom a fülemet. De akkor a szédülés, mint valami forgószél, egyszerre lekanyarodott a gyomrom felé, s a másik pillantásban már olyan irgalmatlan háborodásban voltam, hogy felugrottam, és támolyogni kezdtem kifelé. De alig értem ki a burjános udvarra, már megindult bennem minden, és teljes odaadással a rókákat kezdtem hajtani a tavaszi pirkadásban. S ahogy ott kínlódtam, a könnyezés miatt beborult szemekkel, egyszerre valaki segítő szándékkal megfogta a homlokomat, és tartotta, hogy könnyebben győzhessek a rókák fölött. Erőm szakadva és halványan csak annyit gondoltam, hogy a segítő lélek biztosan Blanka, ám bár a szaga igen savanyú volt. Amikor annyira végeztem, de még feltekintés előtt, igaz hálálkodással így szóltam. A Jézus fizesse meg! Erre a segítő lélek rögtön félbehagyott engemet, de én is megtöröltem a szememet és feltekintettem. S hát, Uram Jézusom, egy nagy szakállú vén zsidót pillantottam meg. Úgy megijedtem tőle, hogy rögtön felugrottam, s hát akkor láttam meg, hogy az egy mellett még más kettő is áll. Mind a háromnak csupa szőrszakál ábrázata volt, és rajtuk hosszú, fekete kaftán. A hajuk két oldalt csavaros volt, és úgy csüngött, mint a feketére megfestett gyaluforgács. Na, nem kell mi tőlünk félni, mondta szép szóval a gyámolító zsidó, ki a legfőbbiknek látszott a három közül. Én gyenge magyarban támolyogtam volt ki, s a fehér vászon reszketett erősen a lábszáramon. De éreztem, hogy valamit mondanom kell, s így szóltam. Megkönyörült rajtam az Úr. Erre a főbbik zsidó közelebb jött hozzám, és atyai módon a vállamra tette a kezét. Na, tettünk mi rosszat? Kérdezte. Jót igen, de rosszat nem, feleltem. Na hát, mi okozta gyomrodnak a bajt? Nem tudom miért, de az jutott eszembe, hogy Garmada urat, aki nekem keresetet és szállást adott, semmibe sem szabad belemártanom. Éppen azért a világra hárítottam minden okot, ami valójában igaz is volt. Így szóltam tehát. Még nem szoktam meg ezt a világot.
3: A várost?
2: Igen, s benne az izgalmasságot.
3: Mi van benne izgalom? Kérdezte az öreg szakállas.
2: Van elég, mondtam. Testben és lélekben egyaránt.
3: Bár mind igazat szóltam, úgy néztek össze hárman, mintha az én mondásaimmal nem lettek volna megelégedve. Szót is váltottak a maguk nyelvén, megegyezvén nyilván, hogy gyanút tápláljanak felőlem. Erre vallott a kérdés is, mert hangot másítva így szólt hozzám a könyörületes öreg zsidó.
2: Hát erre az udvarra honnan jöttél?
3: A Hargita mellől, mondtam.
2: Tudja-e, hol van?
3: Nem.
2: Na hát onnét.
3: Erre ismét összenéztek hárman, s abban a nézésben az volt, hogy én nem csak idegen vagyok az udvaron, hanem bolond is vagyok.
2: És mit keresel ezen az udvaron? Kérdezte tovább.
3: Semmit, mondtam.
2: Elég bajom volt úgy is.
3: Megint összenéztek és bólintottak.
2: És aztán a ruhádat hol hagytad?
3: Ez is sok, ami rajtam van, mondtam. Erre a könyörületes öreg mondott a másik kettőnek valamit, mire azok nagy vigyázattal karonfogtak engemet, és elindítottak a kapu felé. Mentem velük ellenkezés nélkül, de amikor láttam, hogy ki akarnak tenni a kapun az útra, egyszerre megálltam, s azt mondtam nekik, hogy egy kicsit engedjenek el, mert nagyon viszket az orrom, s meg akarom dörzsölni. S amikor elengedtek, abban a percben megszöktem magamat, s szaladni kezdtem visszafelé. De mivel láttam, hogy ők nem futnak utánam, a konyha ajtajában megálltam, és onnét Isten hozzádot intettem nekik. Azzal bementem és lefeküdtem. Az ajkamról bő sóhaj szállott rögtön az egek felé, mert bizony a háborgási betegség és az udvari történet után jó volt megint a takaró alatt. És jó volt az is, hogy a másik szobából nem hallatszott már semmi kínszenvedés. Csak éppen alig melegedtem meg, Blanka szólt oda nekem.
2: Hol jártál, Ábel?
3: Hát a kisasszony nem aluszik? Kérdeztem.
2: Nem, essen belé a fene, mondta Blanka.
3: Nem tetszett nekem, hogy egyszer máskor ilyen darabosan szólt, mert szép barna arca miatt-e, vagy zsenge termete miatt, de amióta megláttam, azóta folyton tavaszodni akart a szívem. Ez egyszer azonban találónak véltem a darabos szót, mert azt gondoltam, hogy valami bolha csípte meg őt.
2: Ne búsuljon, kedves kisasszony, mondtam neki. Ma úgyis vasárnap van, s templomozás helyett megölöm.
3: Kit akarsz megölni te? Kérdezte Blanka.
2: A bolhát, amelyik megcsípte magát.
3: Engem nem csípett meg.
2: Hát akkor miért nem aluszik?
3: Gondolkozom a te sorsodon, mondta Blanka. Egy ideig ismét csendben voltunk, s nem tudom, hogy Blanka mire gondolt abban a csendben, de nekem a zsidók fúrták az oldalamat, s azon gondolkoztam, hogy miképpen adjam ezt a Blanka értésére. Végre elszántam magam, s ismét megszólítottam őt.
2: Blanka kisasszony, mit akarsz?
3: Én csak azt, hogy megmondjam, miszerint a zsidók között is vannak jó emberek.
2: Hogyne, sokat adakoznak, mondta Blanka.
3: Egyszerre nevetni kezdtem, mert az jutott eszembe, hogy az előbb az udvaron, mint szánalmas személy, csak ugyan eléjük tarthattam volna a perseit.
2: Hát te most mit nevetsz? Kérdezte Blanka.
3: Én azt nevetem, hogy milyen furcsa volna, ha nekem nagy szakállam és földig érő fekete kaftánom volna, s úgy bejönnék ide az udvarra, ahol látnék egy katolikus fiút, aki vászon vadászgúnyában lesné a rókákat.
2: Hát ide nyugodtan bejöhetnél, mondta Blanka, mert ide járnak olyan zsidók.
3: Járnak-e?
2: Igen, mert ez a ház az ózsidó egyházközség tulajdonos, itt a másik lakásban ők tanyáznak. Ott van egy nagy szoba, s a vándor szegény zsidók ott alusznak. S vannak bókherek is, akik hajnalonként idejönnek, és a szegény vándor zsidót megfürösztik, s imádkoztatják őket.
3: Én nagyon elcsodálkoztam a dolgon, de mivel nem tudtam, hogy kik azok a fürösztő emberek, megkérdeztem.
2: És kik azok a bókherek, Blanka kisasszony?
3: Azokból lesznek a papok, vagyis olyan paptojások, felelte Blanka.
2: Hát akkor maga is egy kedves kicsi paptojás.
3: Miért lennék az? Azért, mert maga is meg akart engem fürözteni. Erre Blanka nyújtózott egyet, majd így szólt. Hallgass, a csillagok még ébren vannak.
2: Olyan kedvesen mondta ezt, hogy a derengő ablakon keresztül csak ugyan incselkedni láttam egy csillagot. De azért oktatják és nevelik az embert a családi körben, az iskolában és a templomban, hogy az incselkedések idején védekezni tudjon. A magam tudása szerint védekeztem tehát, vagyis azokra a szentekre gondoltam, akik tiszta ártatlanságban éltek, és a sóvárgó szívet parancs alatt tartották. Így tehát kiválasztottam egy példaképet, és Szent Imre hercegre gondoltam. Egy fohászt is küldöttem hozzá, majd elképzeltem, hogy ő miképpen állott volna ellen, ha szíve nyugalmát akarták volna csorbítani. Arra az eredményre jutottam, hogy ő is nyilván úgy tett volna, ahogy én, vagyis egy másik szenthez folyamodott volna, aki előtte élt. Ez engemet megnyugtatott abban, hogy a védekezés dolgában helyesen járok el. S aludni próbáltam ismét. Azonban az álom nem akart megszállani nálam. Gondolkozni kezdtem tehát, hogy célom érdekében megtettem-e mindent. S arra jutottam, hogy bizony a kísértést legyőzni a fohász nem elegendő, hanem oda az is kell, hogy Blankától valahogy messzebb kerüljek. Legalább megnézem, hogy a zsidókat miképpen fürösztik, mondtam magamban. Majd csendesen öltözködni kezdtem. A hajnal már reggelesen derengett, s Blankának is meghozta a szundítást, mert nem vett semmit észre. Amikor azonban éppen a kabátomat akartam volna felvenni, egyszerre hátra vágódott az ajtó, valaki a küszöbre ugrott, és elordította magát. Vérfürdőt rendezek! Abban a pillantásban az asztal mögé ugrottam, Blanka pedig az ágyból az én hátam mögé. S úgy megtörpültem mindjárt, hogy csak fél fejjel voltam magasabb az asztalnál, de Blanka is annyira megsemmisült, hogy még kiáltani sem tudott. Annyit azonban láttam, hogy a tegnapi vőlegény jelent meg nekünk, színültig részegen, s egy nagy disznóölő késsel a kezében. Nem ölt meg rögtön minket, hanem egy ideig csak állt a küszöbön, vigyorgott, és rázta a nagy kést. Blanka úgy fogott hátulról engem, mint a karót a tökinda.
3: Bújj elé onnan!
2: Ordította el magát a vőlegény. Nem tudtuk, hogy kettőnk közül melyiknek szól a parancs, s így nem bújtunk elő egyik sem.
3: Erre lépett egy felet a vőlegény, és reám mutatott a késsel. Hát ez kicsoda?
2: Félelmemre csak most került fel igazán a korona, mert hiába voltam én ártatlan, ha ő célba vett engemet. S a dermedt pillanatokban az élet szeretet is ordítani kezdte bennem, hogy itt muszáj csinálni valamit, s akkor egyszerre, mint annyi más percben, eszembe jutott Bolha, s rögtön el is kiáltottam magamat.
3: Bolha, segíts!
2: Mire kettőt számoltam volna, Bolha már ott termett a vackából, s minden habozás nélkül nekiugrott hátulról a vőlegénynek. Annak csak annyi ideje volt, hogy a késsel a kutyához vágjon, de szerencsére nem találta el a kutyát. Ellenben ő maga kiesett a küszöbön, és végig terült a földön. Erre én is felegyenesedtem, és a kutyához így szóltam. Jól van, Bolha! Blanka megigazította a haját, aztán odament a vőlegényhez, nagy undorodással megnézte őt, majd hozzám így szólt. Igazad volt, Ábel! Aztán kivette a vőlegény kezéből a kést, és úgy odaverte élivel a vízvezetéki vastartályhoz, hogy valóságos csipke lett a késből. Amikor pedig ezt is elvégezte, visszafeküdt az ágyra, s egy nagy sóhajtással jelezte, hogy megkönnyebbült. Bolha még ott állott mellettem, és boldogan csavargatta a farkát. Én ránéztem Blankára, s miközben simogattam a kutyát, így szóltam. Büdös vagy, Bolha, de bátor. Blanka értett a szóból, és megjegyezte.
3: Majd megfüröztöm.
2: Nem volt kedvem arra, hogy ehhez a fürösztéshez is fűzzek valami tréfát, hanem azon gondolkoztam inkább, hogy miképpen lehetne a kapun kívül tenni a hanyatlott vőlegényt. Blanka azt mondta, hogy mi zárjuk magunkra az ajtót, az a disznó pedig majd felébred és elmegy. Én azonban nem találtam ezt helyesnek, mert úgy véltem, hogy aki így fekszik le, az nehezen kel fel. Kimentem tehát, és megvizsgáltam a nagy hőst. A szuszogásáról annyit megállapítottam, hogy lesz, aki felkeljen. A többi már nem ment nehezen, mert az udvari hordóból vizet merítettem a markommal, s azt cseppenként eregetni kezdtem az ábrázatára. Ügyeltem azonban, hogy hirtelen veszély esetére a kutya mellettem legyen, s ő annyira mellettem volt, hogy amikor a locsolást látta, közel fartatott egészen a vőlegény fejéhez, és pontosan a fülibe harmatozott. Ez nem csak okos cselekedet volt, hanem egyben hasznos is, mert ettől a vőlegény megrázta a fejét, és eszmélkedett.

0: fizetni. Pedig én azt is mondtam, hogy biztosan megfizeti legalább az 5 liter bor árát, amit megivott az éjszaka. S azt is mondtam, hogy ne tegye ki uraságodat a kocsmából erre a hideg földre, mert biztosan meg fog fizetni, de ő mégis kitette uraságodat, mivel még az 5 liter bor árát sem akarta kifizetni, pedig az üvegeket is mind összetörte, s azokat is meg kéne fizetni. Ekkora veszély, s annyi fizetés hallatára a zsebébe nyúlt a vőlegény, s egy marok apró pénzt hamar a markomba nyomott. Aztán olyan gyorsan, ahogy csak tudott, megindult, és szerencsésen kiosont a kapun. Én megolvastam a pénzt, s hát 130 lej volt. Ebből 100-at mindjárt felajánlottam Bolhának, hogy a segítség jutalmául neki abból kutyaházat csinálok, és húst veszek. A megmaradó 30-ról pedig úgy döntöttem, hogy az menjen virágra Blankának. Jelentkeztem is mindjárt a konyhában, és előadtam, hogy megyek most a városba, hadd ismerkedjem, ha már itt vagyok. Blanka azt kérdezte, hogy az a részeg disznó még ott fekszik-e, mire én azt feleltem, hogy nem fekszik ott, mert a szerencsétlenség után nem sokára utána jött egy gyönyörű szép leány, aki fölkeltette és elvitte. Blanka hitetlenül nézett rám, hogy nem hazudok-e, majd mérgesen leszállott az ágyból, és azt mondta, hogy induljak a városba, mert utána be akarja zárni az ajtót, mivel elég volt immár neki a zajgásból. Bolhát nem vittem magammal, hanem egyedül mentem. Még olyan korán volt, hogy az emberek nemigen jártak az utcákon, s aki járt, jó része annak is részeg volt. Józant csak egy-egy korai szolgálót láttam, s azoktól kérdezősködtem is, hogy deszkát, húst és virágot merre felé lehet venni. Azok a piacra irányítottak engem, s én oda el is találtam. Nagy vidámság honolt a piacon, s örömmel láttam, hogy ott mindenkinek a számára árulnak valamit. Az egyik helyen pecsenyét sütöttek, s annak a szaga engemet úgy felbuzdított, hogy annyi pecsenyét életemben sohasem ettem, mint akkor. És amikor ilyen formán kibékültem magammal, Blankának és Bolhának is megvásároltam a célba vett dolgokat, és azokkal megrakodva olyan voltam, mint egy kicsi szamár virág vasárnapján. Mire hazaértem, már az idő is úgy előre haladott volt, hogy a délt várni lehetett. És a füves udvaron mégsem volt semmi más mozgás, csupán az, amit Bolha a farkával csinált. De ő hiába örvendett oly nagyon, mert földre eresztvén a kutyaházra való deszkát, gyarló módon a szívemre hallgattam rögtön. Vagyis legelsőbben Blankát akartam megörvendeztetni a virágokkal. Az ajtó előtt még egy kicsit megálltam, és elgondolkodtam, hogy a virágok mellé mit fogok mondani. Azt fogom mondani, hogy jártam egy szép mezőben, s annak a mezőnek a közepében láttam egy ártatlan szívet, s annak a szívnek a környékéről szedtem ezeket a virágokat, amelyek a színökkel s az illatukkal szolgáljanak neki. Azzal szép csendesen benyitottam az ajtót, s hát Blanka mellett egy fiatal ember üldögél.
1: Nem tudsz kopogni, te paraszt!
0: Förmedett rám a vendég. Én a szívfájdalom mellé egyszerre mérges is lettem.
1: Maga van idegen helyen! Kopogtasson hát maga!
0: Blanka úgy kezdett kacagni, hogy a vendég nem tudta, mit mondjon erre. De én sem szóltam többet semmit, hanem a húst és a virágokat letettem az asztalra. Aztán pedig felvettem azt a nagy kést, mit csipkésre csorbított volt Blanka. Marokra fogtam a kést, és ránéztem a fiatalemberre. Az olyan lett, mintha a falról esett volna le. Nekem a győzelemhez ennyi is elég volt. De hogy rámába is tegyem ezt a hirtelen győzelmet, odamentem a vízi vastartályhoz, és ott a késsel működni kezdtem.
1: – Mit csinálsz, Ábel? – kérdezte Blanka.
0: – Reparálom a késnek az élit, hogy használni tudjam.
1: – S mire akarod használni?
0: – Én 5 percig semmire – mondtam. De akkor eleven húst vágok, ha még akkor is lesz. Gondoltam, ezt elég magyarul megmondtam. S a virágokkal, a bécsomagolt hússal és a késsel kimentem. Künn az első dolgom az volt, hogy a húsnak a felét a kutyának adtam. S mialatt Bolha boldog mohósággal folytatta a vasárnapi táplálkozást, az alatt nekem is példás gondolatom támadt.
1: Na, állj meg, Blanka, mondtam.
0: mert ha te vétettél a virágok ellen, a virágok is

0: s másnak fognak kedveskedni. A virágok pedig úgy kedveskedtek másnak, hogy a színökkel és az illatukkal nem neki szolgáltak, hanem bolha kutyának. Vagyis amikor bolha jól lakott, visszafektettem szépen a vackára, s körös körül feltűzdeltem neki mind a virágokat. Úgy pislogott ki onnét a fél szemével bolha, mintha egy óriási kutyafejű madár, aki a virágok közé rakta a fészkét. És éppen javában örvendeztem a boldogságnak, amikor megnyílott az ajtó, s hát valaki sebesen igyekszik a kapu felé. De akárhogy iparkodott is, én megismertem, hogy az igyekvő senki más, mint Blanka mellől a borzos. Továbbá felismertem a mozgásról azt is, hogy azonos személy a tegnapi sapkás verekedővel, akit a vőlegény fejbe rúgott volt. Hamar utána szóltam, mondván:
1: úgy húzza be a kaput, hogy soha se tudja kinyitani többé!
0: Aztán egyedül maradtam. Gondolkozni kezdtem, hogy most mi jót lehetne csinálni. Majd azzal a szándékkal, hogy a virág illatát is élvezhesse bolha, az egyik szál virágot oda tartottam az orra alá. És igen nagy szerencsével, mert éppen abban a percben Blankának a hangját kellett hallanom.
1: Te ott mit csinálsz, Ábel?
2: Kedveskedem annak, aki megérdemli,
0: mondtam. Talán elfödöztem előle a kutyát, mert kíváncsian így szólt.
1: Ugyan kinek? Jöjjön, nézze meg!
0: Blanka odajött, és amikor meglátta a virágágyásban a kutyát, karba tette a kezét, és így nézvén egy ideig az érdemes kutya felmagasztalását, azt mondta.
1: Fura.
0: Mi az, hogy fura? Kérdeztem.
1: Ha te lefeküdnél például, felelte Blanka, s körös körül csontokat tűzdelnének melléd.
0: Úgy éreztem, eljött az ideje, hogy a rügyező szívem csalódása miatt megcsípjem egy kicsit.
1: De fura volna az is, mondtam, ha magát udvarlókkal ültetné valaki körül.
0: Blanka szembefordult velem, mint egy kicsi pulyka.
1: S mi között hozzá?
0: Látván, hogy megfeledte, amit a csillagok alatt beszéltünk, csendesen csak ennyit szóltam.
1: Nekem semmi. Sem ezeknek a virágoknak.
0: Erre megnézte Blanka a virágokat ismét, s láttam, hogy az irigység lángocskája megvillant a szemében.
1: Miért emlegeted a virágokat?
0: Kérdezte. Én nem csak emlegetni akartam, hanem magának is adni, mondtam lehajtott fejjel. Kis ideig csend volt, de aztán mondásomra a válasz megérkezett, mert Blanka felkapkodta a virágokat, és szó nélkül befutott velük a házba. Ahogy utána néztem, olyan szívnyerő és ártatlan volt a virágokkal, mintha udvarlókat nem is látott volna soha. A kezemet a szívemre tettem, egy tavaszit sóhajtottam, majd aztán megépítettem a kutyaházat, hogy bolhával együtt lelki nyugalomban érezhessem magam. Úgy is éreztem egészen alkonyatig, de ahogy a napfény fogyatkozott, úgy bojdult meg bennem is a hazai képzelem és a városi gond. Garmada úr is csak akkor kelt fel alkonyat idején. Hamarosan elment a városba, s amikor visszajött vacsora után, úgy rendelkezett, hogy az ő szobájában vessenek nekem ágyat. Volt ott egy széles dívány is, melyre Blanka az ágyamat el is készítette szépen. Amikor eljött az ideje, a doktor úrral együtt mind a ketten lefeküdtünk. De úgy jött el az éjfél, hogy én még nem aludtam semmit. Csak a képzelődések és a gondolatok burjánzottak a csendes éjszakában, s annyira benőtték éjfélig az agyamat, hogy füvesebb volt az, mint odakünn az udvar. Végre azonban mégis elaludtam valahogy, de az álmom sem lehetett békés, mert amikor reggel felébredtem, a takaró a földön volt. Garmada úr már ott ült felöltözve a bőrszékben, és füstölt, mint egy török basa.
1: Tán szerelmes vagy?
0: Kérdezte tőlem. Az álmosságból is kirezzentem hirtelen, mert az jutott eszembe, hogy talán tudomással lett a blankás virágokról, s hogy a valót kivegyem belőle, így szóltam.
1: Ilyen pesdítő tavasszal nem volna csoda, de hát miből gondolja, hogy szerelmes vagyok?
2: Én abból, hogy sokat forgolódtál, mondta Garmada úr, majd utána felállt, s mielőtt kiment volna, még azt mondta.
1: Hamar kelj fel, mert ebéd után utazunk.
2: S úgy is lett, ahogy mondta. Vagyis ebéd után a foghúzószerszámokat és a kereskedő fogát a táskába raktuk, s elmentünk ki az állomásra. Ott felültünk egy hosszú vonatra, amelyről nem is tudtam, hogy merre és hová megy velünk. Egy óra múlva már olyan nagy munkában voltunk, hogy három embert három rossz fogától szabadítottunk meg. A keresetet késő éjjelig folytattuk, s akkor egy kisebb városban kiszálltunk. Elmentünk ott egy sárga falu vendégfogadóba, ahol vacsoráztunk ketten, s aztán lefeküdtünk. Hanem abban a szobában olyan régi volt minden, mintha nem is mi lettünk volna benne, hanem nagyapánk. Régi volt a szag, s régi a bútorzat, melyre csak rá kellett nézni, s már recsegett is. Garmada úr az ágyba, én pedig a díványra kerültem, s amikor a lámpát eloltottuk, olyan sötétség borult reánk, hogy olyan a sírboltban sincs. Mivel azonban fáradt voltam, s a vacsora mellé bort is ittam volt, hamar elaludtam. De az ember sohasem tudja, hogy mire aluszik el. Így jártam én is, mert egyszer arra eszméltem fel, hogy nem a díványon fekszem, hanem valami csalámbokorban.
3: Nagyságos úr!
2: Kiáltottam. Garmada úr felugrott az ágyból, és a lámpát hamar meggyújtotta.
1: Mi az Ábel? Kérdezte.
2: Felültem, s hát mégis a díványon vagyok.
1: Bocsánat, tévedtem.
2: De hát Garmada úr akkor már ott állott mellettem, s valamit látott rajtam, borzongva visszább lépett, és azt mondta.
1: Tévedtél a fenét, hiszen egy hadsereg van rajtad.
2: Magamra néztem, s hát csak ugyan annyi mazsola bogár volt rajtam, hogy az írtózat. Sikoltottam is egyet, de akkor már nem az ágyon voltam, hanem a szoba közepén. S ahogy tudtam, söpörni kezdtem le magamról a mazsola bogarakat, s bizony odaállott Garmada úr is, aki szintén söpörni kezdte. Egy hirtelen gondolattal odaadtam a kalapomat is neki, s így szóltam, üsse ezzel, ahogy csak tudja! Garmada úr nevetve kapott a kalapos terven, s néhány perc alatt úgy leverte rólam a bogarakat, hogy csupa gyönyörűség volt.
1: Jól van már, egy sincs,
2: mondtam neki, mire Garmada úr így szólt.
1: Szeretnek téged ezek a poloskák.
2: Hát ez a poloska? Kérdeztem.
1: Ez, nálatok nincs?
2: Van, de sokkal nagyobb, s medvének hívják. Garmada úr ezen jót nevetett, majd visszafeküdt az ágyba.
1: Hát én itt többet le nem fekszem, mondtam.
2: Majd fel is öltöztem, és leültem az asztal mellé.
1: S ott mit csinálsz reggelig? Kérdezte a doktor úr. Levelet írok édesapámnak,
2: feleltem. Azzal papírosat kértem, és írószerszámot, s miközben Garmada úr az álomvizén csónakázott, én is megírtam a levelet, amely így hangzott.
1: Kelt levelem a gyarló vendégfogadóban.
2: Kedves édesapám, tudatom magával, hogy az Isten idáig valahogy megsegített, s az egészségem is meglehetősen szolgál, melyet viszont kívánni édesapámnak is ezennel van szerencsém, mint ahogy mondta nekem egy borbé. Mádé falváig jól eljöttem volt, s onnét jártak a vonatok. Találtam ott egy vasútit, s utána még egy másikat, akik kitanítottak engemet, hogy miképpen kell a szegény embernek utazni. Bolha nagy akadály volt, de nem ijedtünk meg még a kalauztól sem. Inkább leszálltunk egy lassító állomáson, ahol is én megbarátkoztam egy jóféle román bakterrel, s meg Bolha is az ő tarka kutyájával, aki szintén előnyös származás volt, mert egy román papházából eredett. S amikor én megismerkedtem azzal a bakterrel, mindjárt úgy kezdtem viselni magamat, ahogy abból az apai házra szégyen, s én reám pedig hátrány ne származzék. Ez be is következett, mert későbben felkért engemet a bakter, hogy legyek nála vendég, s egyem vele paszújka levest. Utána megypálinkát is ittunk, amely belévitt minket az erdélyi állapotokba. vagyis a bakter kinyilvánította nekem azt a kormányzati tételt, mely szerint a románok az ajtó megetti helyet reánk hagyományozták, egyéb dolgokban pedig a haszonélvezet csak akkor lesz közös, ha majd egyszer felsüt a szegény emberek napja. Továbbá tudatom, hogy a baktertől eljövet találkoztam egy kelekútya leánnyal is, kinek egy Ádám kellett volna. Innét egy foghúzó doktorhoz kalauzolt engem az Isten, de a jövendőt nem lehet tudni. A jelen azonban elég bíztató, mert olyan egyességre léptünk mi ketten, hogy folytonosan utazunk a vonatokon, s mindenkinek kihúzzuk olcsón a rossz fogát. Aki hagyja. A mestert Garmada úrnak hívják, de az ész nálam van inkább. Ez a Garmada úr jóféle ember, s nyugodni és ünnepelni mindig megtérünk Kolozsvárra, ahol az ózsidók házában lakunk. S annyit feredünk, mint a réce. Van itt egy Blanka nevű árva lány is, aki igen vágyik a szeretetre. Ezt meg is kaphatná tőlem, de ő azt hiszi, hogy a kökényfán is fog neki szőlő teremni. Más szóval mozgalmas életet élünk, s az elnyomott szegényeken még csak módjával tudtam segíteni, mert engemet is bakter és borbély egyaránt el akart nyomni. Most éjfél van, amikor ezt a levelet írom, melyet felerészben az ádász poloskáknak lehet köszönni. Ugyanis azok nélkül most aludnám, de úgy megszállottak volt, hogy Garmada úr a kalappal alig tudta leverni rólam. De azért nem kell búsulni, mert ma is kerestem 160 lejt, melyet megpökdöstem istenesen. Ezzel levelemet bézárom, és még csak azt akarom mondani, hogy a bakter háromszor házasodott volt meg. De most úgy ellene van a házasságnak, hogy még bolhát is agyon akarta egy nagy revolverrel lőni, amikor kerülgette az ő kutyáját. Ezt példabeszédnek lehet tekinteni. És aztán még írok máskor is. Ábel. Amikor bevégeztem a levelet, még átolvastam egyszer, és azt gondoltam, hogy egy pap növendék sem írhatta volna meg jobban. Aztán borítékba tettem, és egy 100 lejessel is megtámogattam, hogy legyen a vándor írásnak botja. És mivel még messze volt a reggel, ráhajtottam a fejemet a levélre, és ott úgy elaludtam, hogy nagy csatakiáltásokkal Garmada úr ébresztett fel világos nappal.
4: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.
5: Hangos könyvtárovatunkat sugároztuk, amelyben Tamási Áron Ábel az országban című regénye második fejezetének a harmadik részét olvasta fel Fekete Ernő. A rovatot újra hallgathatják jövő héten, szerdán, homokóra, későjeli műsorunkban is. Én nagy szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik most kapcsolódnak be Keddéli magazin műsorunkban. A mai nap gondolatát Cseri Kálmán, református lelkipásztor, egyházi írótól választottuk. A hálaadás nagy gyümölcse mindig az, hogy észreveszem azt, aki adta. Az ajándékokról feltekintek az ajándékozóra, és kiderül, az életem legnagyobb kincse ő maga. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel, aztán versrovatunkkal, majd keresztjén életfelekezetközi műsorunkkal várjuk hallgatóinkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nagy tűz ütött ki egy marosludasi újrahasznosító csarnokban. Tüzérségi lövedékkel robogott végig a településen egy Szatmár megyei község alpolgármestere. A Fejlesztési Minisztérium egyetlen eurót sem veszít a helyreállítási terv keretében lehívható összegből. Lebombáztak az oroszok egy ukrán-román határátkelőt. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Nagy kiterjedésű tűz ütött ki dél körül egy marosludasi újrahasznosító csarnokban. A hatóságok roálért üzenetben figyelmeztették a lakosságot. A Maros megyei katasztrófa védelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a csarnok belsejében mintegy 700-1000 négyzetméteres felületen pusztítanak a lángok. Az épületben nagy mennyiségű műanyag hulladékot tárolnak, ezért sűrű füst keletkezett. A tűz megfékezésére több tűzoltóegységet is a helyszínre vezényeltek. A katonai tűzoltók próbálják megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a gazdasági társaság telephelyén található más létesítményekre. Nem mindennapi eseménynek lehettek szemtanúi a Szatmár megyei Vámfalu lakosai. Az alpolgármester egy robogon végig száguldott a településen, kezében egy tüzérségi lövedékkel. A filmekbe illő jelenetről a Présza SM helyi portál számolt be. A tüzérségi lövedéket a járdafelújítási munkálatok során találták az ott dolgozók, akik eleinte azt hitték, hogy csak egy fémdarabról van szó, és kiemelték a tárgyat. A gyanú később merült fel, amikor az építkezés vezetője észrevette, hogy a tárgy fel nem robbant lőszer lehet, és értesítette a helyi önkormányzatot. Az alpolgármester a helyszínre sietett, átvette a lövedéket, és robogóval elszállította a rendőr őrsre. A sajtóhír szerint a rendőr, aki fogadta őt, megdermett, amikor meglátta, mit vitt be az alpolgármester az őrsre, és arra kért, hogy azonnal távolítsa el a lövedéket a helyszínről. Végül a katasztrófavédelem robbanószer szakértőit hívták a helyszínre. A hatóságok emlékeztetnek arra, hogy véletlenül felfedezett lőszert vagy gyanús tárgyat tilos megérinteni, elmozdítani vagy szállítani. Ilyen helyzetekben azt tanácsolják, hogy zárják le a területet, és azonnal értesítsék a hatóságokat a 112-es segélyhívószámon. A Fejlesztési Minisztérium teljesítette a hatáskörébe tartozó valamennyi pénérérés célkitűzést, jelentette be Cseke Attila, ügyvivő miniszter. A tárca első értékelése szerint a vállalt reformokat és beruházásokat is sikerült teljesíteni. A minisztérium azonban még ellenőrzi a kedvezményezettek által augusztus 30-áig feltöltött dokumentumokat, hogy azok megfelelnek-e a finanszírozási feltételeknek. Cseke Attila szerint, ha a dokumentáció rendben lesz, a Fejlesztési Minisztérium egyetlen eurót sem veszít a PNRR forrásokból. A tárca a helyreállítási terv keretében összesen csaknem 5900 szerződést kezelt. Felelősségi körébe 19 reformhoz kapcsolódó, valamint 30 beruházási mérföldkő és célkitűzés tartozott. A minisztérium többek között lakóépületek, iskolák és kórházak energetikai korszerűsítését és földrengés biztonsági megerősítését koordinálta. Emellett új bölcsödék építését, kerékpáros turisztikai útvonalak kialakítását és a települések korszerű, környezetbarát infrastruktúrájának fejlesztését is finanszírozta. Csapást mért az orosz hadsereg az Izacse és Orlivka közötti Komp határátkelő ukrán oldalán álló létesítményeire mai éjszaka. A hatóságok bejelentették, hogy a határátkelőhely nem működik, miután lebombázták. Éjszaka Oroszország Szahid típusú drónokkal támadta meg az Orlivka Komp kikötő nemzetközi határátkelőhelyét, amely az ukrán-román határon található. A támadás következtében az átkelőhely épületét és a területét eltalálták, tűz ütött ki, amelyet a mentőcsapatok eloltottak, közölte az ukrán határőrség. A járműveket más határátkelőhelyek felé irányítják át. A román-ukrán határátkelőhelyek kulcsfontosságúak Ukrajna számára, mivel Románia az egyik legfontosabb tranzit útvonal, amelyen a nyugati támogatók a katonai szállítmányokat Ukrajnába küldik. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
6: Időjárás jelentés.
5: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma többnyire napos időre, enyhén felhős égboltra kell számítani, esőt már nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 26 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária Telepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
7: Jó hír!
8: Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az anyaméhben formált. Én, az Úr alkottam mindent. Egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. Ézsaiás próféta könyve, 44. fejezet, 24. verse.

0: mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Zsidókhoz írt levél, 3. fejezet, 4. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel majd holnap reggel is várjuk hallgatóinkat. A következő percekben azonban a Líráé lesz a főszerep. Mai versrovatunkban Dzsida Jenő Menni kellene házról házra című alkotását hallgatjuk meg.

Dzsida Jenő, menni kellene házról házra. Nem így kellene hűvös, árnyos szobából, kényelmes íróasztal mellől szólani hozzátok, jól tudom. Menni kellene házról házra, városról városra, mint egy izzadt, fáradt, fanatikus csavargó. Csak két égő szememet, szakadozott ruhámat, porlepet bocskoromat hívni bizonyságul a szeretet nagy igazsága mellé. És rekett hangon, félig sírva, kiabálni minden ablak alatt. Szakadt lelkeket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni.

0: Dzsida Jenő Menni kellene házról házra című versét hallgattuk meg, utána pedig Chopin harmadik zongora szonátájának szkercó tétele csendült fel, és Johann Sebastian Bach orgona műveinek egyike. A következő percekben keresztény élet felekezetközi rovatunkkal folytatjuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Mai műsorunkban Isten igéje a Márk evangéliuma 5. fejezetének a 18., 19. és 20. verse alapján szól hozzánk Molnár Virág, a magyarországi mezőkovácsházai református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Az áhítatot követően pedig meghallgathatják beszélgetésünket Kálmán Ilonával, aki 91 évesen osztja meg gazdag élettapasztalatát, visszaemlékezve a háború előtti és a kommunista idők hitbeli megpróbáltatásaira. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, Molnár Virág Mezőkovács házi lelkipásztor vagyok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, a Márk írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetében, a 18., 19. és 20. versekben, a gadarai megszállottról szóló történetben. Amikor azután beszállt a hajóba, kérte őt az előbb még megszállott ember, hogy vele maradhasson. Jézus azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá: menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus, és mindenki csodálkozott. Amen. Kedves testvérek, azon a bizonyos napon, amikor Jézus a gadaraiak földjén járt, és meggyógyította a megszállott embert, akkor kétségtelenül hatalmas csoda történt. Az isteni erő felülkerekedett a démoni erők felett. Az a tisztátalan lelkektől megszállt ember, akit korábban senki nem tudott kordában tartani, aki rettegésben tartotta az azon a vidéken élőket, Jézus Krisztus által gyógyulásra lelt. Mindenki megrendült, maga a megszállott ember is. Nyilván nem gondolta, hogy abból az életből, amit démoni erők dobáltak szét, számára is van kiút. Nem csoda hát, hogyha Jézussal akart menni, és ahogy olvastuk, kérlelte, hogy vele maradhasson. De Jézus nem engedte, és nem azért, mert távol akarta tartani magától, hanem valami egészen más miatt. Azért nem engedte az Úr, mert ennek az embernek ott még dolga volt. Jézus nem csak gyógyulást, hanem feladatot is adott neki, ami nem volt kisebb, mint az övéinek hírül vinni, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. És ezzel az Úr a legnehezebb missziói terepre küldte a meggyógyítottat, az övéi közé. Tőlem lelki pásztortól sokan kérdezik, hogy szerintem hol az ő küldetésük helye. Mit kellene tenniük az Úrért? Hova menjenek szolgálni? Gyerekkórházba, idősekhez, hajléktalanok közé? Én csak annyit szoktam mondani, hogy elsősorban haza, mert otthon kell először szolgálni, a mieink között. Mit tegyél az Úrért, testvérem? Menj el a tieid közé, és ott hirdest, hogy mit tett veled az Úr. Miből emelt fel, miből szabadított meg, hogyan segített és adott gyógyulást a testednek és a lelkednek. A hétköznapok gyakorlatában az Úr segedelmével keresd és találd meg szeretteid szívéhez az utat az evangéliummal. Szavakkal és cselekedetekkel beszélj a szabadulásodért. Vagyis állj ki azért, hogy a gyermekeid, unokáid meglegyenek keresztelve, és keresztény nevelést kapjanak. Buzdítsd a házasulandókat, hogy kérjék Isten áldását a közös életükre. Ne engedd, hogy szeretteidtől úgy kelljen végső búcsút venni, hogy nem hirdettetik a feltámadás örömüzenete a ravatal mellett. Szeress akkor is, bocsáss meg akkor is, amikor emberi szemszögből a haragnak lehetne helyet adni. Ez az elsődleges küldetésünk, mielőtt bárhol máshol szolgálnánk. Erre irányítja a figyelmünket ez a mai történet. Adjon ehhez erőt és kitartást, Urunk, hogy a mieink között tudjunk elsődlegesen bizonyságot tenni arról, hogy Jézus él, és vele együtt mi is élünk. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Molnár Virág, a magyarországi mezőkovácsházai református egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Márk evangéliuma 5. fejezetének 18., 19. és 20. verse által.

Műsorunk folytatásában egy nagyon értékes és lélekemelő tanúságtétel következik. Kálmán Ilona idézi fel emlékeit a régi időkről, a templomtól távoli tanyavilágról, a Bibliáról, a harcok utáni konfirmációról és arról, mit jelentett a hit a legnehezebb kommunista időkben is. Következzen a vele készített beszélgetés.

0: Szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta ezt a beszélgetést. Megkérném arra, hogy meséljen egy kicsit, milyen volt a múltban, régebben, ha visszaemlékszik, kereszténynek lenni, milyen volt hinni, hogyan élték meg a hitüket. Úgy a kommunista idők előtt, ha jól értettem, hogy volt egy ilyen is, hogy az életében, mint a kommunizmusban, és a kommunizmus után is.
1: Én Kálmán Ilona vagyok, hát 91 és 7 hónapos. Hát köszönöm, hogy beszélhetek a rádióba, és Istennek köszönöm, hogy megőrzött, szép volt a háború előtt, nem volt könnyű, mint gyermekek, 3 leánytestvér voltunk, és hát akkor kellett fonni, szőrni, kender termelni, és mindegyik megcsinálta maga részét, dolgoztunk. De azért szép volt az is. Nem volt televízió, nem volt még rádió sem. Úgy énekeltünk, hogy azt mondták, hogy mindegy rádió édesanyámmal, és nagymamámmal, amelyikek együtt dolgoztunk. Hát nagyon szép volt. Bibliát olvastunk. Nagymamámnak ki volt tűzve az, hogy minden napra mit olvas, és már akkor elfogadtuk azt, hogy minden nap is olvasunk belőle, ami az arra napra jár. Hát a templom messze volt, 5 kilométerre tanyán laktunk, de azért eljártunk a templomba, édesapám presbiter volt, és Nagy Sármási református templom. Én Gergely Károly tiszteletes úrnál konfirmáltam. Akkor a háború után sokan voltunk, mert lemaradtak a... Tehát fiatalabb is egy évvel, és idősebb is egy évvel. Ilyenek 50-en voltunk, örventünk, jó volt, és ha azt elmondhatom, hogy a tiszteletes úr rám bízta a szeretett himnuszát, hogy mondjam el versként a konfirmáció kezdete előtt, és utána is mondtam.
0: Milyen volt akkor konfirmálni? Hogyan készültek a konfirmálásra? Hogyan a gyülekezet hogyan fogadta a konfirmálókat?
1: A nagy gyülekezet volt nagyon. Hogy nagy templom, sok pad van, de hát nem volt elég az egész... A népnek, tehát a híveknek nem volt. Tehát Gergely Károly tiszteletes úr után volt Herman János tiszteletes úr. Nagyon sok hívő összegyűlt, nagyon össze tudta szedni a hívőket. Nehéz volt neki a kommunista világban. Nagyon üldözték a lelkipásztorokat. Nem tudom, Sármáson más volt, mert ottan kicsit rosszabbak az emberek, az egyik nemzetség a másik nemzetség iránt.
0: Hogyan emlékszik vissza Herman János tiszteletes úrra?
1: Hát, vannak szép emlékeim, kedves emlékeim. Édesanyja révén rokonunk volt. Unokatestvére édesanyámnak. Mondom, nagyon nehéz helyzetben voltak ők, mert egy fia, két fia lett lelkipásztor, két fiú és két leány gyermeke volt. Nagyon tisztelettel emlékszem vissza rájuk. Az egész családra, a tiszteletes asszony beteg volt. Szükség volt a segítségre, és még segíthettünk is, és örventünk, hogy segítünk, és a segítségünk jól fogott. Hát, emléke legyen áldott az egész családnak. Tisztelettel gondolok rájuk.
0: Mit jelent az ön számára a hit, a keresztény élet, az Istennel való kapcsolat erről? Mit tudna mondani?
1: A hívő élet, Istennel való kapcsolat, az egy nagyon kellemes élet, hogy mondjam, kedves és boldog és örömteli. Boldog vagyok, amikor elfogad a társaságába az én uram, mert csak örömöt és és nyugalmat. Azt olvassuk a Bibliában. Terhe könnyű, nyugalma csendes. Tehát jó a belevaló kapcsolatba lenni. Jó reggel, délbe, este és naponta is, de nem csak most, fiatalkoromban is. Amikor oly volt alkalom, vagy valamit kaptunk, egy könyvet, hát a kommunista világban az volt az örömteli, hogy tudtak hozni könyveket, és el tudták adni. Itten már Kozma Endre tiszteletes úr, nyugodj békében, ő is, Isten nyugtassa békében őket. Hozták a könyveket, és aztán úgy vettük, mintha méz lett.

0: az öregek, és mi a kicsik, a gyermekek. De ha bíztunk az Úrban, hogy ő megsegít, velünk van, minden nehézséget le tud győzni, és ebbe bíztunk. És akkor így tudtuk olvasni a Bibliát, énekeltünk zsoltárokat, vallásos énekeket, olvastunk a Bibliából, fontunk, szőttünk, mindegyik az ő maga munkáját végezte, és közben olvastunk is. Hálát adok Istennek azért, hogy gyermekkoromban a családban meg tudtam élni, meg tudtuk élni testvéreimmel is. Máskülönben a vasárnapi templomba, hogy eljártunk, az is nagyon szép volt. Mert az ígét, ha egy lelkipásztortól halljuk, elmagyarázni, elprédikálni, és már ha olvastunk is róla, akkor az megmarad a lelkünkbe. Megmaradt még a kommunista világ idejére is megmaradt a lelkünkbe, amikor már eltűnt a Biblia a családból. Hát ez most már a másik családomról, amikor már férhez mentem. Ott eltűnt a Biblia, de a lelkünkben megvolt. És amit tudtunk, megújítottuk. Napközben, vagy amikor eszünkbe jutott. Úgy a hitvesemmel is, pedig nagyon meghagyta a főnöke, ha megy a templomba, vagy Bibliát olvasnak, kitesszük az urát a munkahelyről. Hát ez nagy szó volt, és akkor Herman János tiszteletes úrnak ezt elmondtam. Azt mondta, hát fiam, ne gyere a templomba délelőtt, gyere csak vecsernyekor. És ha olvasod, de nincs mit olvasok, mert eltűnt a Bibliám. Ami eszedbe jut, azt hasznosítsátok, és éljétek meg együtt az Úr Jézussal. Annyit küzdött miattunk, azért jött a földre, hogy életünk legyen, és nekünk harcolnunk kell azért, hogy a hitet meg tudjuk tartani, és őt követni tudjuk, és az evangéliumot tovább vinni. Tovább kell vinni, tovább adni, hogy a lelkeket megtalálja, azokat, aki még óhajtja, vagy aki nem hallotta még, hogy hallja meg, és értse meg, vagy azoknak is, akik talán másképp értik, valahogy el kell magyarázni az evangélium tiszta igazságát.
1: Isten megajándékozta egy ilyen hosszú élettel. Mit jelent az ön számára, mit jelentett az Istennel való járás?
0: Az Istennel való járás számomra mindent jelentett. Örömöt, vidámságot, nehézséget, mert nehézséget, akármit, akár bánat, akár nehézség, mindent az ő kezéből fogadtunk el, és megsegített ahhoz is, hogy mindent az ő kezébe tegyük le. És így a szomorúság, a bánat másféleképp másfelé fordult. Az Úr Jézus megtanított élni a nehézségekkel is, de a boldogsággal is. És hálát adok Istennek. Most hálát adok utólag is, hogy ennyi évet éltem. Ezt Kozma tiszteletes uréknak is köszönhetem, mert tőlük, a tiszteletes úrtól és a tiszteletes asszonytól nagyon sok szépet, jót, ó, nagyon sokat. Mi minden héten találkoztunk, a Tábita kör tagjai, összegyűltünk, és kézi munkáltunk, és a tiszteletes asszony olvasott, nekünk is együtt imádkoztunk.

0: És imádkoztunk az elesettekért, a betegekért. És most is imádkozunk azokért, akinek szüksége van felemelésre. És hát a megtérést hirdeti, a Biblia hirdetik a lelkipásztorok, hogy térjünk meg útjainkról, és akkor meg kell vizsgáljuk magunkat, hogy még mi honnan, milyen részből nem tértünk meg. Mit nem adtunk át egészen az Úr Jézusnak az életünkbe. És én hálát adok mindenért, azért is, hogy megtanít élni. Így öregen is megtanít élni, megtanít alkalmazkodni. Szeretettel fordulunk egymáshoz, mert a szeretet mindent elfedez, mindent hiszen. A szeretet soha el nem fogy.
1: Mit üzen a fiatal generációnak, a fiatal hallgatóknak, nem csak fiataloknak, hát a hallgatóknak mit üzenne befejezésképpen?
0: A fiataloknak azt üzenném, hogy kérjék Isten segítségül. Ha valamiben problémájuk van, kérjék segítségül, és adják át minden nehézségüket, problémájukat, vagy örömüket, boldogságukat, mert ő tud segíteni, az Úr Jézus Krisztus mindent átérez, és mindenre tud segítséget nyújtani. Isten áldja meg a fiatalokat, minden fiatalt, áldást, békességet kívánok életükre, de Jézus Krisztussal az élet, öröm és élet. Köszönöm.

Keresztény életovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Műsorunkban Molnár Virág lelkipásztor ige magyarázata után Kálmán Ilona bizonyságtételét hallhatták. Megrendítő és egyben bátorító volt hallani, hogyan maradhat meg a hit és az öröm a legnagyobb megpróbáltatások közepette is, hiszen, ahogy hallottuk, az Istennel való járás minden esetre megtart és életet ad. Ennyi fért keresztény életovatunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Keresztény Élet Felekezetközi Magazin műsorunkat sugároztuk az elmúlt percekben, Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot újra hallgathatják holnap délelőtti online műsorunkban is, a 10 órai híreket követően, valamint jövő szerdai homokorrav későjeli műsorunkban, 4 óra után. Lassan műsoridőnk végéhez közeledünk, de az agnusradio.ro honlapunkon tovább követhetik műsorunkat, zenéinket. 17 óra után a Határtalan rovat csendül fel, 18 órától pedig istentiszteletet sugárzunk. 19 óra 15 perctől mai krédó rovatunkat, 20 órától pedig a mai mesét sugározzuk, és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket egészen 9 óráig. Adásra legközelebb ilyen 3 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Éjjeli műsorunk első órájában komoly zenét sugárzunk, 4 órától az áhítat hangzik el, majd kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük, majd múlt keddi keresztény életfelekezetközi műsorunkat ismételjük meg. A homokóra harmadik órájában pedig a múlt heti hangos könyvtár rovatunkat hallgatjuk meg. Ábel az országban című Tamási regény második fejezetének a második részét. Ezt követően pedig reggeli ébreszt információs magazin műsoron következik 6 órától, amelyben Ungvári Szende számít figyelmükre. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Cseri Kálmán református lelkipásztor, egyházi írótól választottunk. A hálaadás nagy gyümölcse mindig az, hogy észreveszem azt, aki adta. Az ajándékokról feltekintek az ajándékozóra, és kiderül, az életem legnagyobb kincse, ő maga. Ez volt a mai napra választott gondolat, vigyük magunkkal, ha tehetjük. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon is online változatban. A telefonszámunk a 0264-44-1968-as, vagy írjanak nekünk az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímünkre, személyesen pedig keressenek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott, pihentető délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Magnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani. A rabszolgaság és a rabszolgakereskedés minden alakja tilos.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A romániai gyerekek túl kevés időt töltenek a szabadban és túl sokat a képernyők előtt. A Fejlesztési Minisztérium egyetlen eurót sem veszít a helyreállítási terv keretében lehívható összegből. Lebombáztak az oroszok egy ukrán-román határátkelőt. Románia hozzájárul a transatlanti térség, a keleti szárny és saját régiója biztonságához. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Gyökeresen átalakult az, ahogy a hazai gyermekek szabad idejüket töltik. A kinti játék és a fiatalok önállósága jelentősen lecsökkent az előző generációhoz képest, és fokozatosan felváltotta a digitális kijelző, derül ki a Reveal Marketing Research legfrissebb kutatásából. A 6 és 14 év közötti gyermekeket nevelő 402 szülő megkérdezésével készült felmérés szerint a mai fiatalok majdnem fele annyi időt töltenek a szabadban, mint a szüleik az ő korukban. Három szülőből kettő úgy nyilatkozott, hogy egy átlagos tanítási napon a gyermeke kevesebb, mint 2 órát játszik a szabadban, idézi a felmérést a news.ro. A digitális világba való korai belépés kulcs szerepet játszik ebben a folyamatban. A szülők több mint fele már 7 éves vagy ennél is kisebb gyermekének odaadta az első saját okostelefonját vagy táblagépét. Ezzel szemben ugyanebben az életkorban csupán a gyerekek 25%-ának engedték meg, hogy felnőtt felügyelete nélkül játszon a szabadban. Így a gyermekek abban a szellemben nőnek fel, hogy a digitális környezetben önállóak, a külvilágban viszont nem. A Fejlesztési Minisztérium teljesítette a hatáskörébe tartozó valamennyi pénéréres célkitűzést, jelentette be Cseke Attila ügyvívő miniszter. A tárca első értékelése szerint a vállalt reformokat és beruházásokat is sikerült teljesíteni. A minisztérium azonban még ellenőrzi a kedvezményezettek által augusztus 30-áig feltöltött dokumentumokat, hogy azok megfelelnek-e a finanszírozási feltételeknek. Cseke Attila szerint, ha a dokumentáció rendben lesz, a Fejlesztési Minisztérium egyetlen eurót sem veszít a PNRR forrásokból. A tárca a helyreállítási terv keretében összesen csaknem 5900 szerződést kezelt. Felelősségi körébe 19 reformhoz kapcsolódó, valamint 30 beruházási mérföldkő és célkitűzés tartozott. A minisztérium többek között lakóépületek, iskolák és kórházak energetikai korszerűsítését és földrengés biztonsági megerősítését koordinálta. Emellett új bölcsödék építését, kerékpáros turisztikai útvonalak kialakítását és a települések korszerű, környezetbarát infrastruktúrájának fejlesztését is finanszírozta. Csapást mért az orosz hadsereg az Iznacse és Orlivka közötti Komp határátkelő ukrán oldalán álló létesítményeire ma éjszaka. A hatóságok bejelentették, hogy a határátkelőhely nem működik, miután lebombázták. Éjszaka Oroszország Szahid típusú drónokkal támadta meg az Orlivka Komp kikötő nemzetközi határátkelő helyét, amely az ukrán-román határon található. A támadás következtében az átkelőhely épületét és területét eltalálták, tűz ütött ki, amelyet a mentőcsapatok eloltottak, közölte az ukrán határőrség. A járműveket más határátkelőhelyek felé irányítják át. A román-ukrán határátkelőhelyek kulcsfontosságúak Ukrajna számára, mivel Románia az egyik legfontosabb tranzit útvonal, amelyen a nyugati támogatók a katinai szállítmányokat Ukrajnába küldik. Románia a transatlanti térség, a NATO keleti szárnya és a régió biztonságának erősítéséhez egyaránt hozzájárul, jelentette ki Nikus Ordán államfő ma a román diplomácia éves értekezlete alkalmából a Kotrocsen palotában tartott beszédében. Az elnök szerint a román diplomácia 3 fő célkitűzése az ország biztonságának erősítése, a határon túli román közösségek támogatása és a gazdaságdiplomácia fejlesztése. Egyes területeken többet, másokon kevesebbet haladtunk előre, az idei év jobb lesz, fogalmazott. A biztonságpolitika kapcsán az államfő hangsúlyozta, hogy Románia igyekezett megerősíteni szerepét a több oldalú együttműködési keretekben. Felidézte, hogy Bukarest adott otthont a bukaresti 9-ek csúcs találkozójának, amelyen részt vett a NATO főtitkára, valamint az Egyesült Államok és Ukrajna képviselője is. Elmondta, hogy Románia tagja az Európai Unión belüli keleti szárny együttműködési formátumának, a Helsinki formátumnak, de részt vesz a béketanács munkájában és a Tetre készek koalíciójában is. A Román Nemzeti Bank márva érvényes valuta árfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma többnyire napos időre enyhén felhős égboltra kell számítani, esőt már nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az anyaméhben formált. Én, az Úr alkottam mindent. Egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. Ézsaiás próféta könyve, 44. fejezet, 24. verse.

0: mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Zsidókhoz írt levél, 3. fejezet, 4. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Szeptember 4 és 6 között a Wanderpuk 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhely foglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apraja nagyját. A Wanderpuk utca színházi fesztivál szervezői a Pupák Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: Reklám.
6: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
7: www.agnusradio.ru
6: Közösségünk honlapja.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szolgálatban az ifjúság.
10: Az volt a kiinduló ötlet, hogy szerettünk volna ebben a háborús helyzetben egy olyan alkalmat csinálni, ahol a sok fiatal együtt van, és együtt dicsőíthessük az Urat, mert mi úgy gondoltuk, hogy ez egy hihetetlenül fontos alkalom lehet arra, hogy új emberek megismerhessék egymást, hiszen a környező falukból és a környező városokból jönnek el hozzánk ilyenkor több százan.
9: A Gályarab emlékkövek című kötet.
11: Ha a történelmet úgy szemléljük, hogy egy fix, megírt, lezárt struktúra, akkor nehéz másként megmutatni abból bármit. Ha viszont úgy nézünk rá, hogy ez folyamatosan íródik, azáltal is, ahogy telnek az évek, másként tekintünk vissza, akkor egészen újszerű narrációkat lehet elmondani egy történetről, egy történelmi pillanatról, ami egyszer megesett.
9: Hitelesnek lenni az emberek és Isten előtt.
12: 10 év múlva egy egyházat, amely Krisztus evangéliumát prédikálja, és amely azt a hitelességet képviselje, ami szükséges ahhoz, hogy különböző társadalmi csoportok számára az egyház, mint hiteles intézmény legyen. De a hitelesség azt is jelenti, hogy hiteles az önmagához, hiteles a Bibliához, hiteles a hitvallásokhoz, de hiteles az emberek előtt is.
9: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Pátalja. Egy református ifjúsági találkozó természetesen nem jöhet létre a fiatalok nélkül. A beregszászi református gyülekezetben a fiatalok aktívan bekapcsolódnak a gyülekezeti szolgálatba, és ez az idei villámtöltésen is megmutatkozott. Nem csak dicsőítéssel szolgáltak, hanem a találkozó szervezésében is részt vállaltak. A következőkben 4 fiatallal beszélgetünk arról, hogyan élték meg a találkozót, mit jelent számukra a közösség és a szolgálat. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
1: A mikrofon előtt köszöntjük Répási Annát és Csági Evelint, a beregszászi református gyülekezet ifjúságának a képviseletében. Áldás békességet, szárusztok!
2: És mi is üdvözöljük a Pulzus Rádió hallgatóit.
3: Nagyon sokat beszéltünk ma arról, hogy ez a rendezvény a fiataloknak az ötlete, és a villámtöltés immáron ezen a helyszínen második alkalommal, de összességében véve harmadik alkalommal kerül megrendezése. Mi volt az alapötlet? Mi volt a kiinduló gondolat, amely tőletek fiataloktól származik?
2: Az volt a kiinduló ötlet, hogy szerettünk volna ebben a háborús helyzetben egy olyan alkalmat csinálni, ahol a sok fiatal együtt van, és együtt dicsőíthessük az Urat, mert mi úgy gondoltuk, hogy ez egy hihetetlenül fontos alkalom lehet arra, hogy új emberek megismerhessék egymást, hiszen a környező falukból és a környező városokból jönnek el hozzánk ilyenkor több százan, és ez remek alkalom arra, hogy megismerhessék az emberek egymást, vagy új kapcsolatokat, akár régieket is fenntarthassanak, és ami minket ösztönzött arra, hogy szeretnénk azt, hogy minél többen ismerjék meg az Urat, és minél többet tudjanak hozzáfordulni, így az egész pont erre épül, hogy evangelizációk vannak, de közben játékaink is vannak, és így próbáljuk emlékezetessé tenni ezt az egész rendezvényt.
1: Ti hogyan csöppentetek bele? Mi volt az az ösztönző gondolat, hogy hát akkor én ebben szeretnék részt venni?
4: Mi ketten még 23 nyarán, amikor a legelső villámtöltés volt, akkor úgy gondoltuk, hogy jó lenne ennek egy ilyen platform, egy médiás platform, ahova ki tudjuk tenni a készületeket, majd a plakátokat, majd pedig az alkalomról készült fényképeket és videókat. Annával így álltunk bele a szolgálatba, hogy ezt létrehoztunk, egy ilyen Instagram oldalt, és ide tettük közzé ezeket a dolgokat, valamint itt most is az idei villámtöltésen is mind a ketten fotózunk, csináljuk az ilyen médiás dolgokat, valamint az előkészületekben is ott voltunk, szóval díszítettünk, rendezgettünk, ötleteltünk, hogy mit lehetne a mai napra hozni, ami emlékezetes maradjon, de mégsem nem ugyanolyan, amilyen tavaly volt, vagy az elsőn, úgyhogy így álltunk bele ebbe a szolgálatba ilyen módon.
1: Hogyan jöttek a visszajelzések? Ugye ifjak szólítanak meg ifjakat más környezetből, más településekről. Milyen voltak az első visszajelzések?
2: Nagyon pozitív visszajelzéseink voltak, és hihetetlenül néztük tényleg az üzeneteinket, amik bejöttek nekünk az Instagram oldalunkra, hiszen a villámtöltés alatt nagyon sokan csináltak képeket, hiszen készítettünk egy fotófalat is, és egy ilyen Instagram keretet, ahol lehet fényképeket csinálniuk, és nagyon-nagyon sokan, több száz ember csinált ott képeket, csoportképeket attól a gyülekezetektől, ahonnan jöttek, és mindegyiken megjelöltek minket, odaírták, hogy a villámtöltésen, stb. És nekünk már ez nagyon-nagyon jól esett, hogy felvállalják, hogy ők itt vannak, és megmutatják az ismerőseiknek, kiteszik azt, hogy ők eljöttek a mi rendezvényünkre, és ők itt vannak velünk. Aztán, amikor lement a villámtöltés, akkor nagyon sok olyan üzenetet kaptunk még, hogy nagyon-nagyon jó volt a villámtöltés, és jövőre is szeretnénk jönni. Képeket küldözgettek nekünk, hogy akkor milyen képeket csináltak a mi rendezvényünkön, és ez számunkra annyira hihetetlenül pozitívum volt, hogy már csak ez is ösztönzött minket arra, hogy következő alkalommal is meg kell ezt az egészet rendeznünk. Tovább kell folytatnunk ezt a platformnak a fenntartását, és nem csak a villámtöltéssel kapcsolatban teszünk fel egyébként képeket, videókat, vagy publikálunk dolgokat, hanem olyan dolgokról is, amik a gyülekezetünkben vannak. Így akár a KT-tábornak a megrendezése, ifis hetek, ifis napok, bármi, ami a gyülekezetben van, és mi fiatalok csinálunk, ezt szeretnénk megmutatni a világnak, az embereknek, a követőknek, hogy Beregszászban, ebben a kisvárosban is mennyi minden dolog van, és hogy minket, fiatalokat, hogyan tud az Úr vezetni ilyen téren.
1: Egy 100-200, jelen esetben közel 500 fős rendezvénynek a megszervezéséhez, hát azért több ember kell. Az ifjúság mennyire volt nyitott mondjuk a 3-4 évvel ezelőtti kezdeti gondolatra, mennyire volt könnyű csapatot szervezni a rendezvény mögé?
4: Igazából mindenki támogatta, szóval amikor előjött az az ötlet, hogy csinálunk egy ilyen ifjúsági napot, ami ilyen nagyobb szabású, akkor mindenki jött bele, hogy jó, csináljuk. És akkor mindenki odállt, és ki, amiben tudott segíteni. Valaki, például inkább a fiúk, ugye a nagyobb dolgokat cipelték, vitték, lányok takarítottak, ugyebár díszítettünk is rengeteget, úgyhogy teljesen pozitívan állt mindenki hozzá. Voltak nehézségek, persze, mert nem mindent tudtunk rögtön kivitelezni, és kellett plusz segítség máshonnan is, de az Istennek ez sem volt lehetetlen, és segített, és létre tudtuk hozni.
3: Kicsit a feltöltésnek a hatásáról beszéljünk. Számotokra milyen hatás, amikor láthatjátok, hogy megvalósulnak különböző ivatémák, és megvalósulnak ezek az álmok, amik a villámtöltés kapcsán ott van. Mert igazából most azt láthatjuk, hogy összeállt minden. Milyen volt ez a folyamat?
2: Még először 23-ban, amikor megrendeztünk, nagyon szkeptikusak voltunk ezzel kapcsolatban, hiszen nem gondoltuk azt, hogy ennyi embernek fog tetszeni, és nem csak a magunk elvárásait szerettük volna beteljesíteni ezzel, hanem más is, és mások kedvére is szerettünk volna ezzel tenni. Így először azt gondoltam, nagyon feszültek voltunk, és igazából minden alkalommal nagyon feszültek vagyunk, hiszen ugyanezre nagyon-nagyon készülünk, és nagyon szeretnénk ezt jól megcsinálni. Mindent az Úr akarata szerint szeretnénk csinálni, de ugyanakkor mi is emberek vagyunk, és nagyon sok helyen elcsúszunk sajnos. De én úgy gondolom, hogy egyébként a saját tapasztalataimból kiindulva engem nagyon feltölt, és már az, hogy elérkeztünk ehhez a mai naphoz, hogy meg tudtuk rendezni, és tényleg elértünk odáig, hogy a nulláról ezt az egészet ki tudjuk takarítani, egy csomó mindent át tudjunk helyezni, ki tudjuk dekorálni, meg tudjuk hirdetni ezt az egészet, ez nekünk már egy hihetetlenül nagy löketet adott, hogy ezt mi akarjuk tovább csinálni, és mi szerintünk ez jó lesz, és olyan lesz, amilyen lesz, de legalább a miénk. És meg tudtuk rendezni, és nem szólt közben, hála az Úrnak, semmi, és még szerintem egy csodálatos nap vár ránk.
1: Az első benyomások a mai napról?
4: Legjobb. Klassz. Nagyon jó. Nagyon jó látni, hogy ilyen sokan eljöttek.
2: Igen, tényleg. Most szerintem rekordot döntöttünk egyébként, mert majdnem 1500-en vagyunk.
3: Honnan érkeznek a fiatok, erre mit tudunk?
4: A Dobronyi Liceum teljes létszáma most, akik ott vannak, eljöttek.
2: Volt egy csapat, akik több mint 100-an jöttek egyszerre. Egy nagy busszal jöttek, szóval így hirtelen néztünk, és nagyon sok, és nagyon jó, és nagyon örülünk nekik.
1: Köszöntjük a mikrofonok előtt Tarackközi Lídiát és Bobán Sámuelt, az IFI-ben tagjait. Áldás békességet is lehozott benneteket újra mikrofon előtt.
2: Áldás békesség. Köszönjük a lehetőséget, és sok szeretettel köszönjük mi is a hallgatókat.
3: Meséljetek a közösségben lévő, gyülekezetünkben lévő ifjúsági zenekarnak a működésről. Azért, akik hallottak már benneteket, azért nagyon-nagyon-nagyon kedves és szívmelengető gondolatokkal találkozik a dicsőítések alkalmával.
2: Mindezért az Úr a dicsőség. Körülbelül 5-6 éve alakultunk, nyilván mindig az életünk része volt a dicsőítés, mindkettőnknek a gyülekezetben nőttünk fel, így kivettük a részünket benne, amikor csak tudtuk. És nagyjából egy ilyen 3 éve kezdtünk önállósodni, és azóta pedig hát már mondhatni egyedül visszük az ifi csapat, az dicsőítő csapatot.
1: Mint olyan, vagy a dicsőítő csapat, mint olyan, hány főt, hány tagot számlál?
2: Most 7-et. Azt hiszem, igen, van egy zongorásunk, egy hegedősünk, Samuel gitárosunk, most csatlakozott a testvére dobon, és 3-an éneklünk.
1: Mit jelent a dicsőítésnek a fogalma? Ha ti megjelentek valahol, akkor mi a ti feladatotok, mi a ti missziótok?
5: Amikor dicsőítünk, akkor igyekszünk arra figyelni, hogy ez kedves legyen először Istennek, és igyekszünk minél több embert bevonni, hogy ezáltal szolgálni tudjunk Isten felé, és hirdetni tudhassuk az ő igéjét. Nyilván fontos, hogy összetartó csapat legyen, és összetartóak is vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon jól megértjük egymást, és szerintem biztosan állíthatom, hogy az Úr áldása rajta van ezen az ifi benden.
1: Mai napon a szolgálatotok az folyamatos, tehát tiétek volt a nyitán gyakorlatilag. Milyen tapasztalatokat szereztetek, milyen volt szembenézni 400-500 fiatallal?
2: Izgultunk nagyon, de így, hogy az első rész már lement, így egy kicsit könnyebb, és az az érzés, amikor meghalljuk, hogy nem csak mi éneklünk, és ezt a sok próbát, meg energiát, amit beletettünk, az nem csak annyi, hogy mi kiállunk, és csak mi éneklünk, hanem meghalljuk, ahogy 400 ember becsatlakozik, ez nekem az egyik legkedvencebb érzésem.
3: Samuel, te fiatalként elég komoly szinten műved a zenének a különböző részét, azért ismerünk téged, láttunk már színpadon klasszikus, ugye az egyéb nagyobb produkcióknál is. Mit jelent számotokra fiatalként, hogy Isten dicsőíthetjétek akár gitárral, énekkel, akár zenekarral? Ez mennyire segít Isten megértésében, meg hogy mondjuk ezt az evangéliumot elvigyétek a saját korosztályatok számára.
5: Tehát először is egy nagy megtiszteltetés, mert tényleg, hogy van ez a lehetőség, és úgy gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel, ha tudunk, akkor élni kell, és igyekszünk minél több helyen, minél több emberhez eljutni, különböző gyülekezetekbe is, hogy ott is szolgálni tudjunk, dicsőíteni. És egy nagyon felemelő érzés, amikor a dicsőítés közben, énekek közben együtt éneklünk, és halljuk a tömeget, és szívmelengető és áldott pillanatokat eredményez.
0: Az elmúlt percekben szolgálatról beszélgettünk 4 beregszászi fiatallal.
6: Az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

0: Az anyaország. A vallásháborúk idején protestáns prédikátorok, tanítók sokaságát fogták perbe jogtalan vádak alapján, és elhurcolták Gálya rabságra. Idén a jubileumi emléképben rájuk és a megmenekülésükre emlékezünk. 350 évvel ezelőtt egy holland admirális, de Ruyter szabadította ki őket. Akkor ért véget hosszú szenvedésük. A szerencsések hazatérhettek, de voltak, akik életüket vesztették. A több évszázados eseménynek máig megmaradtak a lenyomatai az érintett közösségekben. Az emlékezet azonban nem egységes. Az évfordulóra jelent meg Csorba Dávid Gálya rab emlékkövek című kötete a tiszántúli református egyházkerület támogatásával, még az év elején. A debreceni református kollégium múzeumának szakigazgatója megpróbálta közérthetően gazdag illusztrációval egybegyűjteni és bemutatni a tárgy örökséget. Csorba Dáviddal Olá Ilona beszélgetett.
1: Miben más ez a kiadvány, vagy miben tud újat hozni ehhez a történethez?
2: Ha a történelmet úgy szemléljük, hogy egy fix, megírt, lezárt struktúra, akkor nehéz másként megmutatni abból bármit. Ha viszont úgy nézünk rá, hogy ez folyamatosan íródik, azáltal is, ahogy telnek az évek, másként tekintünk vissza, akkor egészen újszerű narrációkat lehet elmondani egy történetről, egy történelmi pillanatról, ami egyszer megesett. A kiskönyvecske címe azért emlékkövek, mert azt feltételezem, hogy ennek a 350 éves történetnek még nincs meg a fix értelmezése. A rengeteg fennmaradt adat és aztán a kultuszhoz kötődő emléktáblák miatt, mert nagyon sok helyi emlékezete van, nagyon sokféle emlékezet.
1: Sokféle értelmezés és lenyomat,
2: és valahogy úgy járunk ezzel, mint amikor Németországban eldöntötték, hogy ha szeretnének valamire emlékeztetni embereket, akkor nem hosszú szövegeket kell leadni, nem történelmi órát kell tartani, hanem szimbolikus jeleket kell hagyni, azaz itt ebben az esetben a 44-45-ös világégés tapasztalatait rögzítették. Azon az úton, ahol a száműzött, halálra ítélt embereket vonultatták egy városból, ott a köveket írják át, azokra teszik rá azokat a neveket, hogy itt lakott, itt ment.
1: Debrecenben is vannak ilyen úgynevezett botlatókövek a holokauszttal kapcsolatban.
2: Így van. És ezek a botlatókövek vagy emlékkövek, ezek aztán elterjedtek egész Európában, és nagyon sokféle van belőlük. A mi esetünkben a Gálya rabok történetének emlékkövei azt jelzik, hogy különböző emlékezeti formák alakultak ki, sokszor olyanok is, amelyeket az emlékezők maguk alakítottak ki, és nem a forrásokból következik. Van, ahol úgy emlékeznek a Gálya rabokra, hogy a nemzeti oldalt erősítik. Van, ahol a felekezeti szimbólumokat erősítik. Van, ahol az egész kárpát-medencei öntudatot és egy erdélyi kapuba faragják bele azokat a szimbólumokat és azokat a neveket, amelyek őket erre a történetre emlékeztetik. Van, ahol egy kehely fennmaradt, pont abból az időből, amikor hazatértek a Gálya rabok. És ez már egy egészen más típusú üzenet. Amikor a kocsi gyülekezethez hazatér Kocsi Csergő Bálint, aki megírta a Gálya rabok történetét, és elmondja, hogy az üldöztetést is lehet úgy érteni, hogy annak valami távolabbra mutató üzenete van, mert a szabadulásnak is az Úristen megmentette őket, de az Úristen végig ott volt velük a nyomorúságok idején is, akkor ez a közösséget megerősíti. Visszatért a papjuk hozzájuk, pedig nyelveket beszél, pedig külföldön élt, megtehette volna, hogy nem tér haza, és mai értelemben jogilag nem biztosították őket, hogy visszahelyezik őket a státuszukba, hogy innentől tiszta lappal indulnak. Úgyhogy gyakorlatilag visszajött úgy, hogy tudta, hogy bármikor üldözhetik. És amikor a közösséget általában éri egy ilyen nyomorúság, egy üldözési helyzet, egy ilyen traumatikus élmény, akkor ha lát maga előtt egy tanút, aki ezt megszenvedte, és emelt fővel tekint az égre, és azt mondja, hogy semmi gond, mi összetartozunk, sőt, nem csak egymáshoz, hanem az Istennek terve van velünk, akkor ez a típusú idealizmus, ez a típusú keresztény alázat, ez egy közösséget teremtő erővé válik.
1: Az emlékkövek emlékeztetnek, tehát fontos, hogy beszéljünk erről, mert ezeknek a történeteknek, ennek a történetnek napjainkig elérő ható tanúságai vannak. Az értelmezés pedig ezek szerint azért több rétű, mert ezeket a tanúságokat úgy vonhatjuk le, ami különböző szempontok szerint erősíthet meg, vagy gyengíthet. A közösségépítő erő, ez a közösség megerősítés, ez nyilvánvalóan a pozitívumok közé tartozik. De ugyanakkor volt egy ideig vezető út, aminek meg nagyon sok negatív felhangja van, amire anélkül, hogy kiéleznénk a felekezetek közötti különbségeket, hiszen most nem ennek a korát éljük, azért kell emlékezni, mert tanúsága ennek is van, pozitív és negatív oldalról is.
2: Hogyne. Van, de azért nem szeretem én se a katolikus testvérek elleni pozíciót beállítani, mert ha megnézzük a Gálya rabok iratait, hogy milyen helyzeteket írtak le, hogyan és kik vegzálták őket, hogyan és kik verték őket, milyen helyzetekbe vitték bele őket, milyen testi nyomorúságokat kellett elszenvedniük, akkor azt látjuk, hogy nem a gyülekezetek, nem a katolikus testvérek álltak ott, hanem a hatalom emberei.
1: Tehát igen. nem a felekezetnek szól, bármelyik felekezetnek, hanem a mindenkori hatalom, az elnyomó, az üldöző és az üldözött.
2: Igen, akkor az, így van, akkor az üldöző használt egy felekezeti nyelvet, és kiállt egy felekezet érdekét láttatva. Tehát láttunk már ilyet, hogy a politika felvesz egy nyelvezetet, és az lesz liberális, az lesz keresztény, bármilyen, és akkor annak az égisze alatt tesz valamit. De attól még, tehát mondjuk egy Wagner zenéje, amit Hitler használ, az nem fogja tönkretenni Wagner zenét azért, mert Hitler is szerette. De bizony erre nehéz úgy nézni Hitler után, hogy bizony egyszer volt egy rettentő ember, aki nagyon sok gonoszságot tett, és valamiért kedvelte ezt a zenét. Ezeket jó átbeszélni, rögzíteni, mert mondjuk az egyes korszakok emlékezetei más-más képeket kötnek ezekhez a tárgyakhoz. A kocsi gyülekezethez visszatérve, a kis közösség azzal tudta kifejezni a háláját, hogy egy nagyon drága úrvacsorai kelyhet készített, és annyit írtott rá, hogy 1679, mire pont hazatért a lelkésze. És azóta is ezzel a kehellyel szolgáltatják az úrvacsorát egy évben egyszer a konfirmandusoknak. Tehát ezzel őket vezetik be ebbe a közösségbe, szimbolikusan az Úrral való egységbe, és erősítik meg a hitükben őket. Egy másik esetben mondjuk egy mai Szlovákia, régi magyar felvidék, gömöri kisfalvai esetében ők megélhették azt, hogy Trianon után ők már nem magyar állampolgárok, sőt ne is nagyon használják a magyar nyelvet, a magyar identitás jelképeit ne tegyék ki, a magyar felekezetüknek, legyen az református katolikus, sem kellene használnia a jelképeit, hiszen közben jött egy teljes állam ideológiai váltás, a kommunizmus, és gyakorlatilag ők az üldöztetést is, a félretételt, de ugyanakkor sok esetben az átköltöztetést, áttelepítést, kitelepítést, gulágra vitelt és minden egyéb nyomorúságot is megéltek. Tehát amikor ők emlékeznek egy gájerobikra, akinek már csak a neve maradt fenn az emlékükben, akkor azt tudják mondani, hogy analogikusan velük is megesett, velünk is megesett az üldöztetés. Ők is megszabadultak, mi is meg fogunk szabadulni.
1: Erre a kötetre nézve, mit sikerült ebben összegyűjteni, megmutatni ezekből a hagyatékokból, örökségekből?
2: Reménységem szerint sokat. Nagyon sok minden van, ami a gájarobokra vonatkozik, de azok általában kéziratok, több nyelven, macska kaparással vagy elegáns kancellária írással, de minden esetre egyelőre kevesek számára hozzáférhető módon. Amiket én ide tettem ebbe a kötetbe, azok az adott emlékezeti eszközök, az emlékezet helyek, táblák, képek, szobrok, festmények, tárgyak, amelyek a kultuszhoz kötődnek. És ha azt nézem, hogy nagyon gyakran lelkészeink körében is elhangzik olyan mondat, hogy ó, hát nem sok emlék maradt ebből a gájarabságból, egyedül itt Debrecenben van. Akkor itt ezen a egyrészt térképeken, amiket Ősz Attila tervezett, másrészt tárgyakon, amiket feleségem és Ősz Attila fotózott együtt ide a könyvbe, azokon keresztül lehet látni, hogy nagyon sok emlékhely van. Teljes Kárpát-medencében nagyon sokféle módon emlékeztek meg ezekről a régmúlt történésekről, és éreztek hasonlóságot maguk és a régi történetek emberei között.
1: Most, hogy ezzel a színes képekkel illusztrált, fotokópiákkal díszített, térképekkel bemutatott történettel elénk tárta a gájarabok szenvedését és megmenekülését. Ezzel olyanokhoz is el lehet juttatni ezt, akik eddig még nem vagy nem mélységében tudtak ezzel találkozni?
2: Abszolút. Kicsin kis fejezeteket állítottam össze, kis mozaik köveket. Mindegyik alcím egy saját kis zárt történetet ad elő. Tehát aki egy kis elmélkedésre vágyik, az elolvashat egy nyomorúság, egy szenvedés történetet, és rádöbbenhet arra, hogy milyen volt az a világ, amit ők megéltek, és hogy ebből nekünk, mai keresztény embereknek milyen hasznos tanulságok szűrhetők le.
1: Egy könyvnek ez a legfontosabb dolga, hogy elgondolkodtasson.
2: Igen, beszéltünk arról, hogy ez egy hatalmi erőszak volt, ami elindította ezt a folyamatot, és én arra szerettem volna rámutatni, hogy ugyan a gájarabság az már megszűnt. Azok a nagy birodalmak, azok a nagy erők, amik ekkor irányítottak, azok megszűntek. De

0: Volt, aki a végsőkig, volt, aki a halálig, és őrájuk külön jó szívvel emlékezünk a kiállásukért, mert nem tagadták meg azt a hagyományt, amiben álltak. Annyi minden kötődik egy felekezeti identitáshoz, hogy akkor azt mondani, hogy teljesen más ember legyél, az akkor egy sorskérdés volt, abból nem lehetett kiállni.
1: Tulajdonképpen nem csak akkor, mert az, hogy mit választok, hű leszek-e önmagamhoz, vagy a túlélés miatt az egyszerű utat választom, ez szerintem nem egy 350 éves kérdés, ma is kérdés, vagy ez kérdés van. Lehet, hogyha az élet úgy fordul, olyan helyzetet hoz elénk. No de ez még nagyon messzire vezetne, most így lezárásként inkább azt kérdezem, mit remél, kiket szólíthat meg ez a kérdvény?
0: Úgy hiszem, hogy ennek a hitvallási helyzetnek, az etikai problémáknak megvan ma is a tanúsága, és jó szívvel ajánlom azoknak, akik szeretik a krimit, akik szeretnek egy színes történetet látni, sok színes képpel, könnyed stílusban, mert elgondolkodhatnak egy ilyen régmű történeten, és magukra láthatnak bizonyos helyzetekben.
2: Az elmúlt percekben Csorba Dáviddal beszélgettünk.

0: Erdély. Tárt kapukkal a holnap felé. Az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Az idei kolozsvári magyar napokon a tárt kapukkal mottóhoz kapcsolódva a Refo udvar is kitárta kapuit, és színes programkínálattal várta az érdeklődőket. Csütörtökön a hagyományos püspöki beszélgetésre került sor. Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke válaszolt Tusai Szilárd diakóniai referens kérdéseire. A beszélgetés után Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük az egyházról, mint otthonról. A riporter Pilbák Kincső.
1: Tárt kapukkal a holnap felé az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Az idei kolozsvári magyar napokon a tárt kapukkal mottóhoz kapcsolódva a Refo udvar is kitárta kapuit, és színes programkínálattal várta az érdeklődőket. Csütörtökön a hagyományos püspöki beszélgetésre került sor, ahol Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke válaszolt Tusai Szilárd diakóniai referens kérdéseire. A beszélgetés után Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük az egyházról, mint otthonról.
2: A püspök úr mikor érzi magát otthon az egyházban?
3: Hát leginkább akkor, amikor egy rendes református igehirdetést hallok, amely a klasszikus reformátori tanítás szerint arról szól, hogy Isten mit tett értünk, illetve az embernek milyen felelőssége van ezért. De az otthon érzéshez hozzátartozik az is, hogy amikor egy olyan gyülekezetet látok, amely élő gyülekezet és élő közösség van benne.
2: Milyen szerepe lehet a református egyháznak, hogy az emberek otthonnak lássák?
3: Hát a református egyháznak befogadónak kell lenni abban az értelemben, hogy ahogy Krisztus elküldte a tanítványait, hogy tegyetek tanítványukká minden népeket, az egyháznak is ezt kell tennie, de ez nem azt jelenti, hogy feladhat bármit is abból, amit Krisztus tanított nekünk és a hitvallásokban megfogalmaztak a reformátorok.
2: Hogyan tud a fiataloknak otthon teremteni az egyház?
3: Fiatalok mindig az egyik legérdekesebb generáció, amely az egyház foglalkozik, hiszen a fiatalokban nagyon sokszor benne van a lázadás és a kételynek a gondolata, amivel az égvilágon semmi gond nincs, ez hozzátartozik a fiatal léthez. De nyitottnak kell lenni a fiatalok irányában, meg kell hallgatni a kérésüket. Én ezt úgy is mondom, mint lelkipásztor, de úgy is, mint aki tanított 10 éven keresztül középiskolában és a 25 éven keresztül a teológián, hogy ez a komolyság, ez a hitelesség és az őszinte odafigyelés nagyon-nagyon sok fiatal számára magát a megbecsülést és a nyitottságot jelenti.
2: És azoknak, akik zártnak látják az egyház kapuit, hogyan tudja az egyház kinyitni ezeket a kapukat?
3: Akik úgy látják, hogy zárt az egyház kapu, én azt üzenem azoknak, hogy jöjjenek el és nézzék meg, hogy az ajtók nyitva vannak.
2: A ragaszkodás mellett mi az, amiben az egyház mégis nyitni tud, újat tud mutatni?
3: Én abban látom ennek a jelentőségét, hogy az egyháznak mindig érzékenynek kell lennie a társadalmi változások irányába, hiszen a társadalmi változások, legyen az bármilyen, akár gazdasági, akár ideológiai, azok mind érintik azokat az embereket, akik ma részesei a társadalomnak. És hogy ezek újabb és újabb kérdéseket vetnek fel, és az egyháznak valamiféle választ kell ezekre a kérdésekre találnia, ezzel segítve az embert eligazodni ebben a világban.
2: Igen, ebben a világban éppen itt is említődött, hogy a kaotikus világban hogyan tud az egyház békét, otthont nyújtani, mutatni?
3: Hát az egyház önmagában sajnos nem elegendő ahhoz, hogy egy háborúnak véget tudjon vetni. Az, amit meg tud tenni az egyház, az két következő dolog. Az egyik az, hogy békére inteni és a béke fontosságára felhívni a társadalom figyelmét. A másik pedig, hogy segíteni, támogatni mindazokat, akik a háború következtében szenvednek. Az elmúlt 4,5 évben az orosz-ukrán háború kapcsán az erdélyi református egyház, romániai magyar református egyház számtalan gyűjtést indított, lelkészek a saját fizetésükből pedig rendszeresen felajánlanak egy bizonyos összeget azok számára, akik Kárpátalján most éppen szolgálatot végeznek, és a gyülekezeti gyűjtésekből gyógyszert, pelenkát, olyasmit visznek oda a kollégák, munkatársak, amelyre ott most égető szükség van, és amely számukra most elérhetetlen.
2: Milyen egyházat szeretne látni a püspök úr 10 év múlva?
3: 10 év múlva egy egyházat, amely Krisztus evangéliumát prédikálja, és amely azt a hitelességet képviseli, ami szükséges ahhoz, hogy különböző társadalmi csoportok számára az egyház, mint hiteles intézmény legyen. De a hitelesség azt is jelenti, hogy hiteles az önmagához, hiteles a Bibliához, hiteles a hitvallásokhoz, de hiteles az emberek előtt is.
2: És mit üzen annak a fiatalnak, aki nem Erdélyben képzeli el a jövőjét?
3: Elsősorban azt, hogy jöjjön haza és nézze meg, hogy itt is van lehetőség, és itt is ki lehet alakítani azt az életformát, azt az élethelyzetet. Ami nem feltétlenül anyagi vonzatról szól, hanem inkább arról, hogy az ember megtalálja a számításait, és egy olyan közösségben él, amelybe beleszületett, és amelynek minden rezdülését érzi és érti.
0: Az elmúlt percekben Kolumbán Vilmos Józsefet, az erdélyi református egyházkerület püspökét hallhatták. A Kárpát-medencei református rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján áldást, békességet!

Szeretettel köszöntök mindenkit, a távolból bekapcsolódókat és a kedves rádió hallgatókat is. A 151. énekünk első és második szakaszait énekeljük. 151. énekünk így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására.

0: Isten igéjét a Cselekedetek könyve 8. részéből, az 5. verstől a 25. versig fogjuk meghallgatni, hogy Isten miképpen szól hozzánk a Cselekedetek könyve 8. részéből, az 5. verssel kezdődően hallgassuk azt nyitott szívvel.
1: Fülöp lement Samáriába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, amikor hallgatták őt, és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Sok megszállottból ugyanis hangos kiáltással kimentek a tisztátalan lelkek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Élt abban a városban már azelőtt is egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és álmodalva ejtette Samária nevét, mert hatalmasnak mondta magát. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert a varázslásával már jó ideje álmodalban tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, hogy miután megkeresztelkedett, Fülöpben részeködött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még nem szállt le egyikükre sem, csak nem voltak keresztelve az Úr Jézus nevében. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékával. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételébe adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az legyen a Szent Lelked. Péter azonban ezt mondta neki. Vesszed el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem tiszta az Isten előtt. Térj meg tehát a gonoszságodból, és könyörülj ki az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserűdésség és a gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt. Könyörögjétek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok.
0: A kegyelem Istenet egy áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék gazdagon bennünk, és mi megteremjük az ige áldott gyümölcseit. Hajtsuk meg fejünket imádságra együtt.
2: Úristen, örökkévaló és mindenható Atyám, íme elmegyültünk itt és a Szentlélek egyességében, az angyalok és üdvözlők lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bőven fogantatva hajlandók minden rosszra, és sokan meg nem szűnünk átházni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra, mint az általunk bánjuk, hogy téged megbotránkoztatunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, ami Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosan lévén afelől, hogy hit által részesei lehetünk a te benned hihetetlen kegyelmedre, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen.
0: Mi bűneink megvallása és a mi hitünkről való bizonyságtételünk után Isten válasza ma is hangzik. Ő úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 32. Zsoltárunk első és negyedik szakaszait énekeljük. A 32. Zsoltárunk így kezdődik: Ó, mely boldog az ó ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe.

0: tanévkezdésre készülünk. Holnap az iskolát újra megnyitják a kapuinkat és az óvodát is, és újra lehet menni, és vajon mi fog történni? Várjátok az iskolát? Óvodát? Nem! Igen! Nem! Lássuk, ki az, aki nagyon várja? Ki az, aki csak mi várja? Ki az, aki nem várja? És ki az, aki nagyon nem várja? Fordítva gondoltam, azt hittem, hogy többen nagyon várjátok, és nagyon kevesen lesznek azok, akik nagyon nem várják. Hát, ha kérdezek nektek valamit, miért nem várjátok az iskolát? Uncsi, mondom, hogy mindenki hallja a mikrofonban. Uncsi az iskola. Hát van ilyen, hogy az ember tudja magát egy kicsit, de azért nem mindig, ugye? Unalmas az angolóra. Valahol a matekóra unalmas, valahol a földrajzóra unalmas, de valahol nagyon jó. Én azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy ha most így előre néztek erre a tanévre, milyen jót vártok az iskolában? Sára? Lesz egy tábor, egy háromnapos tábor, ez nagyon belegyedető. Igen? A felnőtt, valaki a felnőtteket várja? Jó. Még valami jó, amit vártok, mi az? A barátok, na erre számítok azért, hogy ez el fog hangzani, a barátokra vágytok. A következő kérdésem az, hogy ha valamit nagyon szeretnétek, hogy kapjátok meg? Nagyon akarjátok, nagyon vágytok rá. Hogyan? Imádkozok Istenhez. Más? Az angyaltól is lehet kérni karácsonyra, ha nagyon vágyunk valamire, meg azért karácsonyig még másra is lehet kérni. Kitől szoktatok még kérni jó dolgokat? A szülőktől, úgy gondolom, nagyszülőktől. Jó, hát most együtt fogjuk kérni Isten valahogy ezt a tanévet áldja meg, gyerekeket, szülőket, tanítónőket, óvónőket, tanárokat, tanárnőket, és mindenkit, aki új tanévet kezd, nem sokára az egyetemisnek is, hogy most nekik megelőlegezünk ezt a két hetet, ami még a tanévkezdésig van. És Balta István tiszteletes úgy imádkozni, hogy sok jó dolog történjen ebben a tanévben.
1: Imádkozzunk. Szeretnénk áldani és magasztalni téged, hogy ilyen sok generáció együtt lehet itt a te házadban. Kicsi apró gyerekektől egészen idős nagyszülőkig. Itt vagyunk azért, mert fontos számunkra, hogy a te áldásodat kérjük a mi gyermekeinkre. Fontos számunkra, hogy a te áldásodat kérjük a mi életünkre szülőként, nagyszülőként, de a tanítók, óvónők, mindazoknak az életére, akik ott lesznek nap, mint nap évközben a gyermekeinkkel az iskolában. Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket velük. És köszönjük, hogy a nyár olyan sokfajta élményt tartogatott számukra. Ezekkel az élményekkel érkeztek ide. Köszönjük, hogy megőrizted őket. Köszönjük, hogy pihenhettek. Köszönjük, hogy őrző és védő karjait között lehetnek most is, és a következő tanévben is hisszük, hogy ott lesznek. Urunk, szeretnénk a te jelenlétedet, a te bölcsességedet kérni a tanítók életére. Te adj nekik türelmet. Te mutasd meg nekik, hogyan nevelhetik leginkább te szerinted a gyermekeinket. De te áld meg bennünket is szülőkért, akik a napi kihívások közepette szeretnénk őket előre segíteni. Adj nekünk bölcs szívet, de áld meg azokat a szülőket is, akik talán keveset lehetnek a gyermekeik mellett, és távolról gondolnak rájuk, hogy egyre többet imádkozhassanak értük. Áld meg a nagyszülőket, akik hatalmas szeretettel úgy vigyáznak unokáikra, mint saját gyermekeikre. És áld meg mindazokat, akik valamilyen formában kapcsolatban vannak a gyermekeinkkel, a tanítással, az iskolával, a keresztülőket, a közeli, távoli rokonokat. Te áld meg az új tanévet, minden új kihívásokat tartogat számunkra, de olyan más az, amikor minden újat veled kezdhetünk. És rád figyelhetünk, valahányszor valami új kezdődik, mit tervezel a következő időszakra, ez új tanévre. Te mutasd meg. Köszönjük, hogy így kérhetünk téged, az igényét is. Szólalj meg, ajándékozz meg bennünket olyan üzenettel, amelyet szívünkbe fogadva magunkkal vihetünk, és szétszórhatjuk, elmondhatjuk másoknak is. Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
2: Most gyerekek, titeket elengedünk, és majd visszavárunk a végén. Az ige hallgatására készülve a 425. énekünknek az első és második szakaszait énekeljük. 425. énekünk így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts.

Isten igéjét a Cselekedetek könyve 8. részéből olvasom. A már hallott történet néhány igeversét fogom újra megosztani. A 13. verset és a 18. verstől a 21. versig olvasom Isten igéjét. Hallgassuk azt nyitott szívvel. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki. Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Tanévkezdés előtt állunk. És közben folytatjuk a Cselekedetek könyvét, annak tanulmányozását. Simon mágus története áll előttünk, és kérdés az, hogy vajon Isten mit üzen éppen így tanévkezdés előtt, amiben nagyon sok család érintett. Gondolom, hogy szinte minden család érintett ebben. Gyermekek, szülők, nagyszülők, nagybácsik, nagynénik, akik valamilyen formában bevonódnak ebbe a nagy társadalmi újrarendeződésbe, ami ezzel a héttel el fog kezdődni. Isten mit bíz ránk? Mit helyez a szívünkre? Többen beszélgettünk az elmúlt napokban, és a beszélgetés az iskola kezdésre terelődött. Valaki az örömének adott hangot, hogy végre újra elmennek a gyerekek iskolába, és nem kell majd nagyon nehezen szervezni és megoldani a gyerekek felügyeletét. És amikor ezt úgy kimondta, ezt a megkönnyebbülését, a társaság jelenlevő tagjai úgy egyöntetően bólogattak, hogy ez valóban könnyebbséget jelent majd. Egészen addig bólogattak, és úgy megkönnyebbültek lélekben, amíg egy két gyerekes anyuka meg nem szólalt, és a következőket nem mondta. Hát én nem tudom, hogy ti minek tudtok örülni, mert bennem egyáltalán nincs öröm, ha arra gondolok, hogy megkezdődik újra az iskola. Mert én azt látom, hogy elkezdődik a taposomalom és a verseny. És előre látom azt, hogy a gyermekeim szorongva fognak belépni az iskola kapuján. Én ennek nem tudok örülni. Verseny. Verseny az iskolában, verseny máshol, verseny a keresztények körében. De most hadd nézzük meg azt, hogy milyen verseny van Samáriában, és talán ebből magunkkal vihetünk valamit, ami az iskola kezdésben, meg éppen abban, amiben most benne vagy, benne vagyok, segítségemre vagy segítségedre lehet. Kedves testvérek, Samáriában a nagyság versenye zajlik. Erre természetesen bárki mondhatná, hogy minden verseny erről szól, hogy ki lesz a legjobb, ki lesz az első, ki lesz a leggyorsabb, azaz ki lesz a legnagyobb. És annak, aki így gondolja, igaza van. Valahol minden versenyben ez az eldöntendő, ez a kérdés, hogy ki lesz a nagy. Hosszú ideig Samáriában egy valaki győzi a versenyeket. Egy valaki kerül a figyelem középpontjába, egy valakinek sikerül a többiek fölé nőni, annyira, hogy mindenki figyelme rá összpontosít.
És ez a valaki Simon mágus. Mivel kedvelt művész volt, minden bizonnyal jó jövedelme is származott abból. De a bibliai történet még inkább azt hangsúlyozza, hogy az az ember talán nem is annyira jövedelmét élvezte, és erre törekedett, erre vágyott. Úgy tűnik, hogy sokkal fontosabb számára az, hogy a figyelem rejá irányuljon. Aztán valami történik. Egy nem várt esemény, legalábbis egy Simon által nem várt esemény. Valakik jönnek, idegenek, és megváltozik az addigi jó élet. Elveszti a hódolóit, a csodálóit, azokat, akik addig, hát úgy szájtátva bámulták, nézték mindazt, amit Simon mágus véghez vitt. A bűvész trükkjeit, a varázslásait, a csodákat, amelyeket másoknak mutatott. Hát a csodában volt csodálnivaló is. De azzal, hogy Fülöp megérkezik, a tömeg körüle elillan. Mert valahogy mindenki ráérez arra, hogy ami most történik, az sokkal több, mint amit eddig Simon nekünk mutatott. És valahogy az az ember, aki ő maga csodákkal produkálta önmagát, elámította a város lakóit, meg a környék lakóit, ő is ráérez arra, hogy itt valami több van, mint ami én vagyok. Annyira több, hogy megkívánja ezt a többséget. Hát, kedves testvérek, vannak ilyen átrendeződések. A nagyság az rendszerint időben behatárolt. Nem tart örökké. Csak egy rövid ideig lehet naggyá lenni, és utána rendszerint az ember újra kisebbedni fog. Ha megnézzük a nagy vezetőket, vagy azokat, akik nagy gazdagságra tesznek szert, olyan szépen kirajzolódik az életükből az, hogy a nagyság bármilyen formája is, de csak egy ideig tart, utána elmúlik. És így van ez Simon életében is. A versenyt ő nyeri, de aztán elkezdi más valaki megnyerni. A holnapi nap folyamán a samáriai történet sokféle mozzanata fog lefutni a gyermekeink életében. Az otthoni támogató, bátorító, ráfigyelő közegből átkerülnek a gyermekek egy másfajta közegbe. Egy olyan közegbe, ahol meg kell küzdeni a mások elismeréséért, a bátorító szóért, ahol bizonyítani kell, igazolni kell sokféle formában azt, hogy elfogadható vagyok. És ez a verseny nem könnyű sem a gyermeknek, sem annak a szülőnek, aki ezt csak úgy távolról nézegeti. És próbál támogatólag ott lenni a gyermeke mellett. Meg a nagyszülőnek sem könnyű, aki valamit ebből észlel, aki erre rá tud hangolódni, aki nem csak kellként, meg kötelességként éli meg az iskolát, hanem valamit átérez abból, amit az unoka megtapasztal, vagy megtapasztalhat. Olyan szívesen mennénk a gyermekeinkkel, és maradnánk ott legalább egy-két napig, amíg úgy megtalálják a helyüket. Gondolom, hogy sok szülőben van ott ez a vágy, ez az érzés, de tudjuk, hogy nem lehet. Nem lehet beülni az osztályterembe, ott lenni mellettük, megvédeni őket, ha kell. Nem lehet meghúzódni az udvar sarkában, és onnan figyelni, hogy mi történik a gyermekemmel, és ez így rendjén is van. De mit tehetünk? Ha nem lehetek ott, ha nem mehetek be, ha nem védhetem meg, ha nem adhatom a megszokott támogató szót, mit tehetek? Hát sok mindent, kedves testvérek. Többek között azt, hogy ezt a nagyságversenyt, amit mi is élünk, felnőttek, meg a gyermekeink is élnek, megtanuljuk mi másként megélni, mint ahogy talán eddig éltük, és megtanítjuk nekik is, hogy lehet másként megélni ezt a nagyságért folyó küzdelmet. Mit tanulhatunk meg? A továbbiakban erről lesz szó. A boxlegenda Muhammad Ali
Rendszerint a ringbe való bevonuláskor a mikrofonba vagy a kamerába kiáltotta, szinte ordította a következő mondatot: én vagyok a legnagyobb, én vagyok a legnagyobb. De úgy tűnik, hogy ez a mondat nem volt a sajátja. Ő a 20. században ordította ezt a kamerába, és aztán a kamera révén a képernyőbe, mert ezt mindegyre azok is látták, akik leülték az ő meccseit megnézni, követni. De ez a mondat nem az övé. Ezt a mondatot valaki már 2000 évvel azelőtt mondogatta. Simon mágus Samáriában. Én vagyok a legnagyobb. Minden, ami körülötte van, és mindaz, ami belőle árad, erről árulkodik. Úgy tűnik, hogy ez a mondat nem hallgatott el Samáriában, és nem hallgatott el Mohamed Álival. Ez a mondat újra és újra elhangzik. Én vagyok a legnagyobb. De vajon szükséged van erre? Szükséged van ennek bizonyítására, hogy te vagy a legnagyobb? Hogy meg tudod védeni magad? Hogy elég erős vagy ahhoz, hogy ne tiporjanak el? Hogy a gyermeked nem fog sérülni akkor, amikor mások kigunyolják, kinevetik? Szükségünk van erre? Azt gondolom, hogy bizonyos mértékben igen. De lehet, hogy túl ezen, hogy valamiféle bizonyosság kell legyen bennem arról, hogy nem fognak eltiporni, észre kell vennem, hogy ahhoz, hogy ide megérkezzek, sokféle út van. Többféle út vezet. És nagyon sokszor mi azért nem érkezünk meg oda, hogy tudjuk, hogy nem fog mindez megtörténni velünk, mert nem a jó utat választjuk. Mondjam azt, hogy rossz utat választunk. A nagyság mellett Simon történetében valami más is meglátszik. Mi az, amit a nagyság mellett, meg a nagyságra való vágyakozás mellett észrevehetünk? A nagyság mellett megmutatkoznak az éretlenség jelei is az életén. Hogy van ez? Hogy valakit egy egész város csodál, és közben nagyon szépen kirajzolódnak az életén keresztül az éretlenség jelei. Van ilyen, hogy valaki nagy és mégis éretlen? Azaz lelkileg kicsi? Van ilyen. Az elmúlt hétvégén a gyülekezetünk zene csapatával egy közeli táborhelyen terveztük a most elkezdődő gyülekezeti év zenés alkalmait. A házigazda felhatalmazott arra, hogy bátran fogyasszuk a gyümölcsöket, amelyekkel tele volt a kert. Az egyik szünetben oda mentem egy almafához, és egy jó, zamatos almát kerestem magamnak, úgy vágytam rá. A déli napban nézegettem a fát, és kissé hunyorítanom kellett a napfény miatt, de végre megtaláltam egy nagyon szép, zamatos almát, és leszakítottam. Hát amint beleharaptam, rájöttem, hogy ez nem az, amire vágytam. Ez valami más. Mert hogy nem annyira érett, jó kemény, az íze sem az, amire én vágytam, hiányzik belőle az a zamat. Ennek még szüksége lenne egy-két hétre, ahhoz, hogy beérjen, állapítottam meg, de most már becsületből is megeszem, ha leszakítottam. Na hát, kedves testvérek, van ez így, hogy valamibe beleharapunk, és kiderül, hogy nem az, aminek lennie kéne. Valamit megpiszkálunk, vagy van ez úgy is, hogy belénk harapnak mások, és ennek nyomán derül ki az, hogy nem vagyok elég érett, mert nem jól reagálok arra a harapásra. Nem jól reagálok arra, ahogyan mások bánnak velem, és kiderül, hogy mi van bennem. Kiderülhet elég könnyen az, hogy ott vannak az éretlenség jelei, de a nagyságra való törekvésben valahogy ezt nem vettem észre.
Észrevesszük magunkon az éretlenség jeleit? Vagy annyira lefoglal bennünket a nagyságra való törekvés, a verseny, mindenféle formája, és sokféle formája van ennek, hogy már nem érdekel az, hogy hol éretlen az életem. Hol vagyok lelkileg kiskorú, gyenge, támadható. De ha mégis számolunk ezekkel és észrevesszük, vizsgálgatjuk önmagunkat, mit kezdjünk mindezzel? Az éretlenség előbb-utóbb megmutatkozik az emberen. Nem lehet az éretlen hitet elrejteni. A hamis hitet meg pláné nem. Simon hite, ha egyáltalán van ilyen, egy sikerben való hit. Ő hisz abban, hogy sokféle módszerrel el lehet jutni oda, hogy mások csodálatának a tárgya legyen. Hogy mások előtte hajbokoljanak, hogy mások neki tapsoljanak, és ha nem egyik úton, akkor a másik úton fog ide megérkezni. Az biztos, hogy ő ebben hisz. De miben is hisz, Simon? Hol látszik meg az éretlensége? Miben érhetjük ezt tetten? És lehet, hogy ennek kapcsán valamit önmagunkról is megtanulhatunk. Van egy nagyon egyszerű módja annak, hogy szemléltessem, hogy mi sikeredik félre Simonnál. Minden kisgyermekes szülő átélte már azt, hogy tegyük fel, az egyéves, másfél éves gyermeke ott ül a karján, és az ablak előtt állnak, és egyszer csak egy madár oda repül az ablak párkányára. Mit tesz ilyenkor a felnőtt? Oda mutat, nézd! És mi szokott ilyenkor a következő lépésben történni? Hát nem az, amire a szülő számít, hanem valami más. A gyerek rendszerint ebben a korban ahelyett, hogy oda nézne, ahová mutatunk, a szülő kezén ragad le. Ő még nem tudja azt, hogy mit jelent az, amikor a mutató ujjunkat előreszegezve valamilyen irányba beállítjuk a kezünket. Honnan is tudná egy egyéves, meg egy másfél éves gyermek? Ő annyit lát, hogy megmozdult a kéz, és ha mozog, akkor oda kell nézni, ahol mozog a kéz. Ahelyett, hogy a madarat nézné, ő csak az édesanyja vagy az édesapa kezét veszi észre. Hát ez történik Simonnál is, kedves testvérek. Ő látja a csodát, meg látja a jeleket, és itt leragad. Nem veszi észre azt, hogy ki van a csodák mögött. Ő csak Fülöpöt látja, meg később az apostolokat, de hogy ki mozgatja őket, ez Simont nem is érdekli. Őt az emberi nagyság és ennek a keresése foglalja le. Mint egy gyermek, aki látja a szülő izgatottságát, látja a mozgó kezet, de valahogy nem tudja még azt, hogy a tekintetemet a kéz nyomán el kell engedni és máshová kell irányítani. Simon izgalomba jön a csodáktól, és vágyakozni kezd. Követte Fülöpöt, hisz, ezt olvassuk róla. Aztán később kiderül az, hogy furcsán hisz, vagy már nem hisz, vagy közben megcsúszott a hite. Sőt, azt is olvassuk róla, hogy hitt és megkeresztelkedett ott az első gyülekezetben, és Fülöp mellett folytatta, mint valami segéd, mint valami evangélista. Valaki, aki úgy sokat akar vinni az első gyülekezet életében. Később ezt írja róla az ige, amikor látta, hogy a lélek az apostolok kézrátétele által adatot, pénzt ajánlott fel nekik, mondván, adjátok nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az megkapja a szent lelket. Ez a gesztusa mindent elárul. Ez az a pont, amikor én beleharaptam az almába és megízleltem, hogy mi is az valójában. Amikor úgy az indulat, az igyekvés, az akarat, a vágy, ami hosszú ideig úgy rejtve maradhat, egyszer csak előjön az ember szívéből. Na ez az a pont. Annyira kell a csoda, a jel, hogy hajlandó vagyok fizetni érte. Hát
ma is lefut ez sokféle formában. Fizetünk a jelekért, a csodákért, az iskolai sikerekért, a nagyjálételért. Fizetünk a gyermekeinknek plusz órákat, hogy jobb legyen, nagyobb legyen. Meg fizetünk magunknak sokféle formában. Hol mutatkoznak az életedben az életlenség jelei? Valaki azt mondta, hogy a hatalommal való bánni nem tudás az életlenség jele. Mit kezdhetünk a belső hatalomvágyunkkal, vagy nagyjálétel utáni vágyunkkal? Valaki más ezt mondta, az irigység világos jele annak, hogy az ember nem tudja elengedni a nagyjálételt. Az irigység, amikor el akarom venni, elkívánom azt, ami a másiké. Világos jele az életlenségnek, így is fogalmazhatnánk. Hatalomvágy, irigység, mint az életlenség világos jelei az életünkben. Sokszor, talán egy évkezdéskor még inkább mondjuk, vagy gondoljuk, hogy mennyivel jobb lenne, ha nem ide járna a gyerek, hanem oda járna. Ha nem ez lenne a tanítója, hanem más lenne a tanítója. Megfogalmazódnak bennünk ilyen gondolatok. Vajon nem az éretlenségünknek a jele mindez? Simon rájön arra, hogy egy nagyobb erő működik Samáriában, mint ami az ő ereje addig volt. Mit tehetünk, kedves testvérek, továbbra is ez a kérdésünk? Ha észrevesszük, hogy az életünk ingatag, és több kell ahhoz, hogy megtartsuk, mint amivel mi rendelkezünk. Mert a nagyság utáni vágyakozásunk többnyire erről

Nekünk van erre szükségünk. Nekünk. Neked, nekem, mindegyikünknek. Észrevenni Krisztust. Látni, hogy ő hogyan bánik a hatalommal, hogyan bánik a félelemmel. Most erre nem térhetünk ki a maga részleteiben, de sok alkalommal volt már erről szó ezen a szószéken. Mit tesz Jézus akkor, amikor félelmek járják át a szívét? Gondoljunk például a Getsemáni kertri jelenetre. Mit tesz? Áthelyezi önmagát egy nagyobb hatalomnak a kezébe. Atyám, ha lehetséges, nem én tartom meg magam, és nem én tartom meg a gyermekem egy idegen közegben. Akkor a megnyugvás lehet ebben, hogy tudom, hogy amikor én nem vagyok ott, valaki akkor is ott van mellette. Hogy nem az én gondoskodásom meg jelenlétem fogja őt megtartani ott, ahol olyan sokféle rossz hatás éri, vagy olyan sok jó hatás éri, miért ne lehetne erről is beszélni? Hogy a kettő egyensúlyba kerüljön. Ki tudjuk engedni gyermekeinket és önmagunkat a saját hatalmunk alól? Vagy pedagógusokként? Ott sem egyszerű. Tanárokként? Bemenni és odaállni egy osztály elé, hát ez sokszor ugyanilyen hatalmi harcokról szól, mint ami a gyermekek életében lefut. Ki a nagyobb? És milyen módszere van egy pedagógusnak arra, hogy önmagát megvédje? Hogy ne engedje magát eltiporni, kigúnyolni? Hogyan lehet jelen lenni erősen, de ezzel az erővel nem visszaélve, egy gyermeket nem eltiporva? Mindennapi kínlódás és mindennapi törekvése ez egy pedagógusnak. Ezért is imádkozunk ma értetek. Hogy ebben ne maradjatok egyedül. Hogy tapasztaljátok meg azt, hogy amikor félre mennek a dolgok, akkor is ott van valaki mellettetek. Nem egyedül kell ezt a harcot megvívni. Gyermek, pedagógus, szülő nincs magára hagyva. És ha valamire figyelhetünk közösen az igén keresztül, akkor azt gondolom, hogy ezt nekünk észre kell venni, hogy Fülöp nem önmagát prédikálta. Pál apostol később azt mondja, hogy mi a Krisztus prédikáljuk, mégpedig mint megfeszítettet. Nem önmagunkat. Nem egy olyan hatalmat kínálunk fel alternatívaként, ami időszakos. Nem azt kínálom fel, hogy én majd bemegyek és megvédem a gyermekeiteket, mert ez nem rólam szól. És ti sem tehetitek ezt. Belehelyezni önmagam az Isten kezébe, így lehet jól bánni a hatalommal, de azt gondolom, hogy az éretlenséggel is. Simon hitének az éretlensége abból is meglátszik, amit tesz. Háromszor is megjegyzi a történet, vagy a történetíró azt, hogy Simon elcsodálkozott. Elcsodálkozott. Úgy is lehetne fordítani ezt a szót, hogy Simon elképett, lenyűgözte őt, amit látott. A 9. versben ezt mondja az ige, hogy Simon lenyűgözte Samária népét, elcsodálkoztatta őket. Aztán később, a 11. versben ez áll, hogy Simon sokáig nyűgözte le őket a varázslataival, vagy bűvészkedésével. És végül a 13. versben, amikor Fülöp megmutatta Isten hatalmát, ez áll, és látva a jeleket és nagy csodákat, maga Simon is elcsodálkozott, elképett. A természet feletti erőn való csodálkozás a mindennapjaink része. De mégis ebből a csodálkozásból meg megélésből hiányozhat a lényeg. Vajon a csodálkozásainkban benne van a lényeg? A prédikáció ige magyarázat befejező részében arra fogunk figyelni, hogy ami hiányzik Simonból, az megvan Simonban. Értjük? Ami hiányzik Simonból, az megvan a másik Simonban. A 22. vers arra mutat, ami hiányzott.

Péter, vagy Simon Péter, ahogyan őt még emlegetni szoktuk, ezt mondja Simon mágusnak, egyik Simon a másiknak. Bánd meg tehát ezt a gonoszságod, és imádkozz az Úrhoz, hogyha lehetséges, szíved szándéka megbocsátást nyerjen. A jelekkel és a csodákkal tarkított élet, a csodálkozás, a lelkesedés még nem üdvözít. Nem üdvözít. Valaki elmondta, hogy így hívogatták őt valahová, gyere, mert ott nagy csodák történnek. Az illető erre a meghívásra így kérdezett vissza. És minek mennék, ha én annál nagyobb csodát, mint amit Jézus értem tett, már úgy sem láthatok. Van annál nagyobb csoda, mint a megváltás csodája? Úgy gondolom, hogy nagyon őszintén kimondhatjuk, hogy időnként azért van az életünkben, vagy legalábbis úgy élünk, mintha lenne ennél nagyobb csoda. Ez az éretlenségről állokodik. A lelki éretlenségről, amikor valaki leragad a mutató ujjnál, és nem veszi észre a lényeget. A csoda nem lényeges. Nem a csodán van a hangsúly. Vajon észreveszem-e a csoda mentén azt a Krisztust, aki még többet tud tenni, mint ami hiányként megfogalmazódik életem egy-egy pontján? Hol a lényeg? Hát ott, ahol a prédikálásunk középpontja. Krisztus a lényeg. Ha nélküle megyünk tovább egy-egy istentiszteletről, a magyiról is, akkor a lényeget hagyjuk itt. És marad az éretlenség, ami előbb-utóbb megmutatkozik bennünk. Simon Péter rámutat arra, hogy Simon mágus életéből mi az, ami hiányzik. Kedves testvérek, olyan jó az, ha időnként a hiányainkkal is szembesülhetünk, nem de? És olyan jó az, ha időnként az éretlenségünkkel is szembesülhetünk. A hatalommal való viszonyod, a hatalomhoz való viszonyulásod mit mutat meg számodra? Félelmeket? Vágyakat? Versenyszellemet? Netán valami mást, nem ezeket? És ennek nyomán mit veszel észre? Van lényeglátásod, és van-e olyan hited, ami megragadta a lényegest, Krisztust? Verseny, a nagyság versenye. Aztán szó volt arról is, hogy a nagyság mellett rendszerint megmutatkozik az éretlenség is az életünkben. És arról is szó volt az ige magyarázatban, hogy ami nincs meg egyik Simonban, az megvan a másikban. De a másikban sem volt meg mindig. Tudjátok, amikor Jézust elfogják, ez a második Simon, Simon Péter előránt egy kardot, vagy kést, amolyan szabját, ami nála lehetett, és nekiront valakinek, aki jött Jézust elfogni. Miről árulkodik ez a tett? Arról, hogy Simon Péter a maga hatalmára számít, a maga nagyságára számít. A váratlan helyzetekben megmutatkozik az éretlensége. De nagyon tetszik az nekem, ahogyan Pétert az Isten a kezébe vette, formálta, alakította. És eljuttatta oda, hogy a másik Simonnal való találkozásban ő már mást is tud, mint ezt, hogy önmagamra számíthatok. És ez bátorító nekünk, akik időnként visszacsúszunk ide, hogy én kell megtartsam magam, hogy versenyeznem kell, győznöm kell minden áron, én a gyermekeim, az unokám,
és lihegünk ebben a versenyben, elfáradunk ebben a versenyben, olyan jó lenne megtapasztalni azt, amit Simon Péter megtapasztalt, hogy nem a te erőd által, hanem az én kegyelmem által végeztetik el. Hát kedves testvérek, erre hív meg ma Isten bennünket. Amen. A 432. énekünk második szakaszával válaszoljunk a halott ígéret. Mit használ nekem a jó hit, ha azt csak nyelvvel vallom?

Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ebben az újrakezdődő versenyben mi a Te közelségedet kereshetjük. És köszönjük, hogy újra arra buzdítasz bennünket, hogy nem a magunk ereje, jó képessége fog minket megtartani, ahogy gyermekeinket sem. Köszönjük, hogy a Te kegyelmedet kereshetjük. És köszönjük, hogy a Te kegyelmedben feloldódva mássá lehet az életünk. Hálásak vagyunk azért, ha ma újra lelepleződhettünk előtted. Ha éretlenségünk jelei megmutatkoztak, most ezt örömmel fogadjuk. És köszönjük azt, hogy Te, miközben látjuk a magunk éretlenségeit, egyúttal meg is változtatsz, elindítasz a másfajta megélések útján. Hálás a szívünk ezért. Arra kérünk, hogy gyermekeinket Te kísérd ebben a tanévben, ami most kezdődik el. De Te légy ott az aggódó szívű szülőkkel is, nagyszülőkkel, akik talán naponta fognak az iskolák elé vonulni, várni az unokát, unokákat. Nagyszülőkért, akik a távolból próbálnak támogatólag jelen lenni egy-egy unoka életében. Pedagógusokért kiáltunk hozzád, akik sokszor egy-egy osztállyal szemben kell megvédjék magukat, meg azokért is, akik időnként azzal szembesülnek, hogy egy-egy munkahelyi közösségben alakulnak ki harcok, sokszor háború is, és ott kell valamiféle önvédelmet megtapasztalni, gyakorolni. Köszönjük, hogy ezeket a helyzeteket nem egyedül kell nekünk végigélni. Köszönjük azt, hogy Te felkészítesz, velünk jössz, ott vagy. Áldunk és magasztalunk azért, hogy a Te nagyságod látva, a Te rólunk való gondoskodásodat újra és újra megszemlélve elengedhetjük félelmeinket is. Arra kérünk Istenünk, hogy mindabban, ami ránk vár, a Te áldásod kísérjen bennünket. Köszönjük, hogy imádkozhatunk gyülekezetünk egész közösségéért. Eléd hozzuk azokat a rádió hallgatókat, akik ma délelőtt bekapcsolódtak a mi Isten tiszteletünkbe. Kérünk, hogy valamennyiünk életét, hitét Te erősítsd meg a magad jelenléte és közelsége által. Köszönjük, hogy mindezt kérhetjük, és mint gyermekeid számíthatunk arra, hogy a Te szíved ráhangolódik a mi kéréseinkre, és ami javunkra van, azt Te megadod nekünk. Amen. Csendben folytassuk a mi személyes imádságunkkal. Áldott az Isten, aki meghallgatja mi könyörgésünk szavát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett szolgálati perseinkbe a zilahi árvák számára gyűjtünk ma is adományokat. Isten áldja meg az adakozókat. Szeptember 23-án, szombaton, gyülekezeti csendes napra fog sor kerülni itt a templomunkban. Ennek a témája gyógyulások Jézus közelében. Szó lesz természetgyógyászatról. Szó lesz arról, hogy hogyan lehet egy közösségben gyógyulni, és milyen egy gyógyító közösség. Szó lesz arról, hogy milyen az, amikor egy kapcsolat gyógyul meg, és valószínűleg még sok minden másról.
Hívunk és várunk mindenkit a gyülekezetből és a gyülekezeten kívülről is, akik hallgatnak bennünket, őket is nagy szeretettel hívjuk erre az alkalomra. A csendes napnak nincs részvételi díja, ingyenes, és így hívunk és várunk mindenkit, hogy az ebéd és még más is biztosítva lesz erre a napra. Konfirmandusaink számára hirdetjük, hogy következő vasárnap elkezdjük a konfirmáció előkészítőket, hívjuk a szülőket, gyermekeket, családokat, hogy vegyenek részt a következő vasárnapi istentiszteletünkön, és majd azt követően a gyermekeket arra kérjük, hogy maradjanak vissza az első konfirmáció előkészítőre. Most az istentisztelet folytatásaként keresztelésre fog sor kerülni. A 255. énekünknek az első szakaszát énekeljük erre készülve. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk, im leborulva, esedezve kérünk.

0: Stádion híreit hallják híreink először címszavakban. Nagy tűz ütött ki egy marosludasi újrahasznosító csarnokban. Tüzérségi lövedékkel robogott végig a településen egy Szatmár megyei község alpolgármestere. A Fejlesztési Minisztérium egyetlen eurót sem veszít a helyreállítási terv keretében lehívható összegből. Lebombáztak az oroszok egy ukrán-román határátkelőt. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Nagy kiterjedésű tűz ütött ki dél körül egy marosludasi újrahasznosító csarnokban. A hatóságok roálért üzenetben figyelmeztették a lakosságot. A Maros megyei katasztrófa védelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a csarnok belsejében mintegy 700.000 négyzetméteres felületen pusztítanak a lángok. Az épületben nagy mennyiségű műanyag hulladékot tárolnak, ezért sűrű füst keletkezett. A tűz megfékezésére több tűzoltóegységet is a helyszíne vezényeltek. A katonai tűzoltók próbálják megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a gazdasági társaság telephelyén található más létesítményekre. Nem mindennapi eseménynek lehettek szemtanúi a Szatmár megyei Vámfalu lakosai. Az alpolgármester egy robogon végig száguldott a településen, kezében egy tüzérségi lövedékkel. A filmekbe illő jelenetről a Présza SM helyi portál számolt be. A tüzérségi lövedéket a járdafelújítási munkálatok során találták az ott dolgozók, akik eleinte azt hitték, hogy csak egy fémdarabról van szó, és kiemelték a tárgyat. A gyanú később merült fel, amikor az építkezés vezetője észrevette, hogy a tárgy fel nem robbant lőszer lehet, és értesítette a helyi önkormányzatot. Az alpolgármester a helyszínre sietett, átvette a lövedéket és robogóval elszállította a rendőr őrsre. A sajtóhír szerint a rendőr, aki fogadta őt, megdermett, amikor meglátta, mit vitt be az alpolgármester az őrsre, és arra kért, hogy azonnal távolítsa el a lövedéket a helyszínről. Végül a katasztrófa védelem robbanószer szakértőit hívták a helyszínre. A hatóságok emlékeztetnek arra, hogy véletlenül felfedezett lőszert vagy gyanús tárgyat tilos megérinteni, elmozdítani vagy szállítani. Ilyen helyzetekben azt tanácsolják, hogy zárják le a területet, és azonnal értesítsék a hatóságokat a 112-es segélyhívószámon. A Fejlesztési Minisztérium teljesítette a hatáskörébe tartozó valamennyi pénérérés célkitűzést, jelentette be Cseke Attila, ügyvivő miniszter. A tárca első értékelése szerint a vállalt reformokat és beruházásokat is sikerült teljesíteni. A minisztérium azonban még ellenőrzi a kedvezményezettek által augusztus 30-áig feltöltött dokumentumokat, hogy azok megfelelnek-e a finanszírozási feltételeknek. Cseke Attila szerint, ha a dokumentáció rendben lesz, a Fejlesztési Minisztérium egyetlen eurót sem veszít a PNRR forrásokból. A tárca a helyreállítási terv keretében összesen csaknem 5900 szerződést kezelt. Felelősségi körébe 19 reformhoz kapcsolódó, valamint 30 beruházási mérföldkő és célkitűzés tartozott. A minisztérium többek között lakóépületek, iskolák és kórházak energetikai korszerűsítését és földrengés biztonsági megerősítését koordinálta. Emellett új bölcsödék építését, kerékpáros turisztikai útvonalak kialakítását és a települések korszerű, környezetbarát infrastruktúrájának fejlesztését is finanszírozta. Csapást mért az orosz hadsereg az Izacseh és Orlivka közötti Komp határátkelő ukrán oldalán álló létesítményeire mai éjszaka. A hatóságok bejelentették, hogy a határátkelő hely nem működik, miután lebombázták. Éjszaka Oroszország Szahid típusú drónokkal támadta meg az Orlivka Komp kikötő nemzetközi határátkelő helyét, amely az ukrán-román határon található. A támadás következtében az átkelőhely épületét és a területét eltalálták, tűz ütött ki, amelyet a mentőcsapatok eloltottak, közölte az ukrán határőrség. A járműveket más határátkelőhelyek felé irányítják át. A román-ukrán határátkelőhelyek kulcsfontosságúak Ukrajna számára, mivel Románia az egyik legfontosabb tranzit útvonal, amelyen a nyugati támogatók a katonai szállítmányokat Ukrajnába küldik. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma többnyire napos időre, enyhén felhős égboltra kell számítani, esőt már nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az anyaméhben formált. Én, az Úr alkottam mindent. Egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. Ézsaiás próféta könyve, 44. fejezet, 24. verse.

0: mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Zsidókhoz írt levél, 3. fejezet, 4. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
7: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: Credo.
9: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. verse alapján szól hozzánk, a magyarországi Kocsis Áron a hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységről című könyvből, a Kozmikus Zsaru című részt hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa olvas fel. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Áldás békességet, Kocsis Áron hajdonánási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai igé szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól hozzánk, a 11. fejezetnek 22. versétől kezdődően a 23. versig bezárólag. A Kabceélből való Benájá, Jójádá fia kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát, ő ment le egy verembe is, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Ugyanő vágott le egy 5 könyöknyi magas egyiptomi embert is, bár az egyiptomi kezében akkora lándzsa volt, mint a szövőszék tartófája. Ő meg csak bottal ment rá, de kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és saját lándzsájával ölte meg. Kedves testvérek, vannak bizonyára olyan események, amelyek valamelyik különleges természeti jelenséghez kötődik. Ott vannak emlékezetünkben azok a különleges helyzetek, amikor lehet, hogy éppen vihar volt, lehet, hogy éppen esett a hó, lehet, hogy éppen nagy meleg volt, de valami történt, valami különös dolog ment végbe. Ha emlékszünk a különleges egyház történeti eseményre, Luther Márton megtérése is az ő elköteleződésének egyik nagy pillanata egy erdei viharhoz kötődik. A Kabceéli Benájá Dávid király egyik vitéze volt, aki egy különleges hőstettet vitt véghez, amikor egyszer esett a hó. Olyan hőstettet, amely belekerült a Szentírásba, amely méltóvá vált arra, hogy megjegyezzék. Hőstett volt ez, egy oroszlán győzött le. Ennek a fajnak az izraeli megjelenése természetes volt, jelenléte természetes volt ebben az időszakban. A római korban azonban már egyre inkább kipusztította az ember, és el is tűnt a mai időszakra Palesztina vidékéről. Egy oroszlán győz le, és milyen különös, hogy Dávid vitéze ugyanolyan vadállattal száll szembe, mint maga az ő vezére, királya, Dávid is. Hőstett ez. Egy olyan pillanatban egy olyan eseményhez kötődik, amikor egyszer hó esett. Izrael lakói számára a hónak a jelensége nagyon különös és egyedi volt, bár messze Libanon csúcsai, amelyek 3000 métert is közelítenek, az örök hó határát is meghaladják, láthatták az emberek ebben a korszakban is a havat, de az, hogy esett volna, az nagyon ritka esemény volt. Vannak ilyen ritka események. És ezekben a ritka pillanatokban, amikor az ember verembe kerül, akkor valahogy bevésődnek, valahogy rögzülnek azok az emlékek, azok a helyzetek és szituációk. Egy oroszlánnal a verembe végez Benájá. Egy olyan verembe, ahonnan nincs menekvés. Egy olyan verembe, amely szűk, mély és az ember számára nem túl kényelmes hely. De miért megy oda? Miért is kerül oda Benájá? Vélhetően nem egy csapdába esett oroszlánnal végez, hanem sokkal inkább egy rejtőzködő fenevaddal száll szembe, aki őt és az ő bajtársait egyaránt veszélyezteti. Nem a vadászat élményéért, nem a hőstettnek a kutatásáért, nem azért, mert szeretne kitüntetést nyerni és elismerést, hanem azért vállalja ezt a nagy fenyegettetettségű helyzetet, mert tudja azt, hogy neki küldetése, neki feladata van. Meg kell mentenie az övéit. Meg kell védenie, és ezáltal lesz hős, mert egy olyan cselekedetet visz végbe, amely kimozdítja őt az egyszerű helyzeteiből, amely a közösségért való önfeláldozását jelenti. Benájá, Dávid királynak hős vitéze. Ott van vele, amikor bujdosnia kell Saul király haragja elől. Ott van vele a pusztába, osztozik, osztály részét vállalja ki az ő üldöztetésének. És még olvasunk két nagy hőstettét, vagy két moábita bajnokot is legyőz, és egy hatalmas méretű egyiptomi harcost is. Szinte mondhatnánk azt, hogy ezek alapján teljes mértékben példa, hasonló minta, mint Dávid király. De a szabadítás, a párbajok, a harcok győzelme, a nagy kitüntetés, hiszen később ő lesz majd a testőrség parancsnoka, nem jelent biztosítékot, hogy az ember ne követne el hibákat. Benájának is lesznek olyan tettei, amelyek politikai gyilkosságok, amelyek
nem vállalható tettek és cselekedetek. Kedves testvérek, itt van egy hős, egy katona. Itt van egy olyan ember, aki követi az ő vezérét. Vajon mi ugyanígy tudjuk-e követni a mi legnagyobb vezérünket, a mi legnagyobb parancsnokunkat, Jézus Krisztust, akinek parancsnoksága alatt az ember tud nyerni olyan bátorságot, tud az ő szívébe költözni olyan erő és lendület, hogy akár még a verembe, még akár oroszlánokkal is megküzdeni képessé válik. Tudunk-e így a félelmek, a bűnök, a kísértések, a függőségek, a konfliktusos helyzetekkel szembeszállni, az oroszlánokkal felvenni a harcot, megvívni emberi küzdelmeinket, megvívni azokat, amelyek nem pusztán arról szólnak, hogy mi győzzünk, hanem arról szólnak leginkább, hogy mi az mennyei Atya segedelmével küzdeni tudjunk. Legyetek Krisztus katonáiként, legyünk Krisztus katonáiként, ilyen győzelmeknek részesei, ilyen hőstetteknek végrehajtói, nem a magunk dicsőségére, hanem mi mennyei Atyánkére. Amen. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, te tőled várunk erőt, te tőled remélünk lendületet, bátorságot. Kérünk téged, hogy küzdelmeinkben, szorult helyzeteinkbe, te adj szívünkbe, te adj lelkünkbe oly erőt, amellyel képesek vagyunk megküzdeni, mindazokkal, melyek ránk várnak és előttünk állnak. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.

0: Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el a zagyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek kereszténységről című könyvből, a Kozmikus Zsaru című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.
1: A kozmikus zsaru. Az ünneprontó mítosza. Sok ember úgy képzeli el Istent, hogy egyfajta kozmikus zsaruként áll a galaxisok között, mint egy forgalomirányító rendőr. Hé, te! Igen, te! Úgy tűnik, mintha jól éreznéd magad. Ezt azonnal abba hagyod, világos? Te meg ott, azzal a filmmel? Mi is a besorolása? 16 év? 18 év? Piros karika? Szépen kikapcsolod most lassan és nyugodtan. Na és mi az a párocska ott abban a sötét sarokban összetapadva a szájuknál? Te vagy a Cindy? Meg Robert. Tudhattam volna. Ezt befejeztük. Addig semmi ilyet nem akarok látni, ameddig én figyelek itt a környékre. Isten. A kozmikus ünneprontó. Pedig mi csak egy kis vidámságot akarunk. Isten meg el akarja venni tőlünk. Ezzel szemben az ördögöt úgy képzeljük el, mint valami vidámságot kedvelő kis csibészt. Flip Wilson a komikus tette népszerűvé a mondást. Az ördög késztetett erre. Mintha az ördög valami jó haver lenne, aki semmi más nem akar, csak segíteni nekünk, hogy jól érezzük magunkat. A mi hazugság. Az ördögöt nem érdekli, hogy vidám vagy-e. Az egész lényedet gyűlöli. El akar emészteni. Péter azt írja róla, hogy az ördög folyton keresi, kit nyeljen el. A Szentföldön azt mondta egy idegenvezető a turista csoportjának. Lehet, hogy ahhoz vannak szokva, hogy az önök országában a pásztor hajtja a juhókat, mikor mezőkön vagy utakon mennek. De itt, Palesztinában másképp működnek a dolgok. A pásztor vezeti a nyáját, mindig előttük jár. Nem kis derültséget okozott, mikor meglátták az első birkanyájat, amit valaki hajtott, nem pedig vezetett. Az idegenvezető zavartan kérdezte meg a juhókkal levő férfit. Hogy hajtja a juhókat? Én mindeddig úgy tudtam, hogy a keleti pásztorok vezetik őket. Ó, felelte a férfi. Ez igaz. A pásztorok valóban vezetik őket. De én nem a pásztorok vagyok, hanem a mészáros. A sátán egy mészáros. Nem érdekli, hogy bármiféle örömöt vagy boldogságot adjon. Egy dolog érdekli, hogy megsemmisítsen. Jézus is új megvilágításba helyezte a dolgokat, és szétzúzta ezt a tévhitet, amikor így szólt. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. János evangéliuma 10. részének 10. verse. Az ördög nem törődik a vidámságoddal. Lopni, ölni és pusztítani akar téged. Isten nem akarja tönkretenni az örömeidet. Azt akarja, hogy élvezd az életet. Élvezd ki teljesen. Bővölködj benne. Azt akarja, hogy megtapasztalhassd a teljes és örömteli életet. Azokat az örök örömöket, amikről a Zsoltáros is beszélt. Megismerteted velem az élet útját. Teljes öröm van te nálad. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. A 16. Zsoltár, 11. verse.

A Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el a zagyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Kozmikus Zsalú című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Dzsida Jenő, menni kellene házról házra. Nem így kellene hűvös árnyos szobából, kényelmes íróasztal mellől szólani hozzátok, jól tudom. Menni kellene házról házra, városról városra, mint egy izzadt, fáradt, fanatikus csavargó. Csak két égő szememet, szakadozott ruhámat, porlepet bocskoromat hívni bizonyságul a szeretet nagy igazsága mellé. És rekett hangon, félig sírva, kiabálni minden ablak alatt. Szakadt lelkeket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A nyúl meg a tüskés disznó. Kacagással se igen győzitek, ha elmondom nektek, hogy járt egyszer hajdanában a nyúl a tüskés disznóval. Hát az úgy volt, hogy egy szép vasárnap reggel a sündisznó kint sütkérezett a házikója előtt. Gyempettyem, jó kedve volt őkelmének, miért is ne lett volna? Jó melegen sütött a napocska, a pacsirták énekeltek, a mezőn illatoztak a virágok, mintha minden teremtett lélek Isten jóságát dicsőítené. Elgyönyörködött a tüskés disznó, aztán eszébe jutott, hogy még a felesége megmosdatja és felöltözteti a gyerekeket, elballag a földecskéjére, megnézi, hogy áll a vetés. El is indult. Ballag a kis görbe lábain, hát útközben találkozik a nyúllal. Szerencsés jó reggelt adjon az Isten, köszönt a sündisznó. Hanem a nyúl nagyon büszke odakinn a bezőn. A fejét sem biccentette meg, a szíves köszöntésre csak azt kéri nagy gúnyosan. Hát, hová döcögsz ilyen korán reggel? Sétálgatok, sétálgatok, felelt a tüskés disznó. Nagyot nevetett erre a nyúl. No, éppen a te görbe lábaidnak való a sétálgatás, sündisznókomám. Megharagudott a tüskés disznó, mert nagyon kényes volt a lábaira. Jó nekem az ilyen görbe láb is, mondta haragosan, és a combjára ütött. Talán azt hiszed, a te lábaid többet érnek.
2: Én azt hiszem, kacagott a nyúl.
1: Hát fogadjunk, no, mersz-e velem versenyt futni?
3: No, a nyúl azt se tudta, hová legyen a kacagásról.
2: Hé, sündisznókomám, talán nincsenek otthon nálad. Ilyen görbe lábakkal akarsz versenyt futni?
1: Na jó, én nem bánom, csak te meg ne bánd aztán. Mibe fogadjunk?
4: Egy aranytalér meg egy üveg pálinka,
1: felelt a tüskés disznó.
2: Ebb a kibánja,
1: kiáltott a nyúl, és belecsapott a sündisznó tenyerébe.
2: Hát fussunk, komám, akarod?
1: Ó, nem megy az olyan könnyen, mondta a tüskés disznó.
4: Még nem is reggeliztem. Előbb hazamegyek. Falok valamit, aztán majd futhatunk. Egy fél óra múlva visszajövök, csak várj meg addig.
1: A nyúl hát leheveredett a barázdába, a tüskés disznó meg hazadöcögött.
4: Gyere csak, asszony, mondja a feleségének. Fogadtam a nyúllal egy aranytalérba, meg egy üveg pálinkába, hogy jobban tudok futni, mint ő.
2: Jaj, nekem tám bizony megbolondult, kigyelmed, óbégatott az asszony. Ha hogyan futtak én jobban, mint a nyúl? Jaj, nekem oda az aranytalér.
1: Méregbe gurult a tüskés disznó, és rákiáltott a feleségére.
4: Ne óbégas asszony, van nekem magamhoz való eszem, csak gyere utánam, s tedd azt, amit mondok.
1: Mit tehetett a tüskés disznó felesége? Elindult az ura után. Mennek, mendegélnek a szántóföld felé.
4: No, most ide hallgass, feleség,
1: szólt a tüskés disznó, hogy odaértek.
4: Ládé, ezen a földön fogunk versenyt futni. A nyúl fut majd az egyik barázdába, én meg a másikba. Amonnan fentről indulunk. Neked nincs más dolgod, mint hogy itt lekuporodsz a barázdába, azt, ha a nyúl ideér, oda kiáltasz neki, hogy én már itt vagyok.
1: Úgy tett az asszony, ahogy az ura megparancsolta. A tüskés disznó pedig visszament a nyúlhoz.
2: No, sündisznókomát, futhatunk?
1: Kérdezte a nyúl.
4: Futhatunk, futhatunk,
1: bólintott a tüskés disznó.
2: Hát vigyázz, egy, kettő, három!
1: Abban elrohant a nyúl, mint a szélvész. De a tüskés disznó kettőt sem lépett, csak lekuporodott a barázdába. Mikor a nyúl a szántóföld végére ért, a sündisznó felesége elébe kiáltott.
2: Én már itt vagyok.
1: Megkökkent a nyúl. Azt hitte, csak ugyan a tüskés disznó van ott, mert a tüskés disznó meg a felesége olyan egyformák, mint a tojás meg a tojás.
2: Mossunk még egyszer! Ez nem történhetett becsületes módon!
1: Kiáltott a nyúl, avval futott vissza, ahogy csak bírt, a hosszú fülei majd leszakadtak a fejéről. Ahogy a szántóföld végére ér, elébe kiállt a tüskés disznó.
4: Én már itt vagyok!
2: Jújújújúj a nyúl!

0: rettegből méregbe gurult, hogy majd széjjel pukkadt. Nem lehet ez! Fussunk még egyszer! Kiáltotta.
1: Miattam futhatunk,
0: felelt a tüskés disznó. Elrohant a nyúl, mint a forgószél. A tüskés disznó meg lekuporodott a barázdába. De a barázda végén a felesége megint oda kiáltott a nyúlnak.
2: Én már itt vagyok!
0: 73-szor futott a nyúl le, föl a barázdában, a tüskés disznó meg a felesége pedig mindig elébe kiáltottak. Én már itt vagyok! Mikor 71-szer futott volna, a szántófolt közepén összeroskadt a nagy fáradtság miatt is. Kiadta a páráját. A tüskés disznó zsebre vágta az aranytallért, megitta a pálinkát, aztán megölelte a feleségét, és vígan hazadöcögött.
1: Látod, asszony, mondta a feleségének. Úgy jó az, ha a tüskés disznónak a felesége is tüskés disznó.
0: Ha a nyúlnak több esze lett volna, az én mesém is tovább tartott volna.

cicám, jó kis cica, egerészett az éjszaka. Szomjas lett a pecsenyére, belebújt a kisbökre.

0: kimondani, hogy ki lenni.
1: Nekem is a vége.

0: Ha a világ rigó lenne, kötényemben ő fütyülne, éjjel-nappal szépen szólna, ha a világ rigó volna, de ha a világ rigó lenne, kötényembe nem is férne. Kötényem is honnan volna, ha egész világ rigó volna?
1: Gondjaim vannak.
2: Furcsálom, hogy miért mindig csak azt mondják, ha megyek el, hogy jó legyél, meg hogy vigyázz magadra.
1: Biztos félnek, hogy így egyszer még jól is fogok viselkedni.

A kicsi meg a mama halakat néznek, üres homokozóban állnak, és úgy beszélnek, hol a sok homok.

napom van. Tegnap még hármat kellett tenni, hogy ma legyen. Mama süti a tortát. Mindenbe belenyalok, és mama kacagva kizavar a konyhából. És én csak arra tudok gondolni, milyen leszek, ha 7 éves lettem. Bizony, este ünnepelünk. Milyen jó, hogy pont ma van a szülinapom, és nem holnap, mert akkor holnap ünnepelnék. És akkor nem tudnék így örülni a mai napnak. És akkor most pont 3-at kellene enni, hogy szülinapom.

0: meg Rügyfaló, majd káposzta föltek, rettegett káposztásia lépeget. Hatodik Bokrász, s hetedik Tilosi, róla mekegik, hogy nincsen az a kerítés, melyen által ne szökne és nincs az a védett csemete, mely ne lenne neki csemege.
1: Utána kajtár ódalok, az a hír járja róla, hogy farkas kézben is mekegett, s félfüle akkor ott veszett, félfüle árán szabadult, de az intésből nem tanult, és amikor

házzal vagy csak egyedül, sokszor órákra odaül, becserkészi a fél határt, csinálva egyre kárra kárt, még most sem fér a bőriben, nemhogy menne a többivel. Ő is méltóság teljesen, szeme ott jár az ághegyen, kilép a sorból, untalan, két lábra áll és boldogan, elkap egy-egy levelet, rügyet, hajtást vagy ághegyet.

Kiza Pettiger, saxophon. Thank you.

senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani. A rabszolgaság és a rabszolgakereskedés minden alakja tilos.

Tessék, tessék, urak és szép leányok, most kezdődik a ritmus kavalkád. Felejthetetlen produkció, a művészet legragyogóbb drága kövei. A stílus parádi felülmúlhatatlan élmény, ne mondjam kétszer senkinek. Csak tessék, tessék, urak és szép leányok.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Szeptember 2-án, szerda hajnalban, homokora késő jeli műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon